0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Let's get this thing off.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: California.
1: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
2: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet? Mi történik ide az a?
3: Na mi történik? Veled mi történik? Merre voltál?
2: Velem Jézus Isten voltunk mindenhol.
3: Jézus Isten!
2: Igazából hát az van, hogy találtunk egy helyet, ami egész elképesztő. Én ilyet így még nem kirándultam soha. Ez egy érdekes elképzelés volt. Van Boszniában egy hely, hát tényleg menni kell, hogy az ember tapasztaljon őrület, mert hogy van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Trebinje. Én erről soha nem hallottam előtte. Beütöttem, hogy Trebinje, tudod, nézem, hogy hát valami folyómenti városka, mondom végül, szép, oké. Gyerünk oda. És jó, ott volt valami motoros találkozó is, de tudjátok, én ezt elmondtam már máskor is, hogy nekem ezek a motoros találkozók maga, nekem ez annyira nem jön át, de hát, hogy ezek egy nagyon fura világ. Én néha elmegyek ide, tudod, így a barátaikhoz, ide hajdújáráson, de én rájöttem, hogy én nem szeretem ezt. Viszont utazni szeretek motorral, az oké. Na most ez volt az apropó, hogy menjünk már, úgy tele lesz motorral. Tényleg különben jött 5000 motoros volt állítólag, és akkor sok mindenki jön előbb, meg aztán marad is tovább, meg mit tudom én, átalakul a város, mindenhol motorok vannak, tök jó. De nem ez a
3: lényeg. Ez erről híres, hogy van itt egy ilyen?
2: Igen. Ez, hogy ilyen rengetegen vannak. Aha. Na, és akkor a lényeg viszont az, hogy ami nekem, de és akkor elmegyünk Trebinyébe, tudod, és akkor szuper, oké, ez nagyon szép volt az út, és odáig, meg stb. És akkor kiderült, hogy, de tudod, így nézem, mondom, hát jó, nagyon szép a központ, meg most már lementünk enni is, meg most már nem tudom, kávéztunk is lent, meg minden volt, de mondom, hát de várjál, mondom, hol van gyerekek, mondom, ez a víz? Hát mondom, bármelyik fotót nézem, mindig egy gyönyörű hidak, meg ilyen nem tudom, mi van, mondom, az hol van? Hát kiderült, hogy hihetetlen, szóval megkernézett a Google Maps-et a fene egye meg, meg két utcával lejjebb, mint ahol bármikor ott így mentünk, és tényleg így levész két utcát, és így bám, ott az gyönyörű, tényleg így megy át rajta ez a folyó, és tényleg hidak, meg új híd, meg régi híd, meg mindjárt van egy másik feelingje az egésznek, ha nem tudod, mi itt az érdekes. Az az érdekes, hogy olyan helyen helyezkedik el, ez annyira lent van már, a tengerhez közel, hogy igazából Boszniában vagy ebbe a Trebinje nevű helyen. Ha egy picikét balra indulsz el az utca végén, akkor átmész a hegyen, Zoli, 40 kilométer, az semmi, ez az közelebb, mint hegyes, és Montenegróba vagy már, Herceg-Noviba. Ha egy picikét jobbra indulsz el, akkor 40 kilométerre ott vagy Dubrovnikban, Horvátországban. És arra jöttem rá, hogy és volt két olyan nap, amikor mondom, hogy de várjál most én, fölök a motor, azt leugrok ebédelni Dubrovnikba, úszok egyet, nem tudom én, Caftatba, vagy valami. Ha mondom, hogy bírom én ezt a lifestyle-t, mondom, ez nekem tetszik. Úgyhogy aztán éltünk ezzel a lehetőséggel.
3: Szóval, akkor leventetek fürödni.
2: Hát le, ugye, hát volt, hogy csak ketten leugrottuk, ugye, van kedve, bim fölöttük, a motorra kész vége, és már lent is vagy. Szóval fantasztik. Nekem úgy, ezt hogy bírnám itt, is, ha így lenne. Tudod, így dolgozol meg erre, arra, és aztán hétvégét ott nem Szegedre ugrasz át, hanem így leugrott, hogy úszt a tengerbe.
3: És akkor jó, megint, persze, sokan élik, csak nekem nincs itt a környékük a tenger.
2: Ez
3: egy probléma van.
2: És hát tudod, ebben biztos vagyok benne, hogy te is mindig elgondolkozol azon, hogy őrület, hogy amikor lemész a tengerre, akkor a másik pedig az, hogy hát én nem tudom, te is biztos nézed ezeket a kikötőket, én ezzel nem tudok túlmenni tényleg. Kis csónak, nagy csónak, jó, most ezek az ilyen jaktok, meg ilyes, ez nyilván mindig van valahol, az tényleg ilyen elképesztő. Én láttam, hogy hatalmas katamaránt, ekkorát még nem láttam soha. Szóval úgy leálltam, hogy néztem oda, micsoda, ez már mi? Hát ez őrület. Na mindegy, úgyhogy ilyenek voltak. Hát igen, meg aztán volt ez egy nagy kihívás, én ilyet még nem csináltam sose. Én eddig a rekord, egyszer, amikor jöttünk haza, volt egy ilyen, ez félig munka volt, de motorral jöttünk haza a Franciaországból, és ott volt egy olyan nap, amikor azt hiszem, hogy a rekordom nekem, mint én azért még mindig relatív kezdő motoros vagyok, hogy lementünk ilyen 670 kilométert, de a legnagyobb része autópálya volt, tudod. Az olyan uncsi is, meg mit tudom én, úgy mész semmi, de legalább haladsz. Tudod?
3: Persze.
2: Ez pedig úgy van, hogy körülbelül egy 600 ennyi-mennyi kilométer egy irányban, amiből mondjuk 150-60, mondjuk legyen 200 km Szerbia, és akkor rögtön jön Boston, és akkor az már a hegyvidékes, szinte rögtön abban a pillanatban. És hogy na ezt vajon tudjuk-e majd egyből, vagy nem? Hát én odafelé őszintén megmondom, hogy úgy tartottunk ettől az egésztől, úgyhogy meg amint beléptünk Boszniába, akkor megaludtunk, úgy mentünk.
3: Aha.
2: És csak aztán másnap, mikor jött az a hegyvidéki rész, az a hegyvidéki mondjuk 400 km, akkor frissen lementünk, és az úgy simán meg is volt. Na most mivel tudod, az van, hogy minél jobban közelítesz, annál nehezebb a terep, ezért az jutott az eszünk, hogy visszafelé próbáljuk már meg, hogy egyre lazább lesz a terep, hogy egyből visszafelé le tudjuk-e nyomni. És lenyomtuk, és nem mondanám, hogy belehaltunk volna, úgyhogy ez így teljesen jó, hogy akkor le tudunk menni, nem tudom, akár 600-600 plusz kilométert is egy nap.
3: Persze.
2: Mert nekem mesélik így a többiek, tudod, hogy a nagy öregek, akik már tudod, 60 pluszosok, hogy motoroznak már 20 éve, értem, mondják, hogy a nem, hát a simán nem, tudod, én amikor gondolkozom, mondom, nem tudom, ezek a kocsival is, a kocsival sem szeretek annyit vezetni, érted?
3: Ja.
2: De hát így másképp vagy
3: észre. És így milyen volt?
2: Hanem, fantasztikus, hanem, hogy amúgy jó volt, és minden rendben, hanem az, hogy itt viharok voltak végig.
3: Na.
2: Ugye? Nekem azt adták le. És amikor már közelítettünk, és ez is egy érdekes volt, amikor már közeledtünk az autópályán, ugye a végső szakasz, 80 kilométerre voltunk Szabadkától, mikor megnéztük, és megint azt mutatta, hogy megint szakad az eső.
3: Ez szombaton?
2: Ez vasárnap.
3: Vasárnap, aha. Igen, hát vasárnap ilyen
2: igen.
3: volt, persze.
2: És hogy tudod, és Zoli basszus, ez mint megőrülsz, és mondom, hát mondom, én felveszem az én eső kabátomat, legalább a felső részt. Uh-huh. És megindulunk, és jövünk Szabadkára úgy, hogy Zoli sötétség van. Tudod, az milyen? Mint tudod, olyan volt a táj, mint hogyha menni bele az apokalipszisbe, érted? Így mész be, és egyszer csak tudod, olyan széllökések, tudod, így megőrülsz, hogy wow, így fúj a szél, meg mondom, hogy Jézus Isten, ugye itt fogunk elpusztulni. És megyünk, és ez csak az első így leszakad. És így bám, tudod. És akkor persze hülyezvekán, hogy megy? Hát persze én nem gondolkoztam azon, mert ezek mikor hogy rúgsz öngólokat.
3: Aha.
2: Nekem olyan a sisakomon ez az üveg, ez úgynevezett vízír. Ugye van hozzá egy átlátszó, az nekem benn van a csomagtartóban, amit persze nem raktam rá, hanem én nekem egy olyan, mint a napszemüveg, egy ilyen sötét vízírem van elől. Ami fantasztikus, akkor süt a nap. De mikor hirtelen beborul, és elkezd szakadni az eső, hát nem akarok az, hogy nem azt mondom, hogy körülbelül a két előttem lévő motornak a hátsó lámpájának a két piros pöttyöt láttam, de körülbelül. És szakad. Úgyhogy mondjuk az egy érdekes élmény volt. Én annyira elvottam az esővel, meg annyira rákoncentráltam, amikor ideértünk erre a fizetőkapuhoz. Csak egy ilyen kis életérdekessége. Fizetőkapuhoz, aki lenézek a motornak a kijelzőre, és látom, hogy így valami villog nagyon. Mondom, mi a franc? Írja, hogy az a baj, hogy így 16 kilométerre van elég üzemanyag, és én mondom, ja, mondom, elfelejtettem tankon ebben a nagy készülésben, hogy mindjárt jön az eső. Hogyha kézzel, úgy értem be Palicsra, nem is mehettem be egy Szabadkáig, és nem is bírtam volna, mint kiderült. Szóval a boltkomputer azt mutatta, hogy Palicsra úgy értem volna, tudod, amit lejött az autópára, van az első benzinkút, és úgy értem oda, hogy azt hittem, hogy 5 kilométer volt még a motorban. Hát mondom, azért bátor voltam megindulni így. Na mindegy, szóval egy szomiszáz jó volt, és
3: szuper,
2: jó
3: szuper.
2: Barátokkal mentünk, úgyhogy abszolút rendben van. Meg az, hogy én épp azon gondolkoztam, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyű így, hogy tudod, azért határokon voltak ám sorok. Tehát így, amikor én átugrálgattam Horvátországba, meg Montenegróba, akkor az olyan volt, hogy azért komoly sorok voltak. És én nem tudom, hogy mennyire utálják a motorosokat, mert ugye a motorosok előre mennek, és mi relatív gyorsan át tudunk jutni. Főleg az is érdekes volt, hogy volt olyan, hogy megindultam a szerb útlevéllel, mert nekem a szerb útlevélre van egy ilyen csomagom, hogy állandóan van, de muszáj azzal utaznom, érdekes, mert akkor van ilyen biztosításom, egészségügyi biztosításom. De volt olyan, amikor egyszerűen annyira durva volt, hogy az EU-s át tényleg halad, ez a másik meg nem. És akkor épp ilyen újvidéki motorosok mindenki állnak, és akkor mondom, jaj, mind szerbút levél lementek, ugye? Nem mondom, akkor mindjárt kicserélem én ezt, és akkor gyorsan átjutottam amott. Mert motorra ugye kikerülsz mindent, meg plusz a motort bárhova le tudod rakni, amikor ilyen bármilyen, most tudod mennyi kell neki, Zoli, hát a fal mellé odarakod, az kész, nem zavar senkit. Úgyhogy meg könnyen kikerülsz mindenkit, úgyhogy ez így nagyon jó volt, én nagyon esküszöm azon gondolkoztam, hogy ez annyira szép maga ez a Trebinye, meg minden gondolkoztam, hogy vissza kéne menni úgy normálisan lehet autóval is, vagy nem tudom, hogy az ott mennyire lenne úgy gyors, meg leugrani ide-oda. Na mindegy. A másik meg az, hogy hát tudod, hát próbálgattuk folyamatosan ezeket a kajákat. Én általában csavapon szoktam élni, amikor elmegyek. és hát van minden. Én egyre kevesebbet látok, eltűntek ezek az útszéli. Vagy én nem tudom, én nem látok. Egyet láttam az egész út alatt, pedig nem az volt régen, Zoli, mindig, hogy Bosznia nem arról volt híres, hogy, hogy az útszéle tele van ez az úgynevezett pecsenyárával.
3: De. De.
2: Hogy úgy megállsz az út szélén, és akkor úgy tudod, hogy ott van a jár.
3: Erről volt híres.
2: Hát basszus, én ilyeneket nem láttam.
3: Hát lehet, hogy
2: ennek a tavaly se láttam.
3: Jó, de lehet, hogy nincs most már akkora kereslet, illetve most már kevesen foglalkoznak vele ezzel így klasszikus formában. Tehát én azt tudom még elképzelni, hogy ezek régen voltak nagyon elterjedtek, és az utóbbi években talán visszaesett, vagy az utóbbi 10-20 évben talán visszaestek. Ennyi. Tehát szerintem ennyi. Tehát, hogy nincs már az a fajta közönség. Nem tudom. Tehát, hogy én ezt így tudom elképzelni. De ettől függetlenül hát biztos, hogy vannak azért előfordulnak ilyen utcai, vagy ilyen útmenti kis kifőzés.
2: Nem tudom, mondom, egyetlen egy helyen láttam, vagy nem tudom, lehet, hát hogy nem rakták ki elég a táblát. Nem nagyon látok például szuveníreseket, és nekem olyan fura. Hát általában, amikor az ember utazik, akkor mindig ugye az út széle, tudom, van időről időre.
3: Hát attól
2: időre.
3: Függ, Erdélyben például rengeteg ilyen van.
2: Igen, ott láttam én is még. Amikor én nekem 7-8 éve voltam.
3: Igen, nekem is kb. Vagy még régebben, és akkor láttam én is, hogy vannak ilyenek, és akkor ott mindenfélét lehetett vásárolni a mézektől, a hűtőmágnesen keresztül a borokig, tehát hogy volt minden.
2: Igen.
3: Szóval hát akkor jó volt. Tehát,
2: jó volt, igazából
3: abszolút. Érdekes ez, ugye itt közben voltak ilyen nagy viharok, meg esőzések, most erre a hétre meg már megint kánikulát ír, de meg jégeső, meg mindenféle volt.
2: Aha.
3: Főleg Tabankúton, meg ilyen, mit tudom, mondjuk peremvárosi részeken voltak. Úgyhogy ezzel így megküzdöttünk mi is.
2: Hát igen, azt láttam, az autópálya széle tele volt jéggel. Én azt nem is értettem.
3: Nagyon sok jég volt. Úgyhogy ezeket kellett egy kicsit így hát megoldani, vagy leküzdeni. Ezeket a szituációkat. Ettől függetlenül haladtunk, és tegnap ugye volt, most ilyen hazabeszélgetünk, tegnap volt ez a nagy vita a televízió, nem tudom, néztétek-e, vagy láttátok-e? Itt nem. Sokanból nem láttad?
2: Hát abszolút nem követtem semmit most.
3: És hát 2 óra 12 perc, ott olyan hosszú volt tegnap ez a TV vita itt a vajdasági pártok vezetőivel, mint a Die Hard című film, is pont 2 óra 12 perc.
2: Igen.
3: Hát vitáztak. Szóval először keresztapát mondtam itt a szerkesztő csoportban, de az kicsit hosszabb volt. De volt itt minden, tehát nagy viták, meg ilyesmi. Érdekes volt, mert is érdemes. Vissza lehet nézni, hát ez példátlan.
2: De mit lehet róla elmondani? Mindenki ott volt.
3: Ott volt Pásztor Bálint, a VMS elnöke ott volt.
2: Igen.
3: Csonkáron a VMDK elnöke, ott volt Rózsa Zsombor az újrakezdés elnöke.
2: Aha.
3: És ott volt Surányi Zoltán a plénum elnöke. És Lobod Árpád vezette az egészet. Tehát ez szerintem egy ilyen média történet.
2: Ez
3: nálunk ott a palotér. Ilyen nem volt soha. Tehát, hogy ez azért volt izgalmas. És...
2: Hát jó van.
3: És ezt vissza lehet nézni.
2: Jó van, majd update-elem magam.
3: Hát update-elem. Elég hosszú, mondom. Tehát Die Hard. Úgyhogy az...
2: Hát jó. Oké. Nem tudom.
3: Nézted, ott van Dávid is. Mindenki. Többen nézték, mint a foci VB-t, érted?
2: Tényleg?
3: Hát igen. Nem, mint a foci VB, most lenne olyan sok mindent nézni. Nem tudtad, hogy ezeket a meccseket. Totti is mondta tegnap, hogy hát nem is tegnap, hanem még mikor egy hete vagy két hete beszéltük át itt ugye a harmadik félidő című műsornak a különféle VB és külön kiadásait, és mondta, hogy hát azt mondja, hogy ezek, tehát se magyarok nincsenek, se szerbek nincsenek, hát jó, ez egy dolog, de hogy éjszaka vannak a meccsek, nem igazán tudjuk nézni, tehát hogy így, érted, olyan hátrányban indulunk erre a VB-re, nem tudom, vannak köztünk olyan hallgatók, akik így nézik ezeket a meccseket, éjjel 4-kor.
2: De mi ez is már zajlik?
3: Persze, csak az USA-ban.
2: Őrlet, mintha nem tudom, nem lennék itt egy hónapja.
3: Amerikában, meg Mexikóban, meg hol? Kanadában? Kanadában is vannak. És
2: őrület.
3: És ott vannak a meccsek, úgyhogy nem nagyon nézik az emberek.
2: Hát nem tudom, egy valamilyen rájöttem azért, hogy szívesebben lennék valami motoros influencer, mint hogy a politikát kövesse, vagy éppen ki mit csinál, de nem vagyok motoros influencer, úgyhogy mondjuk, hogy nyilván utána kell néznem, hogy mi történik környékünkön.
3: Hát nézz utána, persze,
2: ne legyek teljesen utána, vak.
3: Ne maradj ki a jóból.
2: A játékból.
3: A játékból, aztán meg főleg.
2: Tudod, sose tudod, hogy mikor mi történik, merre, hogyha muszáj elbételni magam.
3: Muszáj.
2: De hallottam, hogy ilyen dőltek ilyen fák, meg nekem ilyen szörnyű dolgok jöttek meg, hogy tényleg itt volt egy nap, amikor úszott a város, most komolyan, de mi tört rá, milyen idő jött?
3: Hát az vasárnap délután, vagy úgy valahogy volt egy ilyen napunk, amikor tényleg szakadt az eső, vasárnap délután volt ilyen. Most ma kedd van, igen.
2: Eszméletlen.
3: Úgyhogy össze, hát vihar volt, dörgött az ég, és esett az eső.
2: Nem azért, mert egyik este valami elékezett hozzánk is, egy este tartott egy 2 óra osztályt, az úgy képzeld el, hogy annyira szakadt az eső, hogy én éppen lent voltam egy ilyen csevapozóba, egy ilyen jó kis helyen, ahol ráadásul az volt az a különlegesség, hogy ezt nem tudom, már Szabadkán hallottam, hogy van ez a hely, ahol az a különlegesség, hogy nagyon jó a csevap, meg az ilyes, meg hogy a korsókat behűtik előre. És eleve a jéghideg korsót kapod ki, és abban kapod a sört.
3: Aha.
2: Hát mondom, jó. Én rájöttem, hogy igazából az egy hatalmas tósz, semmit nem ad hozzá különben. Nem most lehet, hogy tévedek, de én nekem ugyanolyan hideg volt benne a sör, mint amikor nincs lehűtve a korsó. De jó tósz, na. Jó tósz, mindenféleképpen. Épp ott üldögéltem arra, és leszakadt az egész, Zoli, ömlött be a víz. Én pont úgy, ahogy ültem, pont úgy megúsztam. De azt néztem, hogy mindjárt nem tudom, rövid zárat lesz, mert úgy ömlött be a víz, és folyik rá a hűtőknek a tetejére.
3: Aha.
2: Ömlött a víz. Hát mondom, jó, van, oké, mondom. Meg úgy néztük, hogy fogunk mi hazajutni. És kezdve pont volt egy ilyen szünet, és hihetetlen, hogy pont abban a szünetben is sikerült hazajutni, és amint hazaértünk rá, egy 10 percre meg így bám, elkezdett szakadni az eső.
3: Hát ide is kaptunk a panonrtv.com-ra upozorényet.
2: Ja, tényleg jött egy upozorény.
3: Június 12-én, az vasárnap
2: igen,
3: volt.
2: Igen, pont amikor mentünk az autópályán, és mentünk az apokalipszis felé. Kromjavinska,
3: ne pogodod a kraja dána, pratite informácie na adlezni korgána, vissen a upozorényen, mup.gov.r, és ennyi volt az SMS-ben, úgyhogy ezt lehetett követni, ez mint kiugrott, upozorénye.
2: Kiugrott nekem is útközben, miközben már küzdöttük az elemekkel, akkor kidobta, hogy különben vigyázz.
3: Upozorénye van,
2: mondom, kösz, mondom, éppen küzdök már. Úgyhogy,
3: igen. Úgyhogy harcban rendben. Vagy az elemekkel éppen.
2: Harcban vagyok az elemekkel. Hát nem ügyeskedj, képzeld, amikor ilyen szakadó esőben, bár ez most nem ott annyira durva, de hát jöttünk haza egyszer, tudom, Sánta Zoliékkal valami kirándulásból, ott is leszakadt az ég, az autóba is rossz, hát van az a pillanat, amikor persze. Tudod, emlékszem, hogy egyszer elkapott úgy az autópályán az eső autóval, hogy úgy, már tudod, a legnagyobb törlés és sebességen töröl, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. De hát, hogy nem látsz semmit. És ilyen, nem is tudom, mit kell csinálni, mondja, mindig trippelek, mert nekem sajnos én hajlamos csak a trippelésre egy vezetés közben, hogy akkor tudod, mindig azt gondolom, hogy jó, akkor én most lelassítok. Ja, de akkor mögöttem meg nem lassulnak, várjál, hát ez egy autópálya, vagy lelassulnak? Vagy most dobjam ki a 4 irányjelzőt, és akkor húzódjak le félre, és akkor talán az a legjobb megoldás.
3: Talán.
2: Nem tudom igazából, mert tudod, ez a közlekedés annyira érdekes, biztos te is mentél már 100 szó ködbe. És akkor mész ködbe, és akkor nem látsz semmit. És akkor lassan mész, és akkor általában mindig örülsz, ha legalább 2 csíkot látsz, ugye vannak ezek az ilyen ködök. Persze. És akkor mész, mit tudom én, mennyivel? 40-nel talán? 50-nel? És akkor kicsi, és melletted így wow, így elmegy melletted. És akkor mindig azon gondolkodsz, hogy ez mit lát? Hát nyilván semmit. Hanem akkor az ilyen, mint a kamikáze, így egyszer élünk. Mert mondjuk oda kell élni biztos Topolyára gyorsan, vagy mit tudom én hova megy, de hát én nem is értem, hogy ilyen regionális úton, vagy ilyen normális úton, tehát minek kell ennyire rohanni.
3: Aha.
2: Tehát tudod, az évek alatt már tényleg láttam. Nekem a legfurcsább dolog volt, hogy egyszer télen, hihetetlen, fogdoki barátommal mentem éppen Kishegyesre. Igen. És így megyünk, és alig hagytuk ezt Szabadkát, simán lassan megyünk, mert hó van minden felé, meg esik a hó, meg jó rég volt ez már. És látom, hogy egy ilyen zavarodott állapotú ember áll az út szélén, és jó. Most megállunk, mi a frasz, látjuk, hogy mögött ott van egy autó fejjel lefelé, és megáll szembe is egy autó, meg mindenki megáll, és így megállunk, és így Jézus Isten mondom, hogy mi történt, és mondom, nem, minden rendben van, meg már úton van a segítség, mert mindenkit hívtuk, menjünk nyugodtan tovább, és így visszaül a megfordított autóba. És így mi meg így ülünk, és így mondjuk, hogy most akkor menjünk tovább. Hát azt mondja, jön a segítség. Ja. De mondjuk, hogy fölhívott valakit, igen. Hát csak úgy mondom, oké, és akkor tovább menni. Nem is tudom, hogy mit... Tudod, ez olyan meglepő, annyira meglepő, hogy nem is tudom, hogy őszintén, hogy mit kellett volna csinálni. Ott kellett volna maradni, vagy...
3: Hát
2: vagy,
3: jó,
2: vagy,
3: de most vagy, beszélsz azzal, akit érint, és akkor megbeszéled vele, hogy most neki mire van szüksége. Ha azt mondja, hogy ne legyél ott, akkor ennyi.
2: Nem tudod, ilyen halálhiggadt vagy ilyen helyzetekben?
3: Dehogy vagyok, hát nyilván nem vagyok higgadt. Nem nincsenek ilyen helyzetek az életemben. Hogyha jön egy ilyen helyzet,
2: hát valahogy meg kell oldani.
3: Próbálsz segíteni, de hát nagyjából ennyi.
2: Ja, mindig, szóval ezek ilyen dolgok.
3: Annyit tehetsz, amennyire van igény, hogy tegyél.
2: Hát de ahhoz képest különben, hát igen, de ahhoz képest különben, hogy tavaly például nekünk az út tele volt problémával, de hát, hogy defekt volt. Nem tudom, hogy ilyen eldől a motor, letörik róla valami, nem tudom. És idén semmi nem volt. Pedig van egy ilyen új dolog, én ezt autóra nem láttam, de motorra van, millióféle ötlet van, hogy kell különben a defektet rendbehozni az úton.
3: Aha.
2: Kezdetet most divatba jött, csak azért érdekesnek mondom, mert ugye voltak ilyen, vagy vannak ilyen sprayek, amit mi egyszer használtunk teljesen rosszul, ami az olyan spray, amit rá kell tekerni, tudod úgy, mint ahol fújod fel a gumit, és akkor belefújod azt a sprayt a guminak a belsejébe, és akkor az elméletileg ott betömíti a lukat, ahol ugye megy ki a levegő.
3: Uh-huh.
2: Hát jó, ennek megvan azért ennek a technikája, nem éppen. Én azt hittem, hogy az olyan befújod, és akkor majd ő megtalálja, hol a luk. Hát nem így, nem találja meg az, hol a luk. Azt úgy kell, a luk lefelé kell, hogy legyen, hogy az oda folyjon le. Na mindegy, ez most lényegtelen. Akkor van az ilyen kis kompresszor, vagy ilyen kis patronok, amivel fel tud fújni a gumit, meg stb. Erre van millió megoldás. Legjobb a kukac. Nem tudom, ezt vágod-e, van egy ilyen spéci fogó, és akkor van egy ilyen kukac, amit így megragasztózod, így bám, így benyomod a lukba, és akkor az fantasztikusan tartja, az nagyon jó. De most vannak olyan, mint a kis csavarok, Zoli, képzeld el.
3: Na.
2: Mint a kis csavarok, amiket így becsavarsz a falba, és be van vonva ilyen gumival, és abban van kisebb is, vagy nagyobb is, mindegyik be van csomagolva, mint a pici, ilyen icipici kis eprovettába lenne, képzeld el.
3: Ha.
2: És akkor az olyan, hogy tudom, amikor valamilyen defektet kapsz, akkor nyilván, hogyha nem nagyobb méretű, akkor egyszerűen ezt csak beletekered. És azt mondják, hogy ez eszméletlen jó fogja, nem tudom, túl egyszerűnek tűnik, és túl nagyszerűnek tűnik, de ez most nagyon terjed a világba. Úgyhogy na mindegy, szóval vittünk magunkkal egy ilyen készletet is, de nem volt, mondom, probléma abszolút. Úgyhogy egy szó, mint száz jó volt, folyamatosan egy csomó mindenki írt, hogy jó vagyunk-e, nem tudom, én biztos úgy sok mindenki úgy veszi, hogy ez ilyen halálveszélyes út, de nem az különben, meg rengetegen mentik. Na mindegy, szóval egy szó, mint száz jó volt, kikapcsolódtam, visszaértem, alig keltem föl, bevallom őszintén, két nap alatt annyira átálltam, hogy nem kell fölkelni hajnali 5-kor, mint a tényleg soha életemben nem keltem volna föl hajnali 5-kor.
3: Szóval, ez ilyen.
2: De régen különben tudod, az volt, hogy régen az volt, ez hihetetlen, hogy ez mi változik az emberbe. Régen olyan volt, hogy tudod, eljött a hétvége, nem tudom, te átételezd, mert te is egy 180 éve rádiózol már.
3: Így van.
2: Szóval, hogy eljön a hétvége, és ugyanúgy felkelsz 5-kor. Felkezd 5-kor.
3: Rám ez sose volt jellemző, sose? Az igazság. Nem. Én nem keltem fel sose így 5-kor.
2: Aha.
3: Viszont előfordult, hogy fene tudja, hogy hát 6-kor már igen, vagy ilyen, aha, mit tudom, de úgy, hogy 5-kor az nem, 5 az eléggé unortodox volt nekem, szóval, mindig. Úgyhogy...
2: Szóval az a trükk, hogy ugye, hogy 5 órakor felkeltem simán. Na most az utóbbi időben nem, tehát egy-két napot nem kell felkelnem korán reggel, kész, átáll.
3: Aha, gyorsan át lehet állni. A jót könnyű megszokni.
2: Hallod, átállok simán, valamelyik nap volt a rekordom, aha, az amikor ez a kemény nap volt, amikor egy nap alatt hazajöttünk, meg aztán még volt valami programom erre arra, és konkrétan reggeltől estig én el voltam, hát Zoli, én másnap 9:30-ig aludtam. Én nem emlékszem, mikor csináltam ilyet, hogy 9:30-ig. Mi a franc? Na mindegy, úgyhogy ilyen volt röviden.
3: Persze.
2: Micsoda, amit korán reggel írják, hogy udesna izlazo iz male bosne, kabajmoku.
3: Most reggel? Hajnal?
2: Szóval igen, ez most jött, 10-10 pár perc, szóval hogy baleset van Kisbosznia kijáratánál Bajmok felé. Kettő darab mentőautó is ott van. Wow.
3: Hoppá.
2: Mi a franc?
3: Ezt hol olvasod egyébként?
2: Ez elég durva. Hát az Enosun.
3: Enosun?
2: A Viber csoportban.
3: Ja, igen, látom. 6 óra
2: korán reggeli. Info. Wow.
3: De siettek.
2: Mi a franc?
3: Reméljük, hogy senki se sérült meg.
2: Hát reméljük, igen. Ati közben írja, hogy jó reggelt, és hogy nekem mindig van kukac és kompresszor az autóban. Május 1-én szükséges is volt rá. Mert hogy én ezt nem vágtam, hogy miért kukacsal meg tud javítani az autót. Mondjuk azt nem tudom, hogy hogy. Hogy dugod az be?
3: Mi ez a kukac? Kezdjük ott.
2: Kukac, azt tudod, micsoda? Most mutatom neked. Van egy ilyen fogó, mint egy nagy tű, amit így meg,
3: igen,
2: tudsz fogni.
3: Igen.
2: Így mint egy T betű olyan.
3: Igen, igen.
2: És így fogod, és akkor van a kukac, az tényleg úgy néz ki, mint egy
3: kukac.
2: Mint egy giliszta, csak mondjuk gumiból, úgy képzeld el. És most egyszerűsítem, az van olyan változat, amit tud kibontasz, és rögtön full ragasztós az egész.
3: Uh-huh.
2: És azt így ráhelyezed így ennek a tűnek a végére, így keresztbe.
3: Jó.
2: És ezt így dugod be a gumiba. Így bedugod a gumiba, és amikor félig benn van már az a kukac, akkor én nem tudom, hogy az hogy a francban van meg, nekem ez zseniális, hogy van megcsinálva ez a tartó, mert csak elfordítod a tartót, kihúzod, és benne marad a... Ez a kukac ott marad benne abban a lukban.
3: Aha.
2: Tudod?
3: Aha,
2: és az mivel ugye eleve ragasztott meg minden, szinte főfakadatlan, hogy az a kukac az úgy beleragadt, Zoli, hogy most van, aki utána levágja a maradékot... Scalperre, ha van nála, de különben tudod, valamelyik pörög a kerék, és lekopik az rögtön, és ez tudod ilyen, hogy őrület, de hát annyira beragassza a a gumit az ő lett. Nem tudom, hogy ezt a tartót, ezt a tűt, ezt egy autónál hogy tudod benyomni a kerék alá.
3: Aha.
2: Én ilyenről nem is hallottam.
3: De hát érdekes.
2: De hogyha ti mondjuk ezt meg tudja csinálni, akkor hát akar, lehet, épp meg fogom nézni, hogy ez hogy a francba lehet megoldani ezt az autónál. Mert amúgy általában tudom, most már hál' Istennek az van, hogy ez nagyon jó, hogy van ez a vulkanizáló, hogy kijön, amikor baj van. Ez nagyon friss dolog nálunk. Ez mennyi? Ez van egy 2 éve?
3: Tényleg?
2: Szerintem. Nem egy kombi.
3: Aha.
2: Egy kombi, aki kijön oda, ahol...
3: De ez direkt egy szabadkai szolgáltatás?
2: Igen. Ez elindul. Ez jó. Mert erről hallottam, hogy létezik, és akkor tudod, én jártam úgy, hogy emlékszem még az Alfával jártam úgy, hogy tudod, kimész reggel, most gondolj be, nem tudom, hogy jártál így, hogy kimész reggel, és látod, hogy abszolút flat. Tehát le van eresztve a gumi, és húha. Na most, ha jó helyen van, én a full a fal mellett álltam.
3: Aha.
2: Most, ha nem a fal mellett állsz, akkor, és ha van mered elég, hogy is mondjam, szufla,
3: hát akkor
2: kicseréled, ugye azt a kereket. Ha meg nem tud kicserélni, akkor meg szívál. De akkor mit csinálsz? Hát akkor felhívod ezt a vulkanizálót, most már, akkor még nem volt. Én tudom, mit csináltam? Nekem az egyetlen megoldásom volt, hogy volt egy kis kompresszor, ami olyan 12 voltról működik, tudod?
3: Aha.
2: Csak én azt rákötöttem. Hát tudod, de azt tudod, az segít 0,2 bárt, amikor be akarod állítani. Aha, nem az, hogy a nulláról fő. Most gondolkoztam, hogy hány órát kéne itt állnom. Jó, ott tudom, hogy 30 perc, az még mindig a flat volt, mint az állat. Azt is gondolkozom,
3: lehet, hogy 8 óra alatt fújja.
2: Nem tudom, lehet, hogy nagy a luk rajta, érted? És
3: azoknak egyszerűen... valakik nem sietnek.
2: Hát akik nem sietnek, érted? Jobb később, mint soha.
3: Hétvégi gumiszerelés.
2: Szóval hallod, azért az annyira nem működött. Én nem is tudom, hogy oldottam meg. Nyilvánvalóan, hogy lecseréltük, vagy én nem tudom képzelni. Katasztrófa, hogy vannak ilyen dolgok.
3: Írja, Alen hallgat bennünket egyébként.
2: Igen, mit mond?
3: Borosan azt mondja, Kertvárosban lakik.
2: Igen.
3: Elküldte a céget is. Itt van
2: ja, a cég, igen, aki... Igen. Aha, nem, ez tényleg megmenti az életedet.
3: Hát pro-urbe díjat kell adni neki.
2: Hát de amúgy igen. És ma láttam, hogy Újvidéken megjelent ez a szolgáltatás, amit szerintem te 1000 éve meséltél nekem.
3: Na, mire gondolsz?
2: Hogy elmész autóval, vagy motorral bárhova, de nyilván szórakozni, vagy valami, és úgy alakul az este, hogy berugsz, akkor
3: hazavisznek. Akkor hazavisznek. Taxinak hívják.
2: Ne, a járműt is hazaviszik.
3: Jó, a járműt is hazaviszik,
2: aha,
3: értem.
2: Igen. És ez azért nem rossz. Ne, hát ez a taxi az igen, de nem az a baj, hanem a jármű mindig probléma utána hazahozni.
3: Hát jó, ott hagyod. Én és is kint hagytam most a ház előtt ilyen kis jég.
2: Micsoda?
3: Hát ilyen kis, kisült a kis szélvédőre ilyen kis jégdarabszerűségek. Már nem volt, nem jég, hanem tudom, nedves, valami nedvesség. Esett valami itt az éjszaka.
2: Igen, és mit
3: hát történt? Hát így, mint az ablakokon. Hát semmi, kint hagytam, nem vittem le a garázsba a kocsit, azért, mert én nap hazahoztuk a gyerekeket, mert valami ilyen hányos vírus van.
2: Igen, ja,
3: és akkor kint hagytam a ház előtt, de hát előleg semmi baja. Pozícionálni kell, mert ugye a mi házunk előtt nagyon sokan parkolnak olyanok, akik máshol dolgoznak, és akkor hoppá, ott egy hely, hoppá, aha, és ugye ingyenes, és akkor oda beparkolnak, úgyhogy pont akkor délután meg már nem kerestük, mert rohantunk a gyerekkel, úgyhogy
2: ez fantasztikus, ez azt akarom mondani, most így a hallgatók számára csak annyit árulok el, Zoli, ahol eddig lakott, ott évekig, hosszú évekig ingyenes volt.
3: Igen, ott parkolt a fél önkormányzat egyébként, igen, akik itt dolgoznak, és akkor, az önkormányzatban.
2: És akkor egyik pillanatban, ugye az utca rész, ugye
3: az
2: fizetős
3: másik
2: fel lett.
3: A panonosok voltak. Na, jó, igen.
2: Én egészen pontosan 12 alkalommal álltam előtted.
3: Miért? Mert honnan tudom pontosan? Mindegy. Jó,
2: hát azt mondom, mert mindig így parkoltam, nem odaállni, mint egy paraszt, de néha muszáj volt.
3: Ja. És aztán fizetős lett az út.
2: Aztán fizetős lett, és aztán Zoli átkozott egy utcával arrébb, ami ott van kb. 50 méter, vagy nem tudom, hogy 100 méter.
3: 100 méter nagyjában, sincs. Igen.
2: És az a pici rész, az meg innen fizetős.
3: Előbb-utóbb az lesz.
2: De mindig így arrébb költöz egyet, ebben a zónában.
3: Zseriális helyen lakom most ilyen szempontból, van szembe velünk egy ház, ahol én nem mondok most részleteket, nem megyek bele, hogy milyen cég egyébként, egy valamilyen vállalkozásról van ott szó, és akkor most nagyon tágfogalom, és ott van 4 parkolóplac.
2: Parkolóplac?
3: Hát igen, ezelőtt a vállalkozás előtt.
2: Ja, hogy, ja, értem.
3: Oda emberek időnként leparkolnak. És van kint egy fickó, aki folyton kint cigizik a ház előtt, igen, megállás nélkül.
2: És ő felügyeli?
3: És ő azt felügyeli. De biz Isten felt. Úgy felügyeli, hogy
2: ja,
3: ő,
2: de az nem
3: ott
2: az ő
3: lakik.
2: Ja.
3: Ő ott lakik szerintem, nem tudom. Ő valószínűleg, igen, ott lakik. és bárki oda parkol, akkor ugye megy oda, és akkor maltretíroz. És akkor mondják neki, hogy de most ez közterület.
2: Aha.
3: Tehát ez nem hajtok be egy udvarba, vagy ilyesmi.
2: Igen.
3: Nem, ez aki itt lakik, az övé. Ő megvette ezeket a helyeket.
2: Aha.
3: És most az vagy úgy van, vagy nincs.
2: Ha valószínűleg nem lehet.
3: De aztán mondta valaki, hogy elvileg lehet.
2: Komolyan.
3: Tehát és most az a durva, hogy egy idő után, és most már azokhoz is oda megy, aki például így megfordulott, érted? Tehát nem is parkol le, tehát egy nagyon kiáltatlan, mindegy. És most oda lerakott ilyen parkolás gátlókat.
2: Jó.
3: Szóval most, tehát, hogy ez, de én most sem vagyok ebben biztos egyébként, hogy ez az övé, csak lehet, hogy így fakít ezzel, de mindben, tehát, hogy ezzel így próbál manipulálni. De az tény és való, hogy van itt egy ilyen 024-es ilyen szerver, ilyen alarm, egy
2: ilyen Sauron szeme mindent
3: igen,
2: lát.
3: Igen, Sauron szeme mindent, és akkor tehát ha valaki ott megáll, akkor jön oda és mondja, hogy...
2: Nem, azt hittem, hogy...
3: És tudod, mi a durva, hogy...
2: Mit csinál?
3: Hogy ez egy dolog, hogy ő mondjuk ott az ő saját placán ott rendezkedik, ez valahol még
2: érthető. Nem megy a másikra is.
3: Nem, hanem ugye mi szemben lakunk. Igen. Tehát mi szemben lakunk, és akik ott leparkolnak, azokhoz is általában van egy-két szava. Tehát, hogy oda jön, és így, hát ne úgy parkoljon be, mert hogy ide szokott jönni egy furgon, ami ide beparkol hátra, és akkor nem tud majd tőle kívánni. És így
2: okoskodni.
3: Nekem az elején voltak ilyen.
2: És hogy küldted el, elküldted, biztos.
3: Nem reagáltam rá, úgy csináltam, mintha nem lenne ott. Most meg pláne úgy csinálok, tehát most itt full levegőnek nézem az embert, tehát nem érdekel. Akkor volt olyan, hogy... És ja, mert ott húzta ki nálunk a gyufát, amikor egyszer így valamit parkoltunk, amikor beköltözésnél. És oda jött ott okoskodni valamit a feleségem, meg hogy nem tudom, hogy ne úgy parkoljunk, mert amúgy parkoljunk, érted, most mi között hozzáért? És akkor, mert, hogy ne azt így parkoljunk, meg ne úgy parkoljunk, és akkor mondta a feleségem, hogy ez most minket addig érdekel, amíg nem nyílik meg, amikor még a garázs nem adták át,
2: igen.
3: Mert hogy mi onnantól kezdve majd leparkolunk, és akkor ránk nézett a csáva, és mondta, hogy így, ja, maguknak van ott lent garázs, tudod, így elkezdett így érdeklődni. És mondta, hogy igen. És mondta, hogy hát, hogy maguknak így volt annyi pénze, hogy vettek egy ilyen
2: garázst. Nem.
3: És akkor onnantól kezdve levegőnek nézik a csávot. Tehát onnantól kezdve látjuk, hogy egy kretén, úgyhogy ne, igen. Hát körülbelül ez, most írta valaki egyébként, hogy most matoricsú. Igen, hát körülbelül ezt kéne neki mondani. Én bécsi iskolából jövök, tehát én nem mondom ezt, csak egyszerűen levegőnek nézem a csávot, és akkor élje a maga világát. De, tehát ennyi, tehát hogy így ezek a beszólások, ezek innen nyilván nem hiányoznak.
2: Halál. Elképesztő különben. Tényleg,
3: unatkoznak emberek.
2: De az, amikor azt mondtad,
3: hogy... Csávazi folyton beszélt téma a lakócsoportunkban is egyébként. Igen, tehát ott is mindig egy téma a csávó.
2: Hihetetlen. Különben az, amikor azt mondtad, hogy van 4 darab ilyen parkolóplac,
3: igen.
2: Akkor én arra gondoltam, hogy várom, hogy mikor fognak megjelenni. Mintha különben múltkor elhajtottam volna egy ilyen mellett, hogy annyira sok az emeletes ház, és annyira sok mindenki van olyan szituációban szerintem, hogy van neki mondjuk egy régi rossz háza,
3: aha.
2: Egy olyan területen, ahol most már egy körbe van építve.
3: Ilyenek. Igen.
2: Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor azok az emberek mondjuk azt csinálják, hogy ott ledöntik azt a régi házat, és csak ilyen kis tetőket építenek, ilyen kocsibeállókat, és tesztek oda egy sorompót is, mit tudom én, 50 euró egy parkolóhely, mert tényleg, de tényleg azért, mert...
3: De ezt így előbb-utóbb meg fogják csinálni, muszáj, sok helyen, persze, mert muszáj lesz, mert
2: jó, én értem, hogy az befektetés, nyilván az a sorompó is, meg nyilván kell oda tenni kamerát, meg lámpát, meg le kell szólni kővel, meg kell csinálni, tudod, de hogy alapvetően befektetésnek mindenféleképpen jó, és tuti, hogy... Tudom, nagyon sokan kérdezik különben, hogy így, de ki lehet adni szerinted a garást, például amikor veszel egyet. Hát hogy a francban ne lehetne kiadni? Hát nem egy ismerősöm.
3: Persze, hát nem egy ismerősöm bére. Nálunk mindjárt. De hát, hogy megvették ott a lakásokat, kell. És már írja, hogy kiadja igen, a parkot. Persze.
2: Hogy ne, ez nagyon megy.
3: Főleg, úgy, ha valaki nem ott lakik. Tehát.
2: Igen. Van különben a Prózívkán egy olyan, én ezt soha nem vettem észre, ez ott a kórház felé részen, van egy olyan, hogy van egy ilyen, szintén egy ilyen kis placa, ez a régi módi dolog van. Ezek az a fém garázsok van.
3: Igen, tudom.
2: Most
3: tudom.
2: El kellett itt pakolni. Ott sok olyan van.
3: Ja.
2: És akkor ott azokat is lehet bérelni. És akkor, hát igen, azért kicsikét necces, mert azért az messzebb van, még a legközelebbi épülethez is kicsit messzebb van. És akkor mondja az egyik barátom, hogy kicsit azért, mondjuk, hogy lemondta, mert uncsi az, hogy mindig el kell sétálnod az autóig. De aztán közben meg látok
3: hogy
2: olyat,
3: kell sétálnod.
2: Közben látok olyat, és azért ennyit elárulhatok, hogy az is egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy te mondjuk így tudnál egy élni, vagy ez nem, annyira más felfogás, ez már nagyon nagyvárosi felfogás. Van egy nagyon kedves barátunk, aki a városközpontban lakik. Ha úgy nézzük, hogyha nem tudom mondjuk a nem tudom, az a reneszánsz az egyik fele a város közöttnek, akkor a másik felén lakik.
3: Centariedon, de.
2: A másik felén lakik, de még a központnak, ennek a központ résznek, a korzós résznek.
3: Jó,
2: tudod? Aha. Na, szóval az a lényeg, hogy ő neki meg abszolút nincs ott parkolási lehetősége. Hát esetleg tudod, van az a megoldás, hogy megveszel azt az olyan havi parkoló jegyet, amikor az utcán parkolhatsz, de hát attól még, hogy jegyed van, nem is, hogy helyed van ebbe, ez a baj. Uh-huh. Úgyhogy azt találta ki, hogy fedett helyen tudja lenni ez az ő autója, hogy akkor a galériába parkol. Már állítólag ezt nekem régen mesélt, hogy akkor ott lehet, hogy most is van lehetőség parkoló helyet bérelni a garázsba.
3: Lehetett.
2: És akkor mindig át kellett sétálni a komplett városközponton, és akkor felvette az autót, és ment valahol.
3: Így is lehet. Igen.
2: És ezzel gondolkoztam, hogy hát oké, de basszus, ez még értem, hogy központ, akkor is az egy 8 perc, mire eljut az autó. Most én magamban indulok, milyen hülye vagyok, én hányszor pakolom meg úgy az autót, hogy egy körben nem tudom elvinni a dolgokat, vagy hogy tudod, benne felejtek mindig valamit, akkor nyilván nem felejted benne, meg kapcsolsz,
3: hogy... Nem fogsz lejárkálni, vagy visszajárkálni folyamatosan.
2: Igen, szóval
3: hát igen, meg hogyha mondjuk elmész bevásárolni két nagy zsákkal, akkor az úgy jó. Az
2: hát
3: jó.
2: De én hülye vagyok, mert akkor meg megállsz a házad előtt addig,
3: ja.
2: És akkor aztán majd levizel este a kocsit, ugye, vagy valami. Szóval... Na, azt akarom csak mondani, hogy rengetegféle megoldás.
3: Zenélünk majd egy picit most már.
2: Igen, bocsánat.
3: És nem, hogy közérdekű információval jövünk szerintem.
2: Igen.
0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Figyelj különben, Ati elmondta különben, hogy csinálja ezt, ezt az autóval. Végülis abszolút érdekes. Azt mondja, előtte meg kell csiszolni a gumit egy kis reszelővel, jó, hát most ez, és akkor tűvel ugye bedugni a kukacot, tehát most mindegy, de azt mondja, ez a fő fontos, úgy kell állítani a kereket, hogy hátulról a föld és a kaszni között tud bedugni. És akkor látod, én erre soha nem gondoltam volna, de igaza van, basszus, így tényleg meg lehet csinálni. Úgyhogy Attila, a kalap, ez egy jó tanács.
2: Ez egy jó tanács, hát megoldottad.
1: De mondjuk én nekem az lett volna, hogy adnál egy lukas kereket, meg adnál kezembe egy ilyen kukacot, én biztos, hogy nem így közelítettem volna meg a dolgot. Én eskü azt csináltam volna, hogy így bedugtam volna ugye a kerék, meg a karosszéria között az amortizőrnél, és ott, hogy föntről valahogy ilyen hülye pulzba, valahogy így ilyen megtört csuklóba, így dugdostam volna be, aha, és közben valószínűleg káromkodtam volna, mert beakadt volna a kezem mindenhova. Szóval hogy ez sokkal jobb, amit Ati ír. Tehát ez így valóban sokkal
2: ez
1: jobb.
2: Ez így működik.
1: Van a másik, én 1000 éve nem emeltem fel autót. Én bevallom őszintén, ilyen emelő, ami gyárilag benne
2: van. Szerencséd volt, nem kellett ilyennel vesződni.
1: De hogy és én nem emlékszem, hogy én annyira figyeltem volna, hogy az hol támasztom meg, de állítok az újabb autónál nagyon vigyázni kell, direkt meg van jelölve, hogy hova kell az laktitesz vágod. Uh-huh. Mert haverom mesélte múltkor, hogy majdnem megölte saját magát, már mint méregből, mert hogy így, tudod, így majd ő kicseréli, berak talóra, emeli, és csak hallja, és nézi, mi a franc ez a hang. Hát, hogy rossz helyen tette, és így elkezdett így deformálódni, így a küszöb, meg a minden, és, így, és gyors, hogy visszaengedett, és így nézd, hogy nem hisz el most, hogy mekkora kárt csinált már magának ezzel, tudod, így nem.
2: Hát írja Zati, hogy így könnyű, miért? Mert ő 8 évig gumis volt.
1: Ja!
2: Na hát akkor...
1: Ja, bocsánat!
2: Ja, hát akkor van itt, hát, van itt gyakorlat.
1: Ahogy mondják, innen van a vízdom.
2: Innen. Bizony.
1: Hát innen jön, ez igen. Na mindig szóval, nem tudom, hogyha nem tudjátok, akkor tudod, szép dolog azt megtanulni, meg szép dolog azt mondani, hogy én férfi vagyok, kicserélem a kereket, de hogyha úgy érzitek, hogy nem tudjátok, akkor elég nagy kárt tudtok csinálni. Nekem egyszer volt olyan, hogy tudod, állt az emelőn az autó, és ilyet csinált, hogy éppen nem volt fent a kerék, éppen levettem, és az egész autó egy ilyet csinált, így megindult így 1 centit előre, így nyik, és akkor így megállt, mert nem, hogy az ütő így, hallottam egy pillanatra azt a hangot, hogy haaa, tudod, hogy mindjárt Mennyországba kerülök, vagy ahova majd ez kiderül. De amúgy le tud dőlni az állványról, basszus. Hát le tud dőlni, ha elcseszed, ha mondjuk üresbe hagyod, nem mozott fel a kéziféket, annyi minden történet. Na mi? Okay. Szóval, hogy ha úgy érzitek, hogy nem vagytok benne 100%-ig biztosok, akkor inkább hívjátok ki ezt a vulkanizáló mentőt, vagy nem tudom, hogy hívják.
2: Vulkanizőrt,
1: és akkor ez megcsinálja. Na minden, mondjuk egy pár infót.
2: Néhány infó van, én most megnéztem itt az időjárást az imént, hát ugye itt azt látjuk most ebben a pillanatban, hogy van Szabadkán nagyjából 13 fok, és ma nem lesz túlságosan meleg, de azért napos idő lesz, így esőre annyira nem figyelmeztetnek. Főleg inkább a délelőtti órákban lehet, vagy így a reggel, kora reggeli órákban lehet felhős idő, aztán utána már végig napos időben lesz részünk, és 24-5 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk ma.
1: Abszolút.
2: Helyenként akár 26-ig is felkúszhat itt valamikor a dél utáni órákban, de ennyi nagyjából,
1: hát
2: ami az időjárást illeti.
1: Holnap utára mutat esőt meg, igen, de aztán viszontlátásra.
2: Holnapra esőt mutat, aztán csütörtök péntekre már 28-31 fokokat, úgyhogy napközben elég meleg lesz.
1: Aztán mi van még? Horgosér-Röszkei 27 perces Magyarország felé, Horgos 2, Röszke 2 23 perces befelé az országba, csend és nyugalom.
2: Volt egy karambol, ugye erről beszámoltunk, igen, itt az imént, ugye ezt a Viberen tették ki, a Viberre tették fel itt utazók, tehát Kis-Bosznia kiáratánál bajmok felé volt egy karambol, 2 mentőautó is kint volt a helyszínen, vagy kint van a helyszínen, ez 6 óra 10 perckor jött ez az információ. Az egyik sáv járható, utána valaki más hozzátette, és elővigyázatosan kell közlekedni ott a bajmoki oldalán, az étteremnél.
1: Igen, és én aztán, és én nem tudom, hogy aztán mi lett ebből, amikor a stand-up comedy volt Zentán, amin voltam én, és akkor jöttem haza utána, és Csantavér után valami olyan szörnyen nagy baleset történt, hogy az komplett út le volt zárva, én nem láttam minden se az összes. És akkor volt az, hogy tudod, így mondtam, hogy Jézusom, mondom, de most mondom így, hogy menjek haza? És tehát nem tudja, hogy a rendőr, de forduljon meg, és találjon egy új utat. És akkor jöttem rá, hogy... És az nem volt benne sehol a hírekben, úgy látszik, nem tudom.
2: Én, engem egy dolog érdekel, itt most megkérdezik, lehet, hogy az Attila tud róla valamit, mert kispiaci sztori. Mesélték, hogy kispiacon, ott valahol a központ felé, ott valahol volt, lehetett itt a hétvégén valami karambol, mert egy autónak a, hát most vagy az a teteje, vagy a motorház tető, vagy valami fel volt ott gyűrődve valami jó, oldal. Jézusom. Oldal... Hát ilyen, nem is tudom, hogy ott mi van, valami karószerűség, vagy ilyesmi. Mindegy, szóval, hogy ott volt valami ilyesmi, de erről nem voltak hírek, hogy ott mi történhetett, vagy mi történt. Hát, ha az Attila tudja, hogy ott volt-e valami karambol kispiacon ott a központ környékén, valami,
1: tudom,
2: volt-e
1: hogy azóta,
2: valaki lejötte az útról.
1: Az nekem a fura, hogy akkor tudod, visszafordultam, és akkor az jutott az eszembe, hogy ma Csantavérnél felmegyek az autópályára, és kezdett az a mai napi le van zárva.
2: Tényleg?
1: Nem lehet ott közlekedni. Na mindegy, úgyhogy átmentem a Kutós Zsednikre, és
2: jó,
1: akkor
2: tetted,
1: azt mondja különben, hogy ez a régi benzinkút táján.
2: Na ott, igen, a régi benzinkút táján, pontosan.
1: Na akkor már mindjárt megírja, mi most megyünk, mert zenélünk egy picit, és mindjárt jövünk hírekkel, de ha ti megírod, akkor utána majd elmondjuk a hallgatóknak.

0: 0-55-55-25.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja, ezt Alekszandar Vučić mondta. A szerb elnök hozzátette, hogy a MOL-lal kapcsolatos ügyben a szerb és a magyar kormány döntése mellett egy harmadik fél Oroszország jóváhagyása is szükséges. Ha ez megvalósulna, akkor a közel-keleti feszültségek enyhülésével együtt ez nagyon jó hír lenne, mondta.
8: Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőtéren hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül. A riasztás alakulása az Orosz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet honlapján követhető. Nagy mennyiségű fegyvert és robbanószereket foglaltak le a szerb hatóságok Nis környékén, amelyekről feltételezik, hogy további értékesítésre szánták őket a fekete piacon. Az intenzív operatív munka eredményeként az illetékesek egy dívó típusú személygépkocsit foglaltak le, amelynek csomagtartójában 70 kézigránátot, 2 kézi rakétavetőt és 2 automata fegyvert találtak.
7: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket. A 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa-bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 26 fokos csúcshőmérséklettel.
3: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. laboratórium.

0: Nyom és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéd. A te rádiód.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
4: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
5: Az autóban.
6: Vagy bicajon.
5: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Vedd elő és használd!
1: 0636-21-605.
2: 7:18 van, és mivel Brastózóról vezetek műsort ma, ezért ugye bejött egy kis film,
3: igen,
2: ami mindig jó, mert Zoli mindig vágja ezeket a témákat, én meg úgy kb.
3: Na most, mielőtt belemennénk, csak gyorsan elmondanám, itt nagyon érdekes dolog történt, mert ugye nyilván én bedobtam ezt a...
2: Itt van Dobárdán
3: különben. Dobárdán Robi, Dobárdán.
2: Dobárdán Robit ajánlottam valamelyik nap a tévébe különben, úgyhogy készül, lehet, hogy majd hívnak.
3: Hoppá, hoppá.
2: Nem tudom, hogy hívtak-e már.
3: Ugye én feltettem itt a kérdést, hogy mi történt Kispiacon a régi benzinkutáján a hétvégén, és írja Attila, ért, ez egy merci volt, ki kellett vágni a karóból és az autóból. Kórházba szállítás után meghalt, de ez nem biztos. Feltételezhetően 160 körüli tempóval jött, a motor kirepült az autóból.
2: Ezt írta Attila.
3: Zoli azt írta, Kanizsa irányából nagy sebességgel jött, nem sikerült a kanyarbevételi manőver, becsapódott a villanykaróba, az automotorja odébb landolt, elég komoly volt a helyzet. Szóval akkor igazából nem tudunk pontosan arról, hogy mi történt a sofőrrel, de hogy egy ilyen nagy durranás, csattanás volt tulajdonképpen.
2: Ja,
3: ez szomorú. Ez rettenetesen szomorú. Tehát gyorsan sikerült bevenni a kanyart. Túl gyorsan. Na, vissza a filmekhez, ugye? Tehát ugye itt beszélgetünk mindenféléről, főleg az Alienek. De most az az apropója, hogy megjelent ez a Disclosure Day, amit én nem láttam. Hát az új Spielberg film.
2: Az kijött már. Tényleg az a mozikban van most, ugye?
3: A Disclosure Day, ami nem is tudom, hogy most magyarul milyen címet kapott, de
2: a
3: kinyilatkoztatás
2: súlyos
3: napja, vagy a nyilatkoztatás napja, vagy valami ilyesmi. És hát fele más kritikákat kap. Szóval
2: igen, néztem a trélert, és akkor Spielberg mondja, hogy mert ez mind igaz. Én mondom, hogy mi ott az alapsztori? Az ilyen full ilyen űrlényes valami.
3: Na írja, mondja Robi, hogy szobaton nézte a moziban, majd írd meg, hogy milyen.
2: Tényleg?
3: Azt mondja, nagyon csúnya szóval írta, hogy nagyon jó.
2: Nagyon jó. Meg kell néznem.
3: Hát igen, meg kell néznem. Szóval ennyire jó. Mert mindenféle vélemény van.
2: De mik a vélemények?
3: Hát, hogy igazából semmi újat nem ad a Spielberg, olyat is olvastam, hogy nagyon jó.
2: Dobáldalom, hogy annyira jót írt, ezt nem lehet beolvasni.
3: Nem lehet sajnos beolvasni.
2: Végig élvezte.
3: Végig élvezte
2: a filmet.
3: Na mindegy, szóval írnak hideget, feleget, majd megnézem én is, kíváncsi vagyok rá, nem tudom.
2: Dobáldalom,
3: ennyire szereted az Alieneket, vagy az űrlényeket? Ennyire bejönnek? Hát jó, igen. Most tudod,
2: na, hát,
3: kinek a pap?
2: Igen, nagyon durva.
3: Ja.
2: Na, de miről szól ez úgy alapvetően? Én már esküdöm, emlékszem. Hát, néztem a trailert, de...
3: Ez az. Miről szól? Jó kérdés.
2: Na ez az. Valamiről szól.
3: Valami készül, jönnek. Tudják, hogy vannak, de hogy jönnek? Aha. Valóban?
2: Jaj, tényleg, ez itt amikor van a...
3: Köztük?
2: Jaj, segíts már, hogy hívják? Emilia Blunt, ugye?
3: Igen.
2: Ő az egyik fő
3: Emily
2: szereplő.
3: Blunt.
2: Emily, igen. Blunt. Igen, így van.
3: Igen.
2: És akkor van ilyen, hogy aha, igen, most már megvan. És akkor tudom, hogy így ő egy ilyen bemondó, és akkor
3: igen,
2: így veszi a
3: tényleg
2: tévé, és akkor hogy good evening, és így megáll, és valami... És valami ilyen hangok jönnek, és így...
3: Ja. Egyébként az Emily Blunt-nak hát van egy olyan arca, ami elég ijesztő.
2: Igen. Azért ne haragudj, én is azért meglepődik, így beszélni korán reggel, és mond rád, és akkor képzeljétek, néztem azt, hogy megállna, és akkor ilyen hülye fejjei ránéz, és így...
3: Én ezt csinálom békeidőben.
2: Mondanám, teljesen
3: hétköznapi dolog nálam egyébként. Ha látnál én otthon, hogy én miket csinálok, tehát, hogy valamelyik nap így...
2: Aha, itt van, Robi írja. Hú, figyelj, azt mondja. Az idegenek régóta nálunk vannak.
3: Egy
2: privát cég titkolja évek óta. A kormány se tud róla.
3: Pár embernek tele lett a töke, és kiszivárogtatták. Ez kéne a DVD hátuljára írni. És...
2: Ne haraguljatok, csak a Dobáldán Robi nem tudom. Ez a legjobb összefoglaló, amit valaha olvastam.
3: Ebben minden benne van. Ebben minden
2: pár
3: benne
2: embernek
3: van.
2: Tele lett a töke, és kiszivárogtatták. Hogy tudsz ilyet írni? Na mindegy, szóval alapvetően a sztori nem
3: a
2: rossz.
3: A kormány se tud róla.
2: A kormány se tud róla.
3: Hát ha már a kormány se tud róla, akkor ez egy jó sztori.
2: Akkor az, az jó nagy.
3: Pedig legy. A kormány az mindig tud róla.
2: Hát az mindig tud.
3: Az minden, nem volt olyan film. A legjobb volt a... Legjobb volt a függetlenség napjában, amikor leviszik az elnököt oda az Éria 51-be.
2: Hát az elnök akkor, se tudott róla.
3: És akkor ugye az elnök, hogy én erről miért nem tudtam, és akkor hát meg akartuk óvni elnök úr, vagy, vagy valami ilyesmi.
2: Igen.
3: Azt mondja, ami ritka, hogy a végén be is mutatják az idegeneket. Oh, ezt nem sűrűn szokták.
2: Oh.
3: És legalább hát így CGI szempontból jó ez a film, tehát nem egy gyagyás.
2: Hát nem hiszem, hogy Spielberg nem
3: csinál. Nem olyan, mintha én csináltam volna?
2: Nem hiszem, hát Spielberg. Az, hogy a fullos.
3: Jó,
2: az
3: hát
2: egész.
3: Végül Spielberg persze, volt az egy költségvetés.
2: A...
3: Most van tudom, hogy egyébként a két legnagyobb, amit elmondom, csak micsoda? Gyorsan majd megnézzük ezt a Disclosure Days, csak beszélünk erről biztos, de most ugye két nagyon nagy szenzáció van a mozikban.
2: Igen.
3: Az egyik a Backrooms, a másik az Obsession.
2: Na,
3: ez a két film. A Backrooms az egy ilyen horrorfilm, egy ilyen liminal space-es horrorfilm, hogyha valakit érdekel, hogy mi az a liminal space. Nézd, most nagyon egyszerűen kéne neked összefoglalnom, akkor gondolj vissza a 80-as évek elhagyatott plázáira, meg irodaházaira, azt a végtelenséget, azt a az ürességet képzeld el, amit ezek az ilyen irodaépületek, meg ezek az ilyen elhagyatott helyek jelentenek, és nagyjából ez a horrorfilm alapja, ugye ez egy régi YouTube csatorna, egy nagyon népszerű YouTube csatorna alapján készült. Azért szenzációs ez a két film, az Obsession meg szintén egy horrorfilm, egy megbolondult lányról szól, aki nagyon beleszeret valakibe, de ennek van egy természetfeletti oka.
2: Jó,
3: mindegy, tehát ez két film, ami idézőjelesen, nagyon idézőjelesen, apró pénzből készült,
2: jó.
3: És vagyonokat kaszálnak vele. Két youtuber, mind a kettő rendező youtuberként kezdte,
2: igen.
3: Nagyon amatőr szinten, és eljutottak oda, hogy forgattak egy-egy filmet, tehát ez két teljesen egymástól független alkotóról beszélünk, tehát Obsession, Megszállottság és Backrooms, hátsó szobák, és ezek a filmek tarolnak. Tehát ezekkel milliókat keresnek, úgyhogy vagy 100 milliót, nem tudom, nem most pontosan nincsenek előttem a számok, de a lényeg az, hogy óriási pénzeket, úgyhogy apró pénzbe készültek. Wow. És most ez egy ilyen új hollywoodi trend egyébként, tehát most ez szerintem nagyon sokan így kedvet kapnak majd a youtuberek, hogy akkor csináljunk filmeket függetlenül.
2: Hát igen, azért, mert a... Hú, basszus! A legelső ilyen az a horror volt, amikor kint vannak egy kamerával az erdőbe, segíts, hát biztos...
3: Blair Witch Project.
2: Igen, ugye?
3: Igen.
2: Az ott a legelső, ami ilyet nagyot
3: tüpött. Igen, ott a marketing hype volt nagyon érdekes, mert ott egészen a bemutatóig ezt a filmet, a Káni bemutatóig úgy állították be, mint hogy ez egy valós sztori lenne.
2: Hát igen.
3: Készült egy ilyen, hát egy ilyen verkfilm, ugye ezeket így hívják.
2: Igen.
3: Ami gyakorlatilag úgy mutatta be az egészet, hogy ez egy megtörtént esemény.
2: Aha.
3: Igen. Ír megint valaki, Emily Bluntról valaki kifejtette a véleményét, nagyon szép hölgynek tartom Emily Bluntot, így írta. Nem igen. Pont ezekkel a szavakkal írta a kedves hallgató, de ez a lényeg az üzenetnek. Beolvasnám, de nem akarom. És na mindegy, és akkor ez volt igen a Blair Witch Project. Ez az egyik első, ilyen kézikamerás, meg ijesztő volt nagyon, nem láttad a boszorkányt, de tudtad, hogy ott van, sikoltozás volt, sírás volt.
2: Ja, de a boszorkány? Én nem tudom, hogy mire.
3: Hát mindig volt benne, tehát hogy ezek ilyen ijesztő volt az egész. Aha. És az emberek úgy bevették, úgy sokan úgy bevették, pedig ez egy nyilván egy megrendezett sztori volt ott az erdőben, a Blair-i erdőben.
2: Igen.
3: Wow, na mindegy. Hát... Pennsylvániában valamelyik ilyen középnyugat.
2: Durva cucc. Hát ugye vannak ezek a, és érdekes különben tényleg, mert egy csomó filmben muszáj legyen valami szörny, vagy valami alien, vagy valami. Nekem most így eszembe jutott, hogy erről beszélgettünk, szóval volt egy film, amin annyira meglepődtem, ott az nekem valami eszméletlen kreatív volt. Az
3: Marylandben van, bocsánat. Igen, jó? Bocsánat.
2: Hogy mondják ezt? Én nem is tudom, hogy mit jelent különben, de lehet, hogy tudod, ez a film, amikor kijött, ez az Annihilation. Uh-huh. Ez biztos, hogy láttad. Ez egy Netflix film volt, nagyon-nagyon nyom. De ez mit jelent különben? Ez a kifejezés.
3: Az Annihilation az elpusztítani. Az azt jelenti, hogy elpusztítani. Megsemmisítés.
2: Akkor nem tudom mondjuk, hogy ez mi ez a...
3: Megsemmisítés, elpusztítás.
2: Címe, vagy ez miért utal, de a lényeg az, hogy tudod, az van, hogy ott volt az, hogy van egy ilyen fal.
3: Annihilation egyébként így ejtik. Annihilation.
2: Hát így viszont már hallottam. Ja, ez?
3: Igen.
2: Hát minden nap tanul valami újat az ember.
3: Látod?
2: Annihilation.
3: Mm-hmm. Magyarul egyébként az a cím, hogy expedíció, ami nem azt jelenti, de...
2: Hát
3: nem.
2: Igen, de viszont, de valóban expedíció, ugye, mert átmennek egy ilyen falon, ahol bekerülnek egy új világba, És ott nagyon kreatívak azok a szörnyek. Nem tudom, emlékszel, úgy néz ki, mint egy
3: emlékszem, nagyon-nagyon régen néztem, igen.
2: Ilyen, akinek félig ilyen, ami koponyája van, ilyen látható koponyája erre, de nem az a szörny, hanem az, hogy úgy üvölt, meg olyan hangjuk van, mint hogyha így mimikálják így az emberi hangot, meg annyira félelmetes.
3: Ijesztő, tudom emlékezni. Na most, hogy így mondod, én ezt akkor megjelent ez a film, akkor tudom, hogy a Bekével, vagy kivel beszélgettünk erről a filmről, hogy vagy ő ajánlotta nekem, és akkor megnéztem, és tényleg jó volt, vagy úgy mondtam, hogy jó.
2: Elég súlyos.
3: Netflixhez képest ez egy jó film.
2: Elég súlyos.
3: Néhány ilyen alient vegyünk sorra, és akkor gyorsan átmegyünk ezen a témán. Ugye itt vannak,
2: de miért? Hát nem muszáj gyorsan átmenni.
3: Nem muszáj gyorsan, de igazából vannak. Itt vannak a mimikek. A mimikek.
2: Na, ezt vágom. Ezekkel, én ezt nagyon szerettem, ezt a filmet.
3: Én is. Én ezt moziban néztem.
2: A Holnap határa.
3: A Holnap határa.
2: Szintén megint
3: Edge of Tomorrow, igen.
2: Emily Blunt.
3: Emily Blunt ebben is játszik.
2: Igen.
3: Ez csak skifikre szerződik le, esküszöm meg horrorokra.
2: Az Emily Blunt. Úgyhogy ő játszik, meg hát a Tom Cruise.
3: Tom Cruise.
2: Hallod, ez egy jó film.
3: Jó film, minden napja újraindul, mindig meghalott a parton, és akkor aztán jön vissza.
2: Igen, és akkor ugye az van, hogy itt az a trükk ebben az egészben, hogy ezek az űrlényeknek az a különlegesség, azon kívül, hogy nagyon brutális harcosok, meg ilyen nagyon jó néznek ki, meg ilyen tényleg arra vannak teremtve, hogy gyilkoljanak, meg civilizációkat vegyenek be. Hogy így, ha éppen úgy jön ki, hogy vesztés állnak, akkor egyszerűen az időt így visszacsapják. Ugye? Aha, ez a lényeg ebben az egészben. Mert persze, a végén rájönnek, hogy hol van a központi agy, a fő alien, akit, hogyha le tudnának győzni, akkor nem tudják visszacsapni az időt.
3: Ja.
2: És akkor így győzhetnek, és akkor ugye erre megy a harc, vagy a Tom Cruise az egyetlen, aki, vagy kevés azok egyike, aki felfogja, hogy ez mindig újraindul.
3: Aha. És próbálja elmagyarázni többieknek, csak azok nem értik, vagy nem hiszik el.
2: Hát igen, és akkor aztán rájönnek, aztán rájöttek, hogy van mások is, csak valami furfang van, ugye, mert régen nézte ezt a filmet, de érdekes, hogy ezt én is moziban néztem, hogy jó nagy volt a hype körül, hogy ugye egy idő után ez majd gyengül, és egyre kevésbé fog emlékezni, és akkor szóval, hogy itt azért van egy ilyen...
3: Ja persze, volt
2: egy ilyen időkorlát, hogy azért lehet próbálkozni egy ideig.
3: Látványos film, egy jó film, mindenféle...
2: Mennyire jók azok a gúnyák, amikbe mennek.
3: Igen. Na most a következő néhány, ezek már ilyen klasszik horror mozdulatok, vagy klasszik horrorból jött idegenek. Például a Massa, 58-as trash sci-fi horror, ezek ilyen, most például ilyen is volt, egy ilyen hatalmas vörös takony gombócot képzelj el, és az így zabálja fel pennsylvániai kisváros lakosait. Aha. Tehát ez egy ilyen, rengeteg ilyen horror készült abban az időben, ez az 58, ez viszonylag korai nekem, de mondjuk a 80-as évek az egy aranykor volt.
2: De azt ajánlottál nekem egyet, ami benn van a listában. Mondtad, hogy ez Vekán, ezt nézd meg. Melyik? Ezt látnod kell. A dolog.
3: A dolog? Persze. A dolog az egy klasszikus. Tehát
2: hallod, az nem volt amúgy rossz. Szörnyű különben. Hát szörnyű. Ez ilyen expedíció. Ez az, amikor egy expedíció van a kint az istállata mögött.
3: Igen,
2: a
3: norvégokkal együtt ott a déli sarkon, vagy az északi sarkon, és akkor ott egy ilyen alien van, amit nem is látunk, hanem az a lényeg ennek, hogy ő átveszi mindig valamelyiknek a formáját.
2: Hát igen.
3: És akkor nem tudják egymással, hogy ki az űrlény, vagy ki a szörny, és akkor ebben nem is ez a szörnyű, hanem az, hogy volt, akit így az átalakulás közben kapnak el, és akkor az még csak így félig van átalakulva, és ilyen... Szóval az a nagy titka annak a filmnek, hogy kézi maszkokkal dolgoztak.
2: Ja, komolyan?
3: Persze, tehát ott semmiféle CGI nincs. Minden kézzel készült, és ezért működik ma is jól, mert nagyon jó minőségűek voltak azok a maszkok, meg azok, amiket ők ott elkészítettek.
2: Igen, na most aztán van kettő film, ami rám valami...
3: John Carpenter.
2: Őrült hatással volt.
3: Na?
2: Nekem így nagyon meg... De úgy, hogy mai napig néha eszembe jut. Az egyik az a csillagközi invázió. Én nem tudom, hogy rám mi volt ez ilyen hatása. Én ezt néztem, és így nem akartam elhinni, hogy ez mennyire, nem is tudom, szörnyű, vagy nem is tudom, de hát hogy az a lényeg, ugye, hogy vannak ilyen aszteroidák, és azokon az aszteroidákon vannak ilyen valami bogásszerű
3: valami.
2: Igen. És akkor azok jönnek, és akkor így az ember is akkor felveszi velük a harcot, és megindul persze az űrbe, hogy ugye kinyírja őket ott, ahol ők élnek.
3: De szóval, ez az egész egy szatíra, ez a film.
2: Nem én.
3: Ez egy fasiszta állam társadalom kritikája. Na, tulajdonképpen
2: hát
3: egy ilyen disztópikus film, a Paul Verhoeven rendezte. Azt kell róla tudni, hogy ő ezzel sokkal többet szeretett volna mondani ezzel a filmmel, mint maga a sztori. Tehát az, hogy ők ott harcolnak az űrlények ellen. Tehát
2: de mi van a háttérben?
3: Hát az van a háttérben, hogy ő elképzelte azt, hogy a jövőben a a világ egy ilyen rendőrállamként fog működni, tehát minden a harcról szól. És ebben van egy rakás társadalom kritika is. Ha megnézed a mai, nem csak a mai, hanem már ugye Machiavelli is megírta azt, hogy a régi politikai világban is minden, mindig úgy tudod magadnál tartani a hatalmat, hogy ellenségképeket kreálsz.
2: Ez így van, igen.
3: Na most
2: igen.
3: Az ellenségkép ebben az esetben az arachnid. Tehát mindenki, tehát azok az arachnidok, szerencsétlen arachnidok, azok nem igazán van esélyük az emberek ellen az atomfegyvereikkel, meg a satöbbivel, de viszont mindig az a cél, hogy az emberek legyőzzék ezeket. Igen. És harcolni kell, és ez a közös ügy. És a harc. Tehát ugye ez egy ilyen fasiszta állam, ami nyilván egy ilyen rendőr állam, ami csak arról szól, hogy a fiatalok menjenek, harcoljanak ezek ellen, azzal is lefoglalják magukat, és hát ugye ez alapvetően egy ilyen politikai kinyilatkoztatás volt a Paul Verhoeven részéről. Tehát, hogy maga a skifi, az csak egy díszlet.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ő ezt így, és ha belegondolsz, tele van ilyen szatirikus pillanatokkal, hogy itt ilyen televíziós reklámokat mutatnak, amik ilyen totál elborult reklámok, meg ilyen propaganda videók, meg stb. És erről szól a film, és ő ezt így képzelte. Na most a második rész, meg a harmadik, ezek már ilyen nézhetetlen, tehát ott már teljesen lényegtelen volt az egésznek az elmélete, tehát hogy ő ezt eredetileg miért készítette ezt a filmet. Szóval a csillagközi invázió, azt ne így nézzétek, mint egy klasszikus skifit, hanem az bizony egy komoly, nagyon komoly társadalomkritika.
2: Hát én abban az időben nem úgy néztem, mint társadalomkritika, mert ugye
3: fogtam még. És úgy egy vacak filmnek tartottam, amikor komolyan? Meg nagyobb lettem, megnőttem, és akkor leültem úgy megnézni, hogy tudtam ezt róla, akkor meg már zseniális filmnek tartottam.
2: Hát én nekem igazából bejött, nekem ez akkor nagyon tetszett, és emlékszem, hogy tudod, hogy mind sokkolódtam. Nem erre számítottam. A Támad a Mars.
3: Ja, persze, az is egy komédia. Tehát,
2: hát ez egy nagyon fura komédia. Én azt úgy néztem, figyelj, én azt néztem a moziba, és nem fogta fel az agyam, hogy én mit látok. Annyira szürreális volt, tehát emlékszem, a P.S. Brosnan fejét ráültették a kutyára, meg így mentek, és ilyen kegyetlenül, hogy ezek a marstakok gyilkoltak mindenkit. Nem is tudom, de kegyetlenül tényleg, de igazából most lejönnek a marsok, hogy mit van nekünk tárgyalni valók velük. Igen. Jöttek, hogy de Isten hozott ideget, jó, koga interesszúje, bám, rögtön lőttek, érted? Nem így volt, de hát így volt. És akkor végül kiderült, ugye a hangos zene az ellenszer.
3: Az ellenszer.
2: Néztem, és akkor jó, amikor nézzük a Rick and Morty-t, ami annyira szürreális, hogy tudod, hogy az agyadat meg tudod elengedni. Az, amikor túl vagyunk különben a Trónok harcán, ahol most akkor megszoktuk már, hogy a főhősünk is bármely pillanatban meghalhat. Nem tudom, amikor túl vagyunk a Stranger Things-en, hogy aki félt a horrortól, rájött, egyszer csak azon kapta magát, hogy különben nézi a horrort, mert olyan szépen bevezettek minket. Tehát, hogy annyira kiütik ezt a határt nálunk különben, ami eddig volt, legalábbis, hogy nem, hogy szépen lassan úgy egyre durvább, és egyre többet akarsz, és egyre többet, és egyre nagyobb a határ. Tehát abban az időben, mikor ez a marstakok megjelentett, akkor még nem volt ilyen határ, és akkor tudod, hogy nézted, és itt, na mindegy, szóval, hogy...
3: Ja, jó, mindegy, igen.
2: Nekem legalábbis ilyen fura volt, néztem, és így mondom, hogy Jesus Christ, mondom, mi történik, és akkor ugye vannak a klasszikusok, mint a ragadozó, hát ezt mindenki ismeri,
3: persze,
2: meg a
3: persze.
2: Xenomorph, ugye az alien.
3: Itt van a dolog, azt láttad, ugye, ezt a képet a fejről, amit így...
2: Persze, hogy ne.
3: Ez a dolog.
2: És akkor itt van, és bedobják még ugye szörnyű ellenfélnek, mint Alien, a Thanos-t, de hát én nem raknám őt ide.
3: Thanos? Hát ez egy Marvel, tehát... nem ez is. Az
2: persze.
3: Nem egy most űrlény.
2: Igen, hát űrlénynek űrlény, mert egy intergalaktikus lény, de hát most...
3: Űrült azért... titán. Az űrült hát most titán.
2: Űrült titán, érted? Nem. Szóval vannak ilyenek. Úgyhogy hát ennyi
3: röviden. Csettintéssel az emberiség felét kiirtotta.
2: Szóval le a kalappa ezek, jó megcsinálják. Néztük, nem is tudom, hogy azt... Én veled néztem a Prometheus-t, ugye az Alien egyik ilyen nagyon szuper részét.
3: Szerbül
2: nagyon...
3: Prometei.
2: Ezt néztük a moziba, az is nagyon mondjuk kemény volt. De aztán most ugye kijött ez a legújabb rész, és én ezt megnéztem, és nekem például, ugye most már igényesek vagyunk.
3: Aha.
2: És nekem az Alien design a végén a hibridről nem jött át. Nem tudom, mik a vélemények, szerintem az nagyon megosztó volt. Biztos van, akinek tetszett, de szerintem nagyon
3: én
2: sok
3: nem vagyok hívernek az alienes hibrid vonalnak, az az igazság. Én az eredetit szerettem, meg a második részt, meg a harmadikat.
2: Aha.
3: Én ezeket szerettem.
2: Na mindegy, szóval.
3: Többi
2: de
3: az
2: hát
3: nekem
2: van.
3: Már itt túl van gondolva. A Prometheus-t azt szerettem, mert az eredet történet, csak túl sokat felfedtek róla, és így mindenről lerántották a leplet. Nekem az nem tetszik, hogy vagy nem tetszett abban, hogy... hogy...
2: Választ kaptál sok mindenre?
3: Igen, nem kellett volna választ kapni. Nem kellett volna. Tehát ez, hogy az, hogy az egy ilyen misztikus fajról aztán így didaktikusan belemagyarázzák, hogy akkor ők most kik meg, mik meg, honnan jöttek, és itt van, és ez az oka, hogy ők vannak, és aha, ez... De miért kell elmondani ezt? Nem kell elmondani. Pont a varázsából veszel az egésznek.
2: Hát jó.
3: Na mindegy.
2: El kéne mennünk Hollywoodba, Zoli, ez igazság.
3: Hát mi csak mennünk. Néznénk, mint a moziban.
2: De eladnák, hogy nagyon nagy szakértők vagyunk, érted?
3: Nem szakértés, ez vélemény. Tehát igazából sokan osztják ezt a véleményt, amit én most elmondtam.
2: Persze. Irány jó. Hollywood.
3: Irány Hollywood. Hollywood.
2: 7 óra 38 perc van.
1: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Bonnor reggelin. FM 91,5 MHz.
1: Van itt egy érdekesség azért, ugyanis ugye van ez az ilyen dolog, hogy mindig hallunk ezekről a szupergazdag emberekről, meg mit tudom én, hogy ez egy dolog.
2: Hát szupersztárokról.
1: Ez egy dolog, meg tudod, ezeket az ilyenek, mindig mondják, hogy ezek a legnagyobb ilyen high rollerek, így hívják ezeket az ilyen nagy kutyákat, és akkor ugye valószínűleg mindig azt mondják, hogy tudod, hogy az igazi nagy biznisz az, amikor a vállalatokat eladod, meg tudod, van ez a nagyon nagy játék, amikor tudod, kiszúrod a vállalatot, ami úgy okés, vagy valami, akkor ezt megfogod, akkor csapatodat tudod, hogy feltuzzasztod, akkor eladod, és akkor ezekben jönnek az ilyen nagyon durva dolgok, és akkor felfogatlan a számunkra, emlékszem, amikor annyira nagyon jó volt a Dr. Dre-ről az a film különben, az a pár részes film a Netflixen, azt mondom, aki szereti ezt a világot, nézze meg, mert ugye többek között a Beats fülhallgatóknak a komplett történetét elmeséli, ami zseniális.
2: Az a Dr. Dre, ugye?
1: Igen. Uh-huh. Ugyanis ott az volt a sztori, ami gondoltok bele zseniális, hogy ugye van neki egy üzlettársa a Dr. Dre-nek, és akkor mondta neki éveken keresztül, hogy Dr. Dre azt mondja, hogy csináljunk valami terméket. És akkor mindig mondta, hogy nem akarom adni a nevem ilyesmihez, nem akarom ezt így eladni, most nem akarok pólókat, meg ilyen hülyeséget, azt hagyjuk már, mindenki azt sem, mindenki parfümöt csinál, meg ilyen. És akkor addig, hogy gondolkozott egyszer ez az üzlettárs, és mondja neki, hogy nem akarsz fülhallgatókat, azt mondja, az elég étel vagy. És akkor mondta, hogy de, oké, ezt
2: akarom a fülhallgatót.
1: Legyen, ugye nyilván branding kell, meg minden, de most rövidítem, és akkor ez lett a Beats. De hogyan legyen ez a Beats ismert? És akkor ők kezdték el állítólag nagyon először ilyen masszív mennyiségben azt csinálni, hogy a marketing fővonala az volt, hogy nem feltétlenül direkt reklám, hanem mivel ők ugye Dr. Dre ugye ez egy szupersztár, egy mega producer, meg egy világhírű rapper, akkor csinálják azt, hogy a sportolóktól kezdve, a zenészektől kezdve mindenki csak jelenjen meg, hogy mindenki ezt a fülhallgatót használja. És ez működött, mert felkapták az emberek a fejük, hogy mi van a fülükön. Tudod, színesek voltak, jó volt a dizájn, tudod, jól néz ki az a B betű rajta, tudod, hogy úgy szembe tűnik, hogy what the fuck, mi történik?
2: Működött.
1: És működött a sztori, és akkor végül én azt hiszem, hogy az Apple vette meg.
2: Igen, az Apple-i. Persze.
1: Az Apple vette meg, és valami nagyon durva, valami milliárd plusz euróért. A legviccesebb az volt benne, hogy nem tudom, hogy ezt tudod, de megvan az a rész, hogy amikor ezt már tudták, de nem írták alá, akkor mondta neki a Dr. Dre üzlettárs, hogy erről nagyon hallgas, kérlek, mert az Apple az nagyon-nagyon-nagyon kényes arra, hogy mi derül ki és mi nem, de amíg alá nem írjuk, erről tudod, hallgassatok. Hát igen, ez majdnem összejött. Nem tudom, emlékszel-e. Ő elmondta a haverjainak, ahol például ott volt a Tyrese, akit ismerhetünk különben a Fast and the Furious-ből, és hogy ilyen live-ba berúgtak, és live-ba így jelentkezett be, hogy sziasztok!
2: Ja, igen, emlékszem erre, persze, hogy beszéltek.
1: Az Apple-nek, nem tudom, másfél milliárd, és így tudod, ez mikor meglátta, akkor majd rosszul lett, hogy most ez normális, csak mert tökéletlen fog elcsúszni az egész. És akkor aztán megoldották, szóval azért nem stresszmentes ez a világ,
2: nem,
1: maradjunk
2: nem,
1: annyiba.
2: Nem.
1: És akkor látod, egy ilyen bulit csináltak, hogy jó, persze, be lett abba fektetve, és utána azt hiszem, hogy csak a Dr. Dre része volt ilyen, ami nem tudom, 800 millió, vagy nem tudja, hogy fölfoghatatlan, tudod, ilyen összegek. Na most már eleve ezek is felfoghatatlan összegek, akkor erre jön rá ez, ami jó bevált szereplőnk, aki ugye kicsi-kicsi és mindig szembe jön, az Elon Musk, aki ugye nem tudom, először jött a Teslával, aztán SpaceX, aztán the Boring Company, meg mit, mindenféle, ami volt. És akkor most kimondod, hogy mit ért el?
2: Hát most az Elon Musk SpaceX-e az 555.555.555 részvényt értékesített darabonként, ez 135 dollárért darabját, bevonva 75 milliárd dollárnyi tőkét, és Musknak az űrvállalatban lévő részesedése 38%, ez 800 milliárd dollárra emelkedett, miközben a SpaceX összértéke mostanra meghaladta 2000 milliárd dollárt, tehát egy szupergazdag figura.
1: Hát igen, írják ezzel, különben, hogy ő igazából így a világ első dollár 1000 milliárdosa lett.
2: Így van.
1: Na
2: így
1: most,
2: van.
1: Hogy ez már így... Hát nem tudom. Ez már ilyen, nem is tudjuk fel.
2: Elképzelhetetlen. Tehát én olvastam ilyen, vannak ilyen különféle mémek, persze azok nem kerülnek ennyibe, tehát azokat legyárthatja mindenki, amelyek arról írnak, hogyha valakinek ennyi pénz. Két ilyen mémet láttam, az egyik az, hogy ha naponta, nem tudom, félretennél 10 000 dollár, vagy valami elképesztő összeget, születésed óta, akkor is csak fel annyi pénzed lenne, mint az Elon Musknak, vagy valami ilyesmi. Mm. Volt egy ilyen marhaság. A másik meg az, hogyha neked ennyi pénzed van, idézőjelesen, és a föld fele éhezik, akkor te egy köcsög vagy.
1: Ah.
2: Érted? Tehát, hogy most várj.
1: Értem.
2: Érted? Tehát, hogy ilyen, ezek a... Erről csak negatív vélemény jön. Tehát erről, aha, hogy ő egy ilyen milliárdos. Nyilván ő röhög a markába, tehát ő magasra tesz az egészre.
1: Neki mindegy, igen.
2: Csak mi itt idegeskedünk ezen, tudod? Tehát, mi...
1: Ja, hát én nem idegeskedek
2: rá. Nem, és én sem nem tudod, mondom, tehát mondom, hogy az ember, a civilek, tehát az emberek. Az. Tehát, hogy ezzel nem igazán tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy alapvetően, hogyha most valaki neki szegezni a kérdést, hogy miért nem jótékonykodsz, akkor ő azt mondaná, hogy én jótékonykodom. Biztos, hogy jótékonykodik. 100% hogy jótékonykodik. Az, hogy nem osztogatja szét a vagyonát, ez egy más kérdés, mert nyilván ő neki, ha ezt is megkérdeznéd tőle, akkor azt válaszolná, hogy ő ezt a pénzt, ezt az űrkutatásnak és a nem tudom minek szenteli. Tehát, hogy ő ezt, és ott a SpaceX, ami...
1: Amúgy nézd, de hát az az érdekesebb az egészben, lehet mondani rá bármit, de az egyik az biztos, hogy ugye valamikor, de hihetetlen különben, amikor ilyet valaki végvisz, ugye a PayPal-nak az alapjait fektette ő le? Annak idején nagyon régen, ugye?
2: Ő a PayPal-lal indult, és azt is eladta azt a céget.
1: Na figyelj, és akkor eladta nagyon-nagyon-nagyon fiatalon. Emlékszem, hogy ilyen, vannak ilyen felvételek, ahol nagyon korán kopaszodott már, aztán nyilván rendbe hoztam, mert most már van miből, de hogy így kopaszodott, és hozzák neki az első McLaren, azt az F1-et, vagy nem, aha, most nagyon régi, nagyon-nagyon régi, ami már akkor ilyen szupersportkocsinak számított, tehát már akkor tudod, ezt meg tudta engedni magának. Nyilván már hatalmasat ment, és akkor utána jött a Tesla. Néztek, bárhogy nézzük, a Tesla megváltozott az egész piacot. Tehát, hogy amikor kidobta, igen, tehát, az elektromos autót, és azóta is.
2: Ha azt mondjuk, hogy elektromos autó, akkor az első, ami eszünkbe jut, az
1: persze
2: a Tesla.
1: És persze ott a többi, és mindenki mondja, hogy ő milyen jó, meg mit tudom én, de azért a Tesla, azért az Tesla. Meg akkor is, amikor azt mondja, a többi autógyártó, hogy igen, de azok de nem tudom milyen a minősége, nem tudják összerakni. Hát jó, de azért csak átnyomták azért rendesen, és akkor még ez nem lett volna elég, akkor jött erre a SpaceX, és akkor az a rohadék rakéta visszajön, és így megáll az utolsó pillanatban, és így leteszi magát. Szóval ilyen nem volt a világon soha. Tehát így, bárhogy nézzük, ilyen nem volt soha. Tehát, hogy én azt nem hittem, amikor először láttam, hogy tényleg így kilövődik a rakéta, leválik, aha, az általában visszazuhan. Ez nem.
2: Ez visszajön.
1: Visszajön, hogy megáll az a rúd, érted? Hogy áll meg egy rúd? Hát egész életükben azt
2: mondtuk,
1: hogy egész életükben azt mondtuk, hogy kellenek, szárnyak kellenek, meg nem tudom, mi kell, de cső, érted? Egy cső, ami visszajön. Ami akkora, mint egy emeletes ház.
2: Nyilván. Igen.
1: Kinyílik lent négy ilyen kis valami lópimpili, azt így kicsit így lövődözget ilyen tüzet jobbra-balra, azt így megáll. Hát ez de őrület, nem? Őrület. Zoli, hát de
2: ennyi pénzből lehet ilyet fejleszteni.
1: Hogy tervezték ezt meg?
2: Nyilván nagy szakemberekkel tervezték.
1: Hát nyilván eléggé. Meg jó, izgultak, hogy néztem én erőműsort, hogy tudod ilyen, hogy fellövik, aj, de jó, repül, bám, főrobb.
2: Igen,
1: tudod, akkor megint repül, megint főrobb, és akkor majd a harmadik támadás, aztán megint főrobb.
2: Együtt működik ő a NASA-val, hát nagyon igen, komolyan, tehát ő csomószor hát előfordult, hogy ők hoztak haza, már mint SpaceX-es Dragon-nal hoztak
1: később,
2: haza.
1: Később, igen.
2: Persze, már, később persze embereket. Szóval azért nyilván, tehát jó, okay, privatizálta az űrkutatást, hát gyakorlatilag.
1: Ebben maximális igazad van, csak tudod, az volt, hogy hát ott, amikor a harmadikat lőtték fel, akkor ez rengeteg pénzán fölni egy ilyet. Harmadik mondták, hogy ha ez is fölrobban, akkor azért bajok lesznek most már azért.
2: Igen, igen.
1: És akkor tudod, így nem robban föl. Szóval nem olyan könnyű dolgok ezek. Na mindegy, szóval hát értek, most mondhatjuk mi, hogy ennyi pénze van, de azért ő most gondoljatok, PayPal, Tesla, SpaceX, és akkor a többi hülyeség, világ megváltó dolgok. Hát keressen is annyit, hát most Istenem, hát ennyi.
2: Mindig lesz a világon valaki, aki eléri ezt a szintet.
1: Az gratulálunk biztos neki, tényleg.
2: Snoop Doggy Dogg, az öngyújtó reklám, ezt írta egy hallgató, az is egy jó poén. Igen, az a Snoop Doggy Dogg reklám, amikor egy a Bic-kel szerződött. Komolya? A Snoop Doggy Dogg,
1: volt,
2: és akkor persze, és akkor mit tudom én, írták, hogy mire lehet használni az öngyújtót, és akkor így a Snoop Doggy Dogg is persze ott van az öngyújtóval, hogy,
1: ha, hogy akár,
2: hogy nagyon jól lehet használni, valami nem, nyilván nem mondja ki, hogy mire
1: igen,
2: használja,
1: igen,
2: de
1: igen,
2: nagyon
1: érti
2: jól lehet használni, igen.
1: Őrület.
2: Úgyhogy Snoop Doggy Dogg, itt egyébként az egyik város, itt nálunk a Korzonban egy trafik, és ott láttam ezt a reklámot, hogy ki van téve.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: A Snoop Dogg, ja, ez aktuális?
2: Hát nem aktuális, de szerintem a járulnak ilyen öngyújtókat, és akkor ott az öngyújtók dobozán, hogy ott maradt a Snoop Dogg.
1: Őrület. Na jó, hát ez van. 7:53 perc, amit jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka. 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon.

0: Tartós jövőt, választ a gyakorlati tudást!
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést! Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra! Ajándék tévével! www.stkable.tv
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó, minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja, ezt Alekszandar Vučić mondta. A szerb elnök hozzátette, hogy a MOL-lal kapcsolatos ügyben a szerb és a magyar kormány döntése mellett egy harmadik fél Oroszország jóváhagyása is szükséges. Ha ez megvalósulna, akkor a közel-keleti feszültségek enyhülésével együtt ez nagyon jó hír lenne, mondta.
7: Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőtéren hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül. A riasztás alakulása az Orosz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet honlapján követhető. Nagy mennyiségű fegyvert és robbanószereket foglaltak le a szerb hatóságok Nis környékén, amelyekről feltételezik, hogy további értékesítésre szánták őket a fekete piacon. Az intenzív operatív munka eredményeként az illetékesek egy dívó típusú személygépkocsit foglaltak le, amelynek csomagtartójában 70 kézigránátot, két kézi rakétavetőt és két automata fegyvert találtak.
6: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket. A 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa-bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz 26 fokos csúcshőmérséklettel.
3: Reklám.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
8: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
10: A
8: mezőgazdaságban az idő

0: pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: Manna reggeli, jogában elhallgatni.
1: 91-5.
2: Na hát, sziasztok! Mi a nagy helyzet? Az van igazából, hogy már megint van egy
3: Justin
2: ügy.
3: Trudeau-ról beszélgetünk, ugye. Igen, ő az a... Hát... hát ugye Kanada volt miniszterelnökéről beszélünk, aki azért felkavartám az állóvizet annak idején, emlékszem, amikor megválasztották, mert végtelenül liberális nézeteket valló emberről, fiatal emberről van szó, mások imádták azért, ahogy kinéz, mert hogy milyen menő, fiatal, igen, csávó, és akkor ugye ő megküzdött a maga problémáival, ugye Kanadáról elég sokat megtanulhattok, ha megnéztek néhány South Park epizód.
2: De miért? Kanada fura?
3: Nagyon viccesek egyébként ezek az epizódok, hát nyilván ezek
2: karikatúrák.
3: De eleve úgy indul a South Parkban, úgy van, hogy a kanadaiak azok mind ugyanúgy néznek ki, tudod? Nekinek ilyen pálcika szája van, meg pöcs, mindenki így néz ki, tudod? És van egy zseniális... Hát őket ilyen nagyon egyszerű, ilyen nagyon egyszerű embereknek mutatja be, maradjunk ennyi. És van egy rész, Kanada. Van egy epizód, egy ilyen, van az egész estés South Park, az a Bigger, Better and nem tudom micsoda.
2: Igen.
3: Aminek ugye az az alapsztoria, hogy háborúzik egymással Kanada és Amerika.
2: Igen.
3: Az Egyesült Államok.
2: Jó.
3: És akkor először, mielőtt indulna a háború, akkor vannak ilyen tévéviták.
2: Jó.
3: Ezek is ilyen tévéviták, tudod?
2: Jó.
3: És akkor az amerikaiak azok felhozzák, hogy és akkor még nem beszéltünk Bryan Adamsről.
2: Jaj, mert az is kanadai.
3: A kanadai elnök, az meg tudod, hogy mindenki így lesüti a szemét, elkomorodik, és így a kanadai kormány már 94-ben hivatalosan bocsánatot kért Bryan Adams miatt.
2: Igen, mert van egy pár előadó, aki tud nagyon ismert és kanadai, és akkor mindig csesztetik őket, de most a kapásban nekem...
3: Tehát
2: Bryan Adams, akkor a Celine Dion, ugye?
3: Ja.
2: Meg szerintem a Justin Bieber is szerintem, nagy eséllyel.
3: Jó, ezek nyilván ilyen viccek, érted?
2: Persze, oké, tehát hogyne. Ja, Istenem.
3: De egyébként érdekes dolog ez, mert a kanadaiakról, ha mondjuk utána nézel, hogy mik azok a dolgok, amiben ők másképp gondolkodnak, náluk egyébként rettenetesen komoly a bürokrácia, ezzel ők így nem akarnak valahogy felzárkózni a világ többi részéhez, állítólag ők nagyon zártak, tehát ők abszolút nem egy nyitott nép, tehát a kanadai. Hajlamosak csak kizárólag kanadaiakkal barátkozni, és egy kicsit így kiszorítani a többiek. Ez is egy általánosítás, de hogy állítólag velük szemben ez a megfigyelés az, ami van itt, amit így nagyon sokan gondolnak így.
2: Hát, érdekes,
3: komolyan. Ilyen nagyon szigorú határőrizet, például nem szabad bevinni se növényeket, se húsokat, se szalámit, se alkohol, se dohányát, tehát minden így le van korlátozva.
2: Aha.
3: Elég szigorúak ilyen szempontból, tehát kicsit ilyen kicsit maguknak valók. Valahogy így írják le a kanadaiakat, hogyha most mondjuk a skótokra azt mondjuk, hogy ők skótok, tehát hogy ők fukarok, akkor a kanadaiakra valami ilyesmiket mondanak, tehát ezek az ilyen általánosítások a kanadaiakkal szemben. De mit csinált a Justin Trudeau?
2: De mit csinált? Tehát az van igazából, hogy hát csajozik elég keményen, bizony.
3: Hát a Katy Perry a csaja konkrétan.
2: Hát konkrétan, de hát nem kis pályás, de hát hogy azért... Hol ismert egyáltalán meg ő a Katy Perryt, könyörgöm, de nem, hogy hát még összeüljenek, hát igen.
3: Ők jártak már kávézgatni.
2: Kávézgatni?
3: Igen, mert látták őket, paparazzi fotók készültek. Igen? Igen, múltkor kérdezted, hogy vannak-e még paparazzi.
2: Hát vannak ezek szerint, ugye? Azt a kutya
3: mindenit. Egyetlen egy ilyen oldalt követek az Instán, az a neve, hogy Just Jared. És ez egy állítólag az egyik legnagyobb ilyen paparazzis közösség.
2: Igen.
3: És ott láttam én először, hogy hoppá, tudod, Katy Perryről, Justin Trudeau-ról kávéznak, hoppá, együtt, nem tudom, ilyen étteremben vannak, hoppá.
2: Hát akkor...
3: És elindultak a találkozások, hát a találgatások.
2: A találkozások
3: az RTL, régen az RTL klubban volt egy sztármagazin, aminek az volt a cím, hogy találkozások, ez most megmaradt. Na mindegy, de hogy ez a műsor, ez erről szól. Na és ez a Just Jared, ez lehozta ezt. És akkor jöttek az első nagy találgatások, hogy akkor most ő tényleg együtt van a kanadai miniszterelnökkel, Katy Perry, és aztán kiderült, hogy igen, összejöttek.
2: Brutális.
3: És a mai napig együtt vannak.
2: Brutális. Hát jó.
3: Miért nem veszi a feleségül?
2: Érdekes.
3: Vajon miért? Tudom. Lehet, hogy a Katy Perry nem akarja a vagyonát majd megosztani.
2: Hát amúgy lehet, ott azért valószínűleg mind a kettőknek van, mint a tejbe aprítani. Menni jó kis randikra, meg minden, ami belefér. De itt az a történet, hogy ugye a Justin merészelte kihagyni hazája első világbajnoki foci mérkőzését, azonban részt vett egy amerikai meccsen, ahol barátnője Katy Perry énekes lépett fel.
3: Nem lehetett nemet mondani, úgyhogy...
2: Hát igen, az asszonynak nehéz.
3: Judith, ő mondhatja azt, hogy ugye, mert hogy ez egy boyfriend duty, tehát hogy ott igen. Kell lenni. De ő mondhatta azt, vagy mondhatja azt a Justin Trudeau, hogy én már nem vagyok Kanada miniszterelnöke, és még kéne nekem elmenni egy kanadai focimesre, ugye? Tehát most mit mondanál? Hát elmegyek a csajom ének
2: azt hiszem, pont azon gondolkoztam, hogy ha ő egy normális ember lenne, mármint ilyen nem politikus,
3: írja akkor... Írja hogy volt miniszterelnök. Igen, a volt miniszter, most már nem igen. Az. Nem, most már nem az, mondtuk azt egyébként, tehát Kanada volt miniszterelnöké. Tehát pont ezzel tudja ezt kivédeni, hogy akkor nem igen. Megyek most már milyen francnak, megyek, inkább megyek a csajon koncertjére.
2: Gondolkoztam ezen, Zoli.
3: Na, mit gondolkoztam?
2: Gondolkoztam, és azt hiszem, az eszembe, hogyha bármi lenne, egy sima üzletemben, vagy valami, igen. Nem tudom, sikeres, vagy valami, kassál, amit akar. De itt mindig van egyfajta népítélet. De hát, hogyha neki fontos az, hogy politizáljon, akkor azzal a népítélettel foglalkozni kell. Azzal a,
3: ja, azzal a meglátással hát onnantól kezdve mindenki hát
2: onnantól kezdve nincs boyfriend duty, ja, vagy értelek, duty. Aha. Tehát akkor basztus a nép van.
3: Boyfriend duty.
2: Ez egy
3: duty.
2: Ilyen munka. Yeah. Na most érted, te ha ilyeneket csinálsz, hogy különben tudod, hogy mindenki figyel, és akkor nem mész el a meccsre, hanem te elmész inkább a Katy Perrybe, értem, hogy neki sokkal érdekesebb az a Katy Perry, de...
3: Senkit nem érdekel ez a Justin Trudeau, hogyha ez egy ilyen 65 éves kopaszodó ember lenne.
2: Valószínű. De amúgy tényleg egy ilyen cool asznak néz ki.
3: Igen, ilyen cool asz.
2: És
3: cool.
2: Akkor ez így ez kicsikét kiverte a biztosítékot. Érdekes, hogy azért, mert hogy Torontóban rendeztek a meccset, a Bosznia-Hercegovina ellen játszottak a kanadaiak. Uh-huh. Jó. És akkor igen. Hát nem tudom. Eleve ez a...
3: Ezt
2: igen.
3: A meccset én sem néztem volna meg, az igazság.
2: Hát nem is vagy a Justin.
3: Hát jó, nyilván csak így mondom, hogy...
2: Trudeau.
3: Már neve is, hogy...
2: Hát jó van, Justin Trudeau. Én inkább elment Katy Perry-zni. Nem tudom, te elmentél volna Katy Perry-zni?
3: Persze,
2: inkább?
3: Hogy elmentem volna Katy Perry-zni. Most, hogyha a Katy Perry a barátni... Most mi most ott kellett volna szenvednem a Bosznia-Kanada meccset.
2: Azért Trudeau gyorsan tehát, feldobta a mélegre különben, hogy melyik...
3: Igen. Így csinálta. Egyik baj lesz, felhívta a menedzsert, baj lesz, Joe, baj lesz abban, hogy nem emlék érdemes. Hát lesznek majd ilyen hangok.
2: Nem érdekel.
3: És akkor biztos a Katy mondta, hogy menj csak nyugodtan a meccsre, menj, semmi gond.
2: De én
3: elénekelem, hát én eddig is énekeltem nélküled. Tehát, hogy most
2: én nem haragszom.
3: Nyugodtan, menj csak meccsre, biztos szórakozás.
2: Biztos bedobott egy ilyet, ha úgy érzed, neked ott kell lenned, akkor ez te döntsd el.
3: Ez a te döntésed.
2: Szegény Trudeau ült otthon.
3: Ez a te döntésed.
2: Könnyek között is mondta, hogy nem fogok elmenni a egyébként Bosznia meccsre. Egyébként sem
3: értem, ekkora foci rajongó ez a Trudeau egyébként.
2: Dehogy kit érdekel.
3: Csak azért kell elmenni, mert én voltam a miniszterelnök.
2: Hát Zoli, ha te ilyen high politikus lenni, akkor neked lenne egy csomó dolog, amit nem szeretsz, és meg kell tenned. A népért.
3: Hát jó, de most Bosznia-Torontó meccs.
2: Hát az ott az első, az a lényeg. Érted? Ott kellett volna, hogy üljön, hogy legyen róla, nem tudom, 4 fotó, és akkor mindenki elég.
3: Hát de akkor az senki... Elkezdve menni az elején, aztán így, hopsz, I have an appointment.
2: Az még rosszabb, lelépett a Katy Perry miatt. Hopsz. Képzeld.
3: Igen, képzeld.
2: Érted?
3: Hát, képzeld.
2: Nem, az még rosszabb lett volna, de...
3: Csúnya vége lett volna
2: a hülyeségben. Hát igen, de érted, ha meg elment volna erre a meccsre, akkor meg nem jelentek volna meg a cikkek, hogy amúgy dicséret ér, de mekkora dicséret, hogy ott volt, és hihetetlen, mert emeli a morált, hogy ő ott van, tehát ilyen cikkek nem jelentek volna meg, de az megjelentik, hogy elment megnézni a Katy Perryt, ahogy érted, fellép egy foci mérkőzésen.
3: Írja kedves hallgató, hogy jöhetne egy Katy Perry zeneszám ezután.
2: Baby has a fire.
3: Na az jó, na az legyen, régen szólt már nálunk.
2: Az jó, abszolút.
3: Igen, hát és egyébként utána volt ilyen performance, tehát hogy most rámentem a BBC-nek a beszámolójára, tehát itt azt írják, hogy a Perry, amikor kiment a színpadra, vagy amikor kiment, akkor ő egy kiszaladt gyorsan a pasihoz, is megcsókolta.
2: Ja, komolyan? Ilyen szcenák vannak?
3: Hát igen, valószínűleg úgy volt, hogy odarohant hozzá, megölelte, megcsókolt, ránézett ilyen könnyes szemekkel, és mondta, hogy mégis eljöttél, Justin! Nem a focin vagy! És akkor, nem, drágám. utánad a világ végére is elmen, és akkor összeborultak, és én elénekelt a
2: Baby, you're a firework. Na hát ennyi, úgyhogy akkor szóljon is a dal szerintem, hogy ezt énekelte biztos Katy Perry Trudeau-nak. Én nem ítélkezem.
3: Én sem ítélkezem.
2: Menjen, csinálj, Trudeau, csináld a dolgot.
3: Nem lett könnyű neki. Nem lett könnyű.
2: Hogy nem.
3: Volt, aki azt írta róla, hogy egy áruló.
2: Ugyan már. Ugyan.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Hello Füstük, das rádióprogram.
1: 8:40 perc van, és van itt egy elég érdekes téma, amihez én nem sokat konyítok, de tény, hogy jön. Ugyanis a tech óriások mozgolódnak, és amíg mi az AI-t figyeljük...
2: Már következő... most kéne ezzel foglalkoznunk.
1: Hát most nekünk nem.
2: De.
1: Igen?
2: Valahogy.
1: Itt a következő technológiai forradalom, kvantumszámítógépek.
2: Most teljesen úgy érzem magam egyébként, a mai most egy tök őszintén, mielőtt belemegyünk abba, hogy mi ez a kvantumszámítógép, tehát teljesen úgy érzem magam, mint az ilyen 80-as, 90-es évek filmjeiben, amikor előjöttek az ilyen dolgok, hogy mesterséges intelligencia, ott a Terminátor 2. Kvantumszámítógép, ez is voltak valami skifik, amikben ez volt, meg ilyen akciófilmek, hogy a kvantumszámítógép meg kiszámolja. Akkor volt olyan, hogy hidegfúzió. Hidegfúzió, és az is olyan nagy titkos tudás volt, ami terroristákat robbantgattak. Na most azt látom, hogy 2020-ban ezek mindig valósággá vált. Tehát itt az AI, most itt a kvantumszámítógép, valószínűleg 2 hónap múlva jön a hidegfúzió. Tehát, hogy így ezek most így tényleg, ami akkor a filmekben volt, az most megvalósul. Na de mi ez a kvantumszámítógép?
1: Hát most figyelj, én elmondom, amit ír. Mert ugye annyit még én is felfog, hogy a hagyományos számítógép működésnek alapja a bit, amely egyszerre csak 2 állapot egyikében lehet, hogy 0 vagy 1. A kvantum számítógépek ezzel szemben úgynevezett kvantum bitekkel, vagyis kubitekkel dolgoznak.
2: Igen.
1: Ez a különlegessége, hogy a kvantum technikai törvényeinek köszönhetően egyszerre több állapotban is létezhetnek. Ezt a jelenséget szuperpozíciónak nevezik. Egyszerűsítve, még egy hagyományos számítógép lépésről lépésre vizsgálja meg a lehetséges megoldásokat, addig a kvantum számítógép bizonyos problémák esetében sok lehetőséget képes párhuzamosan figyelembe venni. Magyarul mond, ezért megy, mint az állat. De igazából nagyon megy. De tudod, ez nem nekünk érdekes, mert mi mit csinálunk, gondolom, ez egyszerű felhasználó, hanem ez ilyen brutális, mondjuk ilyen, hogy nem tudom, gyógyszeripar, és akkor átnézi a lehetőségeket, tudod, és akkor amikor összekapcsolod az AI-ja, és akkor meg van őrülve, és akkor érted, olyan megoldások jöhetnek, mint az állat. De nem az a problémám nekem ezzel, hanem az, hogy én értem, hogy lassan oda jutunk, hogy tényleg ezek a számítógépek megoldanak mindent. Csak hát ugye van itt egy másik nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma, ami mindig is itt volt velünk. Ez a gazdaság, és ez az úgynevezett greed.
2: Na ez az most épp kérdezi, hogy a sört tud nyitni? Én is ezt akartam kérdezni. Kávét tud főzni? De ez a lényeg, Zeci.
1: Ez a lényeg? Ja, bocsánat, akkor félrenéztem. Nem, itt az lenne a lényeg különben.
2: Ez a lényeg!
1: Hát igen, sört tud-e nyitni, hát bár... Na mindig, szóval a
2: fogaddal tudsz már nyitni, ne viccelj.
1: Ja, nagyon sok mindenki nagyon tehetséges ebben, hogy mivel tud kinyitni egy italt. De a lényeg az különben ebben az egészben, hogy például ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg van az AI most már, meg ugye itt van ez a kvantumgépek, stb. És akkor azt mondjuk, hogy akkor most nem tudom.
2: A kvantum csendje.
1: Rá kellene szerint old meg, és azt mondja, és akkor megoldja. Oké, és akkor meg tudja oldani. Oké, megoldja. Akkor azt letesztelik, működik, szuper. De gazdasági okok miatt ez soha nem fog napvilágot látni. De hát akkor értem most mi... Értem én, hogy nagyon jó ez, de akkor most nem tudom, hogy az űrkutatásban biztos jó lesz, mert ott eleve nagy lóvé forog, és akkor ott mondjuk ez majd kell. Meg van egy csomó minden, szóval, hogy oké, ezt csak mondom, hogy minket azért de tévedésbe ne essünk, de nem arról van szó, hogy ez a világ nem elég okos, vagy nem elég ügyes, hanem egyszerűen a gazdasági okok miatt, például most ez szörnyű kimondani, de csomó betegségre nem az a megoldás gazdaságilag, hogy valaki gyógyuljon meg, hanem hogy kezelni kelljen sokáig. Ugye? Hát ez egy régi dolog, ez most sajnos így van. Ez egy ilyen világ, ugye? De hát, hogy ez mindenféleképpen így van, ezt tudjuk, de hát, hogy ez egy ilyen történet. De még így is nekem nagyon érdekes, hallgattam egy tudós múltkor, egy ilyen beszéd volt neki, és hogy érdekes azért, hogy ugye mi, hát szóljatok rám, ezt már meséltem, nagyon megfogott, mert azt mondja, hogy ugye mi most gondolkozunk egyre többet az egészséges életmód, meg stb. És nyilván azért, mert ugye annyira sok a feldolgozott áru, hogy kicsit ez is már túlzásba ment. Na most ugye elkezdünk odafigyelni arra, hogy mit teszünk, többé-kevésbé, de belegondolunk abba, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen, amikor még nem volt technológia, még nem volt semmi, és amikor ez a világ még olyan volt, hogy nem tudom, barlangba laktunk akár, vagy saját magunk által épített kunyhókba.
2: Barlangi rének voltunk.
1: Melyik időszakot nézzük, amikor minden organikus volt, minden, amit el tudsz képzelni.
2: És az emberek meddig éltek?
1: Hát ez az.
2: 30 évig.
1: Akkor jó, nem ez persze, a megoldás, de... mondják nyilván, hanem a modern medicína. És ezzel nem tudok vitába szállni, mert gondolj bele, Zoli, hát igazából
2: basszus. Lenne egy most biztos, hogy rakás hallgató és Facebook kommentelő, aki vitába szállna vele.
1: Ja, de hát én nem mondom, hogy miért. Hát nem, ezek tények. Hát ez nem az, hogy én találom
2: Nem, ezek nem tények.
1: Jó.
2: Tudom, hogy ugyanezt a küzdelmet folytatom én is. Tehát, hogy hiába mondasz te tényeket az embereknek, azok azt mondják, hogy nem, mert nem tudom.
1: Hát de engedd meg, hogy elmondjak
2: egy nagyon egyszerű dolgot. A valóság mindig sokkal, vagyis a sztori meg a fantázia az mindig sokkal érdekesebb, mint a valóság, ennyi. Ja. Igen, na mondd el a vécés, ne haragudj.
1: Hát nem, de hogyha abba belegondolunk, hogy igazából konkrétan tényleg egy fog probléma, mit tud okozni?
2: Persze.
1: Tehát tönkre megy az egyik fogam, tönkre megy a másik fogam. Eleve különben tudjuk, hogy össze van mindennek kötve az idegrendszertől. Az katasztrofális, hogy milyen fájdalmak tudnak lenni.
2: Fogfájás az a legrosszabb.
1: Hát az katasztrófa. Tehát eleve abba bele tudsz pusztulni, eleve egy fogfájásba, ha azt nem tudod kezelni, mert akkor ki a franc tudta kezelni. Arról nem is beszélve, hogy mi történik, ha kiestek a fogai. Leturmixolod, nem tudom, a hús, de nincs turmix. Érted? Hát ne hülyéskedj már, hát egyszerűen meghalsz.
2: Műfog.
1: Tüdőgyulladás. Hogy oldod meg? Meghalsz. De mindentől meghalsz. Tehát hogy egyszerűen nincs megoldás semmire. Gondolj bele, hát a haláli.
2: Nem beszélve azokról a betegségekről, amelyek már teljesen eltűntek, mert kitalálták a vakcinát hozzá.
1: Pöllő.
2: Tehát rengeteg ilyen van, csak hát ugye mi emberek nem, tehát mi, mondom, mi mindig az érdekes dolgoknak hiszünk, és ezekkel úgy olyan szinten lehet triggerelni embereket, hogy ez hihetetlen. De most valójában belegondolsz, a kvantum számítógépek fejlesztése, az nyilván a logikus következő lépés. Tehát az, hogy most is léteznek szuper számítógépek, az egy dolog, aha, de olyan típusú számítógépek, amelyek soha nem alszanak, mindig működnek, mindig maximális sebességgel és szuper gyorsasággal működnek, ezek jelentik a jövőt, így most tök laikusként és a tech irány, csak ilyen bizonyos szegmensei iránt rajongóként vagy érdeklődőként mondom ezt, hogy biztos, hogy ez a következő logikus lépés, nem? És akkor ezeknek a számítógépeknek tényleg olyan feladatokat tudsz adni, amelyek a legfontosabb, meg a legkomolyabb precizitást igénylik.
1: Hát igen, ezek magas szintek. Igen.
2: Magas
1: hát
2: szint, hogy igen, igen.
1: Majd biztos használják a katonaságba.
2: Így van.
1: Nem, hogy hívják azt a nagyon komoly központot, a CERN?
2: Van a CERN is, igen.
1: Ugye, majd biztos ott használják.
2: A Pasteur intézetben.
1: De hát, hogy tudod, ilyen helyeken. Hát nagyon érdekes, különben, nem tudom, nekem ez, tudod, mi az érdekes ebben most az ilyen...
2: Vegyészet, biológia, tehát
1: ilyen,
2: ezek ilyen...
1: Igen, ilyen megfejthetetlen dolgok. Nekem az egyik barátom, vagy ismerősöm igazából, ő évekkel ezelőtt kiment Amerikába, kapaszkodj, virológus.
2: Aha.
1: Én nem tudom, hogy ő hogy ment bele ebbe.
2: Hát nyilván egy kutatóközpontban dolgozik.
1: És akkor kérdeztem, hogy hogy áll különben ez a téma. Mondjuk azért igen, beszéltem vele utoljára egy 6 éve biztos.
2: Mi nem kapcsolod a presszóba?
1: Nem tudom, mert most...
2: Vegyél fel vele egy beszélgetést egyszer.
1: Hagyjuk!
2: Jó, oké.
1: De a lényeg az, hogy röviden elmondta különben, hogy alapvetően erről rettentően keveset tudnak.
2: Aha.
1: Ezekről a vírus. A baktériumok az más téma, az oké.
2: Jó.
1: De a vírusok, az nagyon idegen.
2: Hát
1: nagyon idegen,
2: hiszem,
1: mert
2: persze.
1: Azt mondja, hogy jelen, egy nagyon érdekes dolgot mondott nekem akkor, most nem tudom, hogy az elmúlt 6-7 évben történt-e változás, jelen pillanatban az orvostudomány ott van, és ott tart, nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy nem azt tudják megoldani, hogy hozzásegítik a testet ahhoz, hogy legyőzze a vírust, hozzá tudja segíteni a testet, hogy tompítsa a szimptomákat, hogy te, mint ember, ne pusztulj bele abba, amíg a te szervezeted legyőzze a vírust.
2: Aha, logikusnak tűnik.
1: Érdekes nagyon. Tehát ez azért nagyon érdekes, hogy nem arra tudnak hatni, hogy megoldják, hogy a vírus pusztuljon el, hanem az, hogy te ne érezd azt, amíg a tested küzd vele. Érdekes.
2: Vír.
1: De ez érdekes, nem?
2: Persze, hogy érdekes, basszuk. Abszolút.
1: Mert a baktériumok nem más, az oké, azt vágjuk, de hogy a vírusokat nem. És akkor jöttem rá, hogy ez történt a világok harcában, és akkor lejöttek az UFO-k, nem voltak ők erre felkészülni, vagy jönnek a... Vagy ott mi? Ott vírus, vagy baktérium ölte meg őket?
2: Azt hiszem,
1: jó kérdés.
2: Nem vagyok benne biztos.
1: Ha néztétek a filmet, én megnéztem meg. 100-szor, mert meg fogom még nézni 100-szor.
2: Ja, így szereted?
1: Nagyon, és azért, mert nekem a létező egy legnyomasztóbb film, ami olyan hatással van rám, hogy rosszul
2: Tom
1: vagyok
2: alatta. Tom Cruise Mustangjával.
1: És nem egyszer különben kikapcsolom annál részt, amikor először fel kell a tripod. Van addira, már annyira idegesít, hogy már így nem bírom tovább nézni. Nem tudom, az a film, annak az egész színvilága, az egész...
2: Igen, az ilyen
1: annyira
2: szürkés,
1: nyomasztó, hogy így... jöttek a tripodok. Az volt az első film, amit Magyarországon néztem moziban. Hatással volt rám.
2: Tényleg?
1: És annyira hatással volt rám, hogy ott maradtam a moziban, és már nem volt ott senki.
2: Tényleg?
1: Csak én ott ültem.
2: Sírtál.
1: És kezdem, mi történt? Felkelek, és ott van egy akkor nagyon újnak számító 3510i Nokia. És én mondom, itt egy telefon. Mondom, ez milyen, mondom, valaki itt a telefonját.
2: Igen, igen.
1: És akkor én mentem, mint egy hülye keresnő, különben ki ez a telefon, meg nem tudom, emelgettem a magasba, aha, meg minden, mentem, és nem jelentkezett senki. És akkor mondtam, hogy hát akkor mától az én telefonom. Nem, de hát, hát de most mit csináljak vele? Most nem tudom, mit
2: az csinálni. Az most gigavacos telefon
1: volt? Az. Ez lehet, hogy...
2: De az abban azért nagyon menő volt.
1: De tudjátok, hogy ez mennyire régen volt. Ez annyira régen volt, hogy Jézus Isten. Aztán gondolkoztam, hogy lehet, hogy azt nekem le kellett volna adnom valahol. Nem tudom, mit közben. Nyilván.
2: Hát nézd, mindent megtettél, nem?
1: Hát...
2: Tehetél volna többet is.
1: Tehetem volna azért többet is. De hát én bevallom. Na hát most ez legyen a legnagyobb bűnöm. Na, igen,
2: jó, hát most figyelj, ez hát most van. Hát én te mondom, hogy megpróbáltam.
1: A világban, amikor még minden nyitva volt, nem úgy, mint ma.
2: Igen, igen.
1: Retina szkennerre van ellátva minden.
2: Nem volt lokátor a telefonot.
1: Te tudod, minden.
2: Ki kell kapcsolni.
1: Mert különben pont ezen gondolkoztam valamelyik nap, hogy az különben annyira szívás, hogy van ezekben a modern telefonokban biztonsági, nem tudom, zár, tényleg retina szkenner, lokáció. Meghatározás, stb.
2: Hát arcfelismerő.
1: Csak igazából... Jó, igen, én úgy van retinaszkenner. De hogyha elveszte a telefonom, én is bajba lennék, hogy hogy kéne azt megnézni. Ezt egyszer le kéne tesztelnem.
2: Teszteld leve, van egyébként webben fel tudsz menni például az iCloud-ra, és akkor be tudod állítani a location service-t.
1: Hát de valamit meg tudnak ezen nyomni, és akkor már nem is látom. Nem?
2: Hát de ahhoz be kell lépni a telefonodba.
1: Be kell lépni.
2: Tehát azt kell tudni a kódot.
1: De lezárás nélkül nem tudok kikapcsolni? Ezen gondolkozok. Tehát, hogy le van zárva a telefonom, de ki tudja kapcsolni, nem?
2: Ki?
1: Hát akkor baj.
2: És
1: akkor
2: nem, mert de figyelj, kapcsolt
1: ki, a lokáció.
2: Kapcsolt ki, és ki fogja írni, hogy most is továbbra is működik a lokációd.
1: Wow.
2: Igen.
1: Különben tudod, mi a durva? És ez most jó, most ez nem rádió téma, de az a durva, hogy mi egyszer poénból megosztottuk egymást lokációját.
2: Igen,
1: 100 000
2: azóta is látom, igen.
1: És nekem az az érdekes, hogy nekem igazából van egy olyan valami, hogy én azt pont valamit észrevettem, és tudom, hogy nyilván nem foglak nézegetni, hogy hol vagy, uh-huh, de hogy igazából van egy olyan biztonságot, hogy nem tudom, ha minden kötél szakad, legalább a brastyú tudja, hogy
2: hát na, látod, ez legalább jó. Jó. Nálam egyébként ez nagyon fura, mert például én otthon, hogy amikor tabletet használom, és amikor fel van töltve, hogy a gyerekek általában szoktak rajta valamiket működni, és nekem így átdobja a lokációt például sokszor tabletre.
1: Igen.
2: Igen.
1: Jó.
2: És akkor ez egy ilyen dolog, amit így nálam be van kapcsolva, de aztán már múltkor kikapcsoltam, de bekapcsoltam, szóval egy ilyen eléggé bonyolult ennek a lényege, de hogyha te nem használsz, mit tudom, annyiféle eszköz, nekem ez egy régi tabletem, és akkor azon rajta van, de na mindegy.
1: Csak azért, mert nemrég feljött, és azért mondom, hogy ennek nézzem már utána mindenki, bár nem szoktunk utána nézni, hogy van olyan, én Androidnál láttam olyat, hogy ott olyat is lehet, nem tudom, az Apple-nél is lehet, hogy bemész így a számítógépen keresztül és távolról tudsz egy csomó mindent állítani a telefonodon. Meg tudod nézni, persze, hogy hol van. Le tudod blokkolni.
2: Igen,
1: nem
2: igen,
1: tudom,
2: igen,
1: ezt tudod. Fényképeket tudsz vele csinálni. Nem, mert tudod, néha kijön az, hogy tudod, random csinálj fényképet, és akkor látod, hogy egyáltalán kivitte
2: van egy,
1: el. Vagy,
2: van,
1: vagy
2: egy,
1: hol
2: van egy
1: van,
2: beállítás, van egy beállítás, az egyébként ez tök hasznos. Az, hogyha valaki mondjuk például nem tudta, vagy nem tudja, hogy ezt be lehet kapcsolni, ugye megmondom, hogy hol van pontosan.
1: Na, erre kíváncsi vagyok, aztán hírek, de erre még kíváncsi vagyok.
2: Gyorsan megkeresem, várjál csak. Lokáció, hogy van valami biztonság, vagy hogy bejelentkezés és biztonság, már be se enged kód nélkül ide.
1: Igen.
2: Na, itt vagyok, várjál.
1: Várok.
2: Azt mondja, nem is a kétlépéses hitelesítés, az jó, az van.
1: Na, én már azt sem tudom.
2: Hanem van egy... jó.
1: Majd megnézzük, majd aztán megmondja, jó?
2: Megnézzük, nem érdekes.
1: Elmondott, hogy mire gondoltál.
2: Ami fontos, hogy azon túl, hogy a telefon két, tehát hogyha ő azt érzi, hogy a szokásos lokációkon túl van.
1: Igen.
2: És akkor kezdesz valamit mahinálni a menüben, akkor kéri még pluszban a jelszót is. Tehát nem csak az arcfelismerés, nem csak a pint, hanem még a jelszavat is.
1: Opa.
2: Ha ő érzi, hogy mit tudom, például én most fogom magam, beülök a kocsiba, és elmegyek, nem tudom én,
1: Budapestre.
2: Ottal falvára, Nyegosevóra, akkor ő ott például a menüben már így kéri ezeket, mert...
1: Mert gyanús.
2: Mert gyanús, hogy olyan helyen vagy, ahol eddig nem voltam.
1: Jó, na, érdekes dolgok ezek, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, de akkor gondolkodsz rajta, amikor már baj van.
2: Igen.
1: 8:54 perc van, zenélünk, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot...
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja.

0: életedről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja, ezt Alekszandar Vučić mondta. A szerb elnök hozzátette, hogy a MOL-lal kapcsolatos ügyben a szerb és a magyar kormány döntése mellett egy harmadik fél Oroszország jóváhagyása is szükséges. Ha ez megvalósulna, akkor a közel-keleti feszültségek enyhülésével együtt ez nagyon jó hír lenne, mondta.
4: Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőtéren hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül a riasztás alakulása az orosz geofizikai és vulkanológiai intézet honlapján követhető. Nagy mennyiségű fegyvert és robbanószereket foglaltak le a szerb hatóságok Nis környékén, amelyekről feltételezik, hogy további értékesítésre szánták őket a fekete piacon. Az intenzív operatív munka eredményeként az illetékesek egy dívó típusú személygépkocsit foglaltak le, amelynek csomagtartójában 70 kézigránátot, két kézi rakétavetőt és két automata fegyvert találtak.
3: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket. A 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa-bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz 26 fokos csúcshőmérséklettel.
2: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Hegyezd a füled,
10: mert nincs itt semmi látnivaló.
9: Pannon Rádió.
11: A te hangod.
9: A te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát itt is vagyunk, és akkor nyomjuk ezzel. Például van egy olyan dolog, hogy akkor nézzük meg, mi újság a határon, Szerbiából Magyarországra. Azt mondja, királyhalom, másodhalom 40 perces, még horgosai röszke egy 41 perces. Erről van infónk, állítólag a többi helyen nyugi van, és hogyha pedig Magyarországról Szerbiába akarunk bemenni, akkor egyedül különben röszke egy horgos egy a 23 perces, de szerintem az abszolút vállalható.
2: Teljesen jó.
1: Úgyhogy ez igen, ez abszolút jó.
2: Nincsenek problémák.
1: Nézzük meg, mi újság az utakon, mert azért mindig zajlik valami. Azt mondják, hogy az európéknél álligatják az embereket. Minden nap jön valami új helyszín. Fogalmam sincs mi az.
2: Felfedeztek új
1: igazából az, hogy európek. Lehet, hogy nem európék, csak én mondom így, európek, ezt írják.
2: Parpero.
1: Hát, az legenda. Sose felejtem el azt a nevet. Az milyen pékség volt? Parpero.
2: Parpero.
1: És hát Jútovon, az mérgesen, ugye? Ott vannak a rendőrök állítólag.
2: 19 fok van most, a 25-6 fokos csúcsra számíthatunk ma is napos időre, tehát ma már nem kell számítani csapadékra. Elszórtan sem, legalábbis az előrejelzések alapján. Ami a holnapi napot illeti, holnap viszont... Már igen, tehát holnap már elszórtam mindenfelé csapadékra, esőre számíthatunk. Tehát holnap van szerda, csütörtökön pedig már változóan felhős, és akkor már kezdődik a napos idő, meg a meleg idő, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk, hétvégén meg 33-ra. Vasárnap egyenesen 35 fokot jósolnak.
1: Azért az nem rossz. Nem rossz. Közben van egy
2: elég
1: olyan dolog, hogy
2: lesz, maradjunk annyiban.
1: A kommunális ügyi, energetikai és közlekedési titkárság értesíti a lakosságot, hogy Szabadka város önkormányzatának területén kullancsirtás lesz.
2: Vagy úgy is mondhattad volna.
1: Kullancsirtás június 18-a és 23-a között. De hát, hogy részletek különben itt vannak a Panner TV oldalán, nézzétek meg. Főleg, aki különben méhekkel foglalkozni, azoknak fontos info ez különben nagyon, úgyhogy nézzetek utána. Utána van még egy olyan, hogy a Misityevó helyi közösségben 8 és 14 óra között hálózat öblítési munkálatokat végeznek, ugye a vízzel kapcsolatban, és áramszünetben érintett Bács-Fekete-hegy és Topolya.
2: Megint azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtunk, tehát az utakon nálunk mindenképpen vigyázzatok, mert itt ott volt itt kora reggel még baleset is, itt hol volt baleset?
1: Kispiacnál? Bármint mi? Az, amiről beszéltünk
2: a reggel? Korai, persze, csak most már annyi minden
1: történt. Ja nem,
2: történt.
1: A reggel korai, nem. Az, a Kispiacról kérdezgeted a hallgatóinkat, hogy mi
2: volt,
1: történt.
2: Reggel korán hol volt baleset?
1: Kisboszniánál, Bajmok felé, de az korán reggel volt még, 6 óra,
2: akkor még itt voltak a mentők is, úgyhogy attól frissebb információ egyelőre nincs, tehát amiket te elmondtál, így a többen kérdezgetik, hogy mi újság Nagyfénél, meg egyéb helyeknél.
1: Na írják itt különben, hol van ez az Europec.
2: Na hol?
1: Fránye Klúza 4. Szabadka.
2: Látom. Igen.
1: Úgyhogy, na, akkor most már ezt is tudjuk.
2: Klúzó felügyelő utca.
1: Klúzó felügyelő utca. Igen, ez van. 9 óra 20 perc van.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannonrádióban.
1: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, hát itt egy újdonság, ugye Szabadkán megnyílt a Real Chocolate új szabadkai
3: Chocolate.
2: Üzlete.
3: Real yes. Chocolate.
2: Chocolate. Igen, a Real Chocolate.
3: Bizony,
2: Real Chocolate.
3: Chocolate.
2: Érdekes nekem különben, hogy 2015-ben kezdte meg a működését.
3: Bizony, nem ez ma volt.
2: Épp nekem meg épp az érzésem, hogy ez azt hittem, hogy sokkal régebbi.
3: Tényleg?
2: 10 év alatt így felhúzni.
3: Nagyon szépen felhúzták. Ugye egy Pistit volt nálunk múlt héten a műsorban, és előtte is, és tegnap volt szerencsém ott lenni a megnyitón, nagyon szép, exkluzív üzlettel gazdagodott Szabadka, egy igazi ékszerdobozról van szó, úgyhogy akit, ugye tegnap délután 3-kor volt a megnyitó, a hivatalos megnyitó, előtte délelőtt volt egy protokoll megnyitó, és hát az igazság, hogy most már mindenkit vár az üzlet. És el lehet oda menni. Érdekes az a maga a helyszín nekem, ez kifejezetten izgalmas volt, mert ugye ott ugye Góli Csilla, a polgármester azt mondja, hogy beszélt arról, hogy ez korábban a kávézó, a városi kávézó volt.
2: Igen.
3: A városi kávézónak a helyszíne, és hát ugye, hogy bemész egy ilyen nagy interiőről van szó, és ez ugye felvetette azt a kérdést, ott sokan megkérdezték, hogy mi volt ez korábban. Ugye tudtuk, hogy volt ott egy sportüzlet, tudtuk, hogy volt egy ilyen üzlet, olyan üzlet, de hogy ez annak idején 100 évvel ezelőtt milyen célt szolgált, és a bizony a városi kávézó része volt. Úgyhogy ez mondjuk egy izgalmas.
2: Milyen jó stóza, hogy szokták mondani.
3: Jó stóz, persze, hát igen, stóznak nem.
2: Érdekes
3: rossz
2: dolog ez. Azon gondolkoztam különben, hogy egy csomó minden... beszélgettem valakivel, aki tudod, egy 20 évvel ezelőtt elköltözött innen Szabadkáron. Mondott nekem nagyon érdekes dolog, ami úgy fület ütött, vagy hogy...
3: Megütötte a fület.
2: Megütötte a fülemet, igen. Én mondások nagy félremondója vagyok. Igen, és akkor az volt, hogy azt mondja, hogy annyira kilátástalan volt a helyzet, hogy egyszerűen nem tudott mit csinálni, és ő inkább elment. Meg hogy alapvetően olyan
3: ment,
2: volt,
3: hát
2: ez egy 20 éve.
3: Ja, 20 éve.
2: És alapvetően a közhangulat is olyan volt, hogy menni kell. És nekem így visszajött egy csomó minden, hogy Jézus Isten, amúgy 20 évvel ezelőtt tényleg abszolút kilátástalan volt a helyzet. Megszoktuk azt igazából, és ez valamilyen szinten jó, hogy egy körülbelül 10 éve így vagy úgy, de elkezdődött ez az egész történet stabilizálódni odáig, hogy ma már azért normálisan lehet élni nálunk, nem úgy, mint mondjuk előzőleg, azért gondolj bele.
3: Kontroverz véleménye ez, mert ugye sokan azt mondanak, hogy nem, de én értem, hogy mit mondasz, és abszolút egyetértek vele.
2: Tehát én például azon gondolkoztam, hogy, és most egy nagyon egyszerű dolog, de hát ugye nem szuper gazdag barátok, akikről most beszélek, de figyelj ide, de hát hogy már csak mondok egy érdekességet. Tehát azt, hogy mi elmentünk most a hétvégén túrázni, ez egy dolog, mi abba az időbe, 25 évesen, soha és nem tudom másképp mondani, soha büdös életben nem tudtuk volna megengedni magunknak, hogy ilyen kategóriájú motorokat megengedhessünk magunknak.
3: Hát jó, de várjál, de azóta van munkád, meg keresel, meg azért más, nem? Tehát most már
2: 25 évesen én hiába dolgoztam, az autót állítottam kifizetni. Tehát nem éltünk mi abszolút jól.
3: Hát jó, nyilván, hát persze.
2: Tehát ahhoz képest.
3: Hát ugye? Jó, de túl voltunk, tehát hogyha 2026-ot nézed most, és hogyha azt mondtad, hogy 20 év, akkor ott a különféle demokratikus folyamatok elkezdődtek a Milosevic éra után, amelyek aztán bedőltek, kidőltek, stb. Már túl voltunk azokon a legrosszabb éveken, tehát nyilván azért ez a 90-es évek azért az volt a mélypont a mi életünkben.
2: Igen.
3: Meg a szüleink életében. De amikor kellett volna pénzt keresni, meg félretenni, 90-es évek, tehát ez a 10 év az úgy mindenkinek a túlélésről szólt, hát nem persze. Pedig arról, hogy félreteszünk, vagy keresünk. Vannak itt is különbség, vannak...
2: Jó, voltak ott is lehet, minden érának megvan a saját lehetőség.
3: Így van, megvannak a maga lehetőségei, persze, amelyek másról szóltak. De hogy ugye valóban, tehát utána az időszak az egy ilyen nagyon átmeneti tranzíciós időszak volt, tehát itt mindenféle viták, harcok mentek a politikában is, stb.
2: Hát
3: és nem haladtunk előre.
2: Úgyhogy ezt így végigve...
3: mozdulás nem volt.
2: Úgyhogy ezt ha végigveszük, és végig gondoltam, akkor
3: most se vagyunk Svájc, tehát nehogy valaki félreértse, nem erről beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest hasonlítsd össze a mostani helyzetet.
2: Persze. És azt akarom mondani különben csak ebben az egész történetben, hogy és pont ez miatt, hogy mi folyamatosan egy ilyen valami érdekes fejlődésen megyünk keresztül. Lassú ez a fejlődés, de megy azért a fejlődés. És azért van olyan, amikor ötletek túl korán jönnek meg ide Szabadkára.
3: Aha.
2: Ezért kezdtem ezt elmesélni.
3: Ja,
2: mert
3: ja,
2: hogy,
3: ér, gondolom,
2: hogy az egyik, ami volt, egy pici bolt megjelent Szabadkán, ahova bementél, és pici bombonokat tudtál venni. Ezek a bombonok nagyon finom kis csokoládi bombonok voltak, nagyon minőségi volt, díszdobozok, és minden ahogy kell, hiszen amikor vendégségbe mész, és már unod azt, hogy mindig bort viszel ajándékba, és már egy picit más akarsz lenni, akkor elmész, és ki tudod választani a 6-os, 10-es, 12-es, nem tudom mekkora dobozt akarsz, amiben mennyi bombon fér bele, megvetted a bombonc, és egy gyönyörű kis ajándék volt, és minőségi csokoládé, tudod, az, akinek vitted, elfogyasztotta, közben eszébe jutott, hogy tőled kaptad, milyen szép elképzelés. Igen, de az túl korai volt akkor ide, és az nem ment át, mert nem az emberek úgy voltak vele, hogy nem tudom, én nem veszem meg,
3: olyannyira
2: a csokit, mert drága, de nem kell.
3: Én emlékszem arra az üzletre, volt akkoriban egy barátnőm, és akkor vettem ott neki csokoládét, és hát drága volt, de hát finom volt, és akkor megettük, kimentük a kis erdőbe, és megettük.
2: Aha, na.
3: Ez az egy vásárlásom volt ott, 2008-ban talán.
2: Na, szóval hát igen, szóval azért mondom, hogy azért más volt, és egyszerűen akkor az ide Szabadkára az még korai volt, az emberek nem voltak hajlandóak költeni pénzt ilyesmire. És sajnos ez a bolt be is bukott. Aztán megint telt múlt az idő, és emlékszem, és én nem tudom, mi az igazi háttérsztori, csak emlékszem még az én reakciómra is, hogy megjelent, aztán most nekem úgy tűnik, hogy pár éve, lehet, hogy több éve volt az, de megjelent Szabadkán egy olyan fánkozó, ahol először ilyen külföldi mintára, ilyen nagyon-nagyon-nagyon fancy, csicsa-bidzsás fánkokat kezdtek árulni, ahogy kell különben.
3: Mint a Dunkin Donuts.
2: Hát igen, de hát szépek voltak. Bár én mondjuk a Dunkin Donutsot nem ismerem, úgyhogy nem mérvadó.
3: Hát tudod, ott vannak a nagyon színesek meg minden. Én amikor Amerikában voltam, aha, akkor azon lepődtem meg, hogy minden sarkon van egy Dunkin Donuts. Tehát ott annyira szeretik nagyon a Dunkin Donuts. Tehát két dolog volt, tehát ugye elmész, vannak ilyen elképzeléseid Amerikában, biztos mindenhol Mackey van, meg biztos mindenhol. Mackeyt azt alig láttam. Aha. Tehát láttam, hogy egyet kell, biztos, hogy volt, de nem. Volt abszolút szembetűnő. Viszont a Dunkin Donuts és a Starbucks, gyerekek, az tényleg minden, minden sarkon.
2: Brutális.
3: Tehát, hogy így,
2: brutális.
3: Tehát, hogy a Starbucks úgy érezted, hogy 60 ezer üzlet van nyugorban. Tehát, hogy így, az rengeteg. Amikor a Dunkin Donuts, az meg főleg.
2: Hát igen.
3: Legszegényebb, lepukkantabb részben jártunk,
2: ott
3: nézzük
2: is
3: valami világít, egy Dunkin Donuts. Tehát, hogy így, azt így
2: abszolút érdekes.
3: A fánkokat tolják, mint a fizetnének nekik.
2: Tehát, na és akkor... És akkor tudod, és akkor jött az a fánkos, és most nem emlékszem az árakra, de tudom, hogy tudod, én is néztem, hogy mondom, egy fánki azért elég komoly ár, mit tudom, ja, én volt 200 dinár, nem tudom, egy fánk, vagy valami. De gyönyörű dobozaik voltak, ott is kaptam ajándékba, azért ettem én is abból, nem tudom, volt bele 4 vagy 6 fánk, gyönyörű doboz, de ki van találva úgy, hogy kell, de a korai volt már megint, nem fizették ki az emberek, nem kellett, és aztán jött egyszer csak egy, és az tönkre ment, ugye?
3: Aha.
2: Aztán egyszer csak megjelent egy hamburgerező, ahol nem piaszkavicát lehetett venni, hanem először lehetett burgert venni.
3: Burger, yeah.
2: És így mondjuk, hogy tudod, amíg egy piaszkavica 200 nára volt, ott egy ilyen burger 600 nára volt, vagy 700. Uh-huh. És mondtuk, hogy nem a sansz, de hát az emberek ott kíváncságban mentek meg erre-arra, és ők, nekem úgy tűnik, ez a saját véleményem, hogy ők voltak az elsők Szabadkán, akik valahogy áttörték ezt, és azt mondták, hogy a minőséget akarsz vásárolni, akkor az pénzbe kerül.
3: Többen. Igen.
2: És elmúlt egy kis idő, és átnyomták, és az emberek elkezdték venni, és ez a vállalkozás azóta is fejlődik, és most már nem tudom, 1200 egy burger, de az emberek elmennek, és megveszik, és eszik, uh-huh, és az fogy, és az fejlődik, és a többi. És utána jött egy csomó minden más, és jött az egyik a másik után, és most már pizzából is kapható mindenféle Szabadkán, ha nem tudom én, 800 dinárostól a 2200 dinárosig, mindig, és mindegyiknek megvan a saját vásárlói köre, és az emberek veszik, és egyszerűen megszokták azt az emberek, hogyha nem tudom, egyszerűt akarsz, akkor olcsón veszed, ha meg akarod lepni valami minőségével veled, akkor az drágán veszed, stb. Mindezt azért mesélem el, mert szerintem ez az egész csoki bolt is pont egy ilyen dolog, hogy ez most szerintem oké. Okay. Lehet, hogy 8 évvel ezelőtt ez túl sok lett volna. Mert tudom, amikor elmentem Belgiumba...
3: Nem az, hogy túl sok, hanem nem lett volna rá igény.
2: Igen. Hát amikor elmentem Belgiumba, ott már 1000 éve volt olyan, hogy utcányi sorok voltak tele ilyen csoki boltokkal. Ott láttam először én is ilyen tört csokoládét, amikor hatalmas táblák, mint a kalapácsa ráverték a tetejére, tudod, és akkor utána kimérték, hogy mennyit szeretnél belőle. A kis bombonok, a kis a minden, minden. De tudtam, hogy az nálunk nem menne különben. De szerintem most már 2026-ban szerintem most már van erre igény, és ez is itt se 100 dinár 10 dek a csoki, de hát nem is arról szól.
3: Nyilván.
2: Nem is lehet 100 dinár.
3: Persze, most jöttek itt ilyen üzletek, hogyha zabálni akarsz, fizes, hát pont ez a poén, hogy nem az a lényeg.
2: Nem, épp az, hogy fordítva.
3: Épp az, hogy fordítva. Tehát itt, hogyha te különlegességet akarsz, akkor fizes. Akkor az többbe fog kerülni. Tehát, hogy nyilván megvan, és most Attila is persze azt írja, a te reagál.
2: Igen. De reagál nyugodtan arra, mondjátok.
3: Mondasz, hogy már ugye Zeci ma is vannak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Persze, hogy vannak, és nem is lesznek, de sokkal, én hiszek abban, hogy ma több ember engedheti meg magának,
2: így
3: mint
2: van,
3: akkor.
2: Így van.
3: Tehát ez a lényeg. Így van. Sokan vannak létminimum alatt, persze, sokan vannak, rengetegen persze. Vannak létminimum alatt, vannak, akik mély nyomorban élnek, vannak, nyilván rengeteg fajta ember van,
2: jó, de
3: valahogy ez a társadalmi szakadék egy picit szűkült ahhoz képest, mi volt 20 évvel ezelőtt, vagy 20
2: ennyi,
3: pár évvel
2: ezelőtt. Csak ennyi az
3: egész
2: történet, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy azért Szabadka, az egy nagyon különleges hely, itt őrületes különbségek vannak, de tegnap leültem egy kávéra. Tudod, hogy milyen három autó parkolt ott? Egy vadonatúj olyan Porsche, ami nem is tudtam, hogy mi. Tehát én szeretem az autókat, de én ezt nem tudtam, hogy micsoda.
3: Ezek az extrémitások.
2: Egy R8-as Audi, meg egy Gmail.
3: Igen, ezek az extrémitások. Jó. Ezek valószínűleg belgrádi üzletemberek, vagy helyi.
2: Ez egy szabadkai rendszámtábla.
3: Vállalkozó.
2: De nem az a lényeg, hanem azt akarom mondani, hogy ma már van minden nálunk. Érted? Minden van. Tehát mindenféle véglet, mindenféle őrület.
3: Végletek vannak, igen.
2: Tehát minden, amit el tudsz képzelni nálunk, az van, és hát igazából ennyi. Szóval szerintem, na most jó van, most, de nem az a lényeg, meg nem ez a történet, csak az, hogy tényleg van minden, és szerintem most már van igény ilyesmire is, tényleg. Visszatérve ugye magára erre a csoki üzletre, de hát te voltál ott, mesélj, hát mi minden
3: hát
2: van?
3: Hát rengeteg minden van, tehát ugye itt mindenféle csokoládékat lehet vásárolni, lehet tört csokoládét vásárolni, tehát ilyen gombóc arturósan el lehet ezt mondani, hogy ilyen csokoládé, olyan csokoládé, amolyan csokoládé, mindenféle van, vannak csomagolt csokoládék, nagyon szépek például ezek a Szabadka tiszteletére ilyen szabadkai díszítéssel elkészített csokoládék. Ott van egyébként egy most a Városháza makettje, ami majd nem sokára csokoládéban fog elkészülni, Szabadkai Városháza bizony, és hát fajlatot is lehet kapni. És azért érdekes ez, mert itt ugye különféle egészséges, hát nyilván azok a tejmentes vagy ilyen gluténmentes fajlatok, ezek mind kaphatóak, úgyhogy ezekre van igény szerintem Szabadkán, már csak abból is, ha kiindulunk, abból is, hogy ugye nagyon sok turista is van itt a városban, nagyon sok, van itt most már egy én nem, hát nyilván kisebbséget mondok, de egy elég komoly orosz közösség. Tehát az ő, és én azt veszem észre rajtuk is, hogy ők kifejezetten vevők a különlegességekre. Ezt mondják ismerőseim, akik ilyen olyan vállalkozásokat üzemeltetnek. És hát ami még izgalmas, hogy ugye borok is vannak, unikum is van, szilvás unikum is van, amit itt náluk, vagy körtés unikum, amit
2: igen.
3: A boltban te nem tudsz megvenni, mármint valamelyik egyszerű boltban, amit náluk van. Úgyhogy ha valaki ilyenekre vágyik, meg ha valaki ajándékötletekre vadászik, akkor nyilván ott megtalálja.
2: Uh-huh.
3: Ez mind benne van.
2: Úgyhogy mind van. Meg hát az én kedvencem a bombonok.
3: Bombonok is vannak, persze.
2: A bombon, az az igazi.
3: Szerbül bombonyéra, ugye?
2: Az a nagy kérdésem különben, nem tudom, megfigyelted, hogy vannak-e spéci tölcsérek? Mezentán vannak?
3: Én fagyit nem ettem tegnap, az az igazság. Egy-két csokit dobtunk be, de az tény, hogy vannak szerintem mindenféle. Aha. Van itt minden.
2: Na, meg kell nézni, én még nem voltam itthon. Ez mikor volt? Tegnap? Volt a megnyitó? Zoli.
3: Tegnap
2: volt a megnyitó?
3: Tegnap volt a megnyitó, igen.
2: Na, szóval, de most már itt vagyok, és meg fogom nézni, hogy mi a stájsz, mi a helyzet.
3: Persze, nézd
2: meg. Jó, vagy csak óvatosan, mert én alapvetően az ilyen dolgokat nem eszem. De,
3: azt mondja, írja valaki, tudom, hogy nem a témához tartozik, de leírom, mert eszembe jutott az evésről. A gyerekkoromban a nagyinnel ebédeltünk gomboson, és mondom neki, hogy nagyi, nem bírok többet tenni, erre az ő válasza az volt, hogy addig fel nem kezd az asztalt, hogy még nem zabálod az ebédet, büdös kölke.
2: Igen. Ez nagyon komoly hiba.
3: Igen, meg kell.
2: Volt talán. De aztán meg tudod, az az érdekes, hogy nyilván nekem ez az egész gyerek sztori távol áll tőlem, de figyelem egy ideje, így az unoka, fantasztikus, aranyos unoka, hugiaim vannak, meg mit tudom én, és nézem azt, hogy állandóan szenvednek a szülők az, hogy egy gyerek. Azok.
3: Aha,
2: a gyerekek.
3: Igen.
2: És mondom, hogy én nem értek hozzá, de mondom, mi a baj? Mondom, a gyerek magától nem eszik. És állítják, hogy nem.
3: Nem.
2: Most komolyan? Nincs ott, hogy éhes és eszik, ez abszolút nincs.
3: Válogatnak a gyerekek, hajlamosak válogatni a gyerekek. Nem eszik csak az édességet, nem eszik csak ezt, nem eszik csak mindegy. Szóval a...
2: őrület. Szóval
3: vannak itt...
2: Én elfogadom, hogy ez így van, csak tudod, hogy érdekes, hogy én is ilyen, biztos én is ilyen voltam, hogy így, de nem vagy soha éhes, hanem egyszerűen csak hanem úgy kell téged megetetni, meg különben nem eszel. Vagy, de nem, ez nekem...
3: Válogatnak a gyerekeket. Most nézd, amikor megszületnek a gyerekek, akkor még, amikor még picik, akkor még mindent meg. Általában ez a jellemző, hogy mindent megesznek.
2: Aha.
3: És utána jönnek a filozófiák, hogy akkor ő nem eszi a zöldséget, nem eszi ezt, nem eszi azt. Sokszor, amikor mit tudom, például mi is a kaját... Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy amikor tudjuk, hogy olyat eszünk, amit ők imádnak, akkor három falatnál azt mondja, hogy ő befejezte. De az egy kislányom az ilyen. Tehát ő így befejezte. Nem. És akkor utána könyörögnik, hogy de egyé még... Nem eszik többet. Nem. Ő befejezte. Vagy, de viszont olyan is van, hogy
2: az én kisfilm
3: az meg a hamburgert szeret, és mondja, hamburger, és így betolja, megeszik egy ilyen kis megkis hamburgert, ő megeszik.
2: Aha.
3: De simán, de volt rá példa, és akkor így a... Jó, hát ezt mondja, nem etetjük ezekkel, csak tudod, akkor volt egy-két ilyen, nyilván most már 3 évesek, azért kipróbáltak mindent, és amikor ezt kipróbáltak, akkor az így instant nyerő volt. Tehát, hogy tudod, ez így, tehát nagyon tudják, hogy mit kell csinálni.
2: Őrlet.
3: Szóval nagyon, nagyon pontosan tudják, hogy mit szeretnek a gyerekek. Meg ezt az
2: egész. De tudják, és akkor azt akarják.
3: De nem azt teszik, tehát mielőtt valakit megír, hogy milyen szülők vagyunk, melyen eltetjük, tehát nem erről van itt szó, hanem amikor tényleg egészségeset, meg jó kaját próbálsz a gyereknek adni, akkor sok esetben bele kell imádkozni. Ő nem hát fogja jó, magától. Tehát Isten más. És akkor valahogy ezt a felfogást kell bennük tudatosítani, hogy ez egészséges. És akkor mindenről, amikor meglátnak valamit, akkor mindig mondják, hogy ez egészséges, nem egészséges. Egészséges, nem egészséges, de néha lehet enni. Tehát, hogy ilyen, tudod, ez valahogy tanítgatott nekik, de hát...
2: Nem csak az érdekes nekem, mert tényleg a nagymamáknál tipikusan az volt, én amikor nagy voltam, még akkor is azt csinálta, hogy egyéb még.
3: Persze, mert ez az így elismeri, tehát ő így próbál neked, ez a szeretet
2: nyelvi. És akkor tudod, ennyi. És akkor lehet, hogy az van, hogy gyerekkorban, és tudod nekem olyan fura, hogy itt tömik a gyereket, de lehet, hogy nincs más út.
3: Ja.
2: Lehet, hogy tömni kell. Hát én nem tudom. Fogalmam sincs.
3: Tömni kell.
2: Na mindegy, hát ja. Ez ilyen. Ja. Köszönjük szépen,
3: hogy velünk tartottatok ma is. Ennyi volt a reggeli. Holnap majd érkezik Meli és Zeci. Ti ketten beszélgetek majd sok mindenről.
2: Így van, lesz minden.
3: Addig pedig szól nálunk a rádió, és szól a Pannon Presszó hamarosan 10 óra
2: így
3: után.
2: Így van. És hát aki itt volt, az emberes én Brastó Zoltán.
3: És Vekán Péter, aki nemrég tért haza a motoros túráról, mert valaki épp megkérdezte, hogy te nem motoros túrán, vagy hát volt.
2: De, volt. Tegnap jöttem,
3: már véget ért a motoros túra.
2: Vagyok, bár különben azt gondoltam, hogy elegem lesz a motorozásból, aztán így még egy picit ráütem délután,
3: persze,
2: nem bírtam ki.
3: Ne,
2: arra jöttem rá, hogy jó, ez a rádió műsor, nekem ilyen moto-influencernek kéne lennem, abból lehet, de pénzt keresni, akkor már ahol mentem volna.
3: Moto Guzzi.
2: bírnám, de jó hát ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű az élet, a felegyenek. Nagy Jelcsi Dávid is itt volt, úgyhogy további szép napot.
3: Is itt volt.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhségyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az sela.org.eu.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja, ezt Alekszandár Vucic mondta. A szerb elnök Grúziában tett látogatása során újságírói kérdésre közölte, miszerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború esetleges lezárása mit jelenthet Szerbia és a világ számára. Azt mondta, hogy szerencsére békéhez vezethet, ha nem is tartós, de legalább középtávú békéhez a Közel-Keleten. Ha csak az olajárakat nézzük, az 94,5-ről 83,5 dollárra esett egy nap alatt. Ez óriási különbség, magyarázta. A szerbiai kőolajipari vállalatról szólva Vucic elmondta, hogy a MOL-lal kapcsolatos ügyben a szerb és a magyar kormány döntése mellett egy harmadik fél, Oroszország jóváhagyása is szükséges. Ha ez is megvalósulna, akkor a közel-keleti feszültségek enyhülésével együtt ez nagyon jó hír lenne, tette hozzá. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a, vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, tehát ma lép hatályba. Ma a matematika záróvizsgával folytatódnak a kísérettségik Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat.
1: Sport.
0: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerendúli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitómérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbnek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, míg ma is változékony időjárás várható Szerbiában, szerdától azonban megérkeznek az igazi nyári hőmérsékletek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75. Kutyaszdravia.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Pannon Rádió.
5: Az interneten
4: és az FM 91,5-ön.

0: sisámba.
1: Keverve, nem felrázva. A Nespresso.
2: 10 óra 15 perc van, szép délelőttöt mindenkinek, továbbra is a Pannon Rádiót halljátok, és most kezdetét veszi a Pannon Presszó is itt a 91.5-ön egészen 14 óráig. Aki pedig még mindig itt van, az a technikusunk, aki ma továbbra is Nagyhegyesi Dávid, a reggelit követően még mindig itt van. A műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina leszek itt a Presszóban. És hogy mivel is fogunk foglalkozni ezen a szép csodálatos keddi napon, amikor is egyébként a Justinok ünneplik a névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket a nevük napján. És a műsor tartalma, illetve témái. Stúdió vendéggel folytatjuk hamarosan a műsort, mégpedig a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanára érkezik majd hozzám, aki Üzbegisztánban járt, hogy konkrétan miért is járt ő ott, és hogyan is képviselte az iskolát, milyen lehetőség volt ez a számára, és természetesen az ottani oktatásról is majd érdeklődünk tőle. Emellett hamarosan elkezdődik a Grillbetyárok második évadának a forgatása, ugye ez a Pannon televíziónak az egyik, hát mondhatnám azt, hogy új műsora, ugye ment az első évad, ami hatalmas sikert aratott, és a szerkesztők úgy döntöttek, hogy hát jöjjön a második évad is akkor, mert szerintem így amennyit így előjáróba el lehet árulni, az idei évad is egy igazán izgalmasnak fog ígérkezni, de majd maga az ötletgazda fog beleavatni, belevezetni minket a részletekbe pontosabban, és ő majd elmondja a tudnivalókat. Illetve ugyebár itt a jó idő, ismételten be fog robbanni az igazi hőség, és lassan-lassan, de szépen nyitnak Vajdaságban is a medencék, és természetesen ugye lehet menni nyilván a más nyílt vizekre is, akár tengerre, vagy bármi másra, de maradjunk például a fürdőzésnél, ami gondolok itt a medencékre. Mit mond a vízimentő oktató, egészségügyi menedzser, mire hívja fel a figyelmet, milyen fürdőzési veszélyeket kellene szem előtt tartani, hogy még véletlenül se kövessük el az XY hibákat, hogy pontosan mik ezek és mit javasol majd ő fogja elmondani a részleteket és a fontosabb tudnivalókat és információkat. Ezek egészen biztosan hallhatóak lesznek a mai műsorban, de természetesen készültem érdekességekkel is, amihez ti is hozzá tudtok szólni. Mindig is erre szoktunk ösztönözni titeket, hogy bármi észrevétel, hozzászólás van, akár saját tapasztalat, mert szerintem azért biztosakat közöttetek olyan, aki bőven-bőven hozzá tud szólni a témához, akkor ezt tegyétek meg egészen nyugodtan, mégpedig a 06363 21605-ös SMS számunkra tudjátok megírni, vagy pedig a Pannon Presszó Facebook oldalán, de ugyebár Viberen is elérhetőek vagyunk, és már írt is nekünk Attila, hogy itt van Dávid. Hát igen, itt van még Dávid. Ugye a reggelisek is nyilván mindig elmondják és elbúcsúztatják őt, de nem, itt van még Dávid, és remélem, hogy Dávidot mondtam. Dávid, téged mondtalak, ugye nem a Viktort. Jól van, mert volt már, tudom, itt a műsorban, hogy kicsit bezavarodtam, és utána azóta is tartozom a bocsánatkérésekkel a csodálatos Nagy Viktornak. És ugye már többen megkérdeztétek tőlem, hogy miért mindig úgy említem be, hogy a csodálatos Nagy Viktor. Hát emiatt említem be mindig, és dicsérem csodálatos szavakkal, mert hogy egyszer félre siklott, és a Dávidot láttam meg a Viktorban, úgyhogy azóta is javítom ki ezt a hibát. De most a Dávid van itt, ez egészen biztos. Vágjunk bele a mai műsorba.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910
4: Reklám.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: És ahogy korábban beharangoztam, egy stúdió vendéggel folytatjuk a beszélgetést, mégpedig Pletikoszty Árpád van itt velem, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanára, aki Üzbegisztánban járt. Hogy mit csinált ő pontosan ott, és milyen lehetőségről fog nekünk beszámolni, az ki fog derülni az elkövetkező percekben. Milyen lehetőség volt ez az ő számára? Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Szervusz Edina, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Hát akkor talán rögtön vágjunk is bele a lecsóba. Az elején ugye már nem most kezdted az oktatást a műszaki szakfőiskolán, de viszont mégis a fiatalabb tanárok közé tartozol, és lehetőséged nyílt, hogy elmenj Üzbegisztánba. Az iskola által jött, gondolom, ez az ajánlás, ez a lehetőség. Mesélj nekünk egy picit erről.
2: Hát így van, tehát egy fiatal oktatóként, ugyebár nyilván a karrieren kívül, ugyebár mindenféleképp az utazás és a különféle lehetőségek is nagyon fontosak és impozánsak tudnak lenni. 2021-ben kezdtem én tanítani a műszaki szakfőiskolán, és ott viszek ilyen műszaki jellegű tantárgyakat, mint például robotika, mérnöki fizika és mechatronik elemek hasonló tantárgyakon tudunk találkozni a diákokkal. És ahogy teltek múltak az évek, úgy folyamatosan hallottam igazából én erről a programról, ami nem más, mint az Erasmus program. Az Erasmus program ugye az ismertebb verziója, amikor a diákoknak van lehetőségük mobilitásra, és különféle intézményekbe, országokba eljussanak, és akkor ott egy szemesztert, fél évet, vagy többet is akár lehallgassanak. Illetve van egy másik program is, ami kevésbé volt ismert számomra is, az pedig maga ez a Staff for Training, amikor gyakorlatilag az oktatók tudnak utazni külföldre, külföldi intézményekbe, és akkor ott ugye tudáscsere az alapja az egész utazásnak. Na így kerültem én is ebbe a történetbe. A főiskolának volt egy együttműködési szerződése Üzbegisztánnal, Üzbegisztánban belül a Kokandi Egyetemmel, és akkor ott nyílt egy lehetőség, hogy tudna valaki utazni. Nyilván, amint meghallottam, akkor beszéltem is a kollégákkal, a kolléganőkkel, hogy hát ha lehet, akkor szeretnék elmenni, és összejött.
1: Ez egyébként hogyan tett hozzá mondjuk a te oktatási morálodhoz, vagy miben járult hozzá akár az előrehaladáshoz, miket tudtál elsajátítani?
2: Hát legelőször is az egész program lényege ugye kettős, mindenféleképp maga az, hogy elmész egy országba, és akkor ugye látsz egy új közösséget, új környezetet, új kultúrát, minden, illetve mindenféleképp a helyi oktatásnak a megismerése, esetleges jövendőbeli együttműködéseknek a megalapozása. Maga a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nagyon régóta része ennek a programnak, rendszeresen vannak diákjaink, az én óraimon is rendszeresen voltak diákok, többek között Algériából, illetve Spanyolországból voltak konkrétan a némely tantárgyaimon, illetve ezen kívül Azerbajdzsánból is, és még több számos külföldi országból érkeznek hozzánk folyamatosan hallgatók, és ugye a többi mi diákjaink is utaznak külföldre, legyen szó akár egy magyarországi intézményről, vagy egy távolabbi intézményről, ugye mind attól függ a nemzetközi szerződések alapján ki hova tud elutazni. Na most nekem konkrétan ez a lehetőség mindenféleképp az ottani poszt-szovjet országoknak a megismeréséről szólt, ezekben az országokban, illetve konkrétan ebben az Üzbegisztánban való műszaki ismeretek, illetve műszaki oktatásnak a szintjének a megismerése borzasztó érdekes tapasztalat volt, és egy borzasztóan más világ, borzasztóan más körülmények.
1: Miben más szokások? Mit tudnál egy példaként most akkor így megemlíteni?
2: Hát alapjában ugye egy teljesen más vallási környezetről van szó. Maga a vallás jelenléte, megléte, és annak annak ugye az egy iszlám vallásról van szó, iszlám közösségről van szó, és ugye ami borzasztó érdekes volt, hogy ő náluk a vendég, legyen szó akár európairól, akár bármilyen más, bárkiről, mindenféleképp Isten ajándékát jelképezi, és úgy is viselkedtek. Egy borzasztóan vendégközpontú nemzetről van szó, egy borzasztó vendégközpontú emberről, országról van szó, és maximálisan ezt ki is mutatták irányomba. Gondoljuk itt Európában, hogy az angol nyelvvel bárhol tudunk a világon boldogulni. Hát itt nem. itt ez nagyon nagy probléma volt, hogy hogyan tudjuk majd egymást megértetni. Nyilván ugye a fogadóintézmény ott Kokandban nagyon hát felkészültek voltak erre a kihívásra, de viszont ugye nyilván mivel a történelmi múltjukat visszatekintve inkább ugye az orosz az, amit ők ott jobban beszélnek, ha bár az oroszt is már inkább a régebbi, az idősebb generációkról beszélik. A fiatalabbak már, hát kezdenek az angol felé nyitni, de főként az üzbéget beszélik, illetve azon kívül még tadzsik nyelvet még nagyon sokat használják. Ez gyakorlatilag egy törökös nyelv orosz beütéssel. Az írásmódjuk az ugye arab írásmód volt, majd a Szovjetunió ideje alatt ez a cirill írásmódot, az orosz ABC-t átvették, majd azt követően most már a latinra áttértek. Tehát egy ilyen nagyon kevert, mindenes helyről van szó. Hát a különféle AI fordítóknak nagyon-nagyon jó használt
1: tudtam
2: menni. Google fordító is, habár inkább mindenféle más.
1: Hány napot voltál ott, és hogyan nézett ki egy napnak a felépítése?
2: Hát ez egy egyhetes kiküldetés volt. Az Erasmus program volt a finanszírozója ennek az egész utazásnak. Ugye a főiskola mint szerződésfél, mint kiküldőfél, és mint a Kokandi Egyetem, mint fogadófél közötti közös megállapodás alapján. Egy átszállásos repülőútról van szó, távolságokat tekintve, amikor ott voltam az egyetemen, közelebb voltam Szingapúrhoz, mint Belgrádhoz. Gyakorlatilag Kínába nem mondom, hogy átbírtam volna sétálni, de szinte, és egy az egybe, hát India volt, Indiától északra, India nyugati csücske fölötti pontról van szó. Ez egy 10 óra hosszás repülőutat jelent egy átszállással, és akkor Budapestről indultam, isztambuli megálló. Már hadd ne mondjam, hogy az isztambuli reptér egyébként már az maga egy borzasztó csodálatos, óriási nagy repülőtérről van szó, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen érdekes dolog volt, és aztán pedig még egy 5 óra hosszás repülőút tovább Taskentba, Üzbegisztán fővárosába.
1: És mondjuk ott az egy hét alatt reggel kezdődtek akár az ilyen megbeszélések, vagy az oktatás, vagy hogyan vetted ki a részed úgymond a munkából, vagy maga a tapasztalatszerzésből?
2: Minden napra volt egy elég szigorúan beosztott menetrendünk, amit közösen állítottunk össze előre. Tehát előre megbeszéltük, hogy akkor milyen szakterületekhez értek, milyen órájaik és milyen képzési formák vannak náluk, és mi hogy tudnánk a kettőt összehozni. Ez azt jelenti, hogy volt 2 darab tantermi előadásom, amikor a helyi ez itt alkalmazott eszközöket mutattam be, legyen szó szoftverekről, illetve konkrét esetemben, mivel ez náluk külön kérés volt, hogy konkrétan a drónokról beszéljünk elég sokat, mert Üzbegisztánban ez egyelőre egy betiltott tevékenységi körnek számít, nagyon szigorú ellenőrzéssel és feltételekkel lehet drónokat reptetni, de viszont épp, hogy ott voltam, akkor volt lehetőségem elmenni egy Fergana régióba, épp a Fergana fővárosába, ahol igazából épp most építik az ország első dróngyárát, ami teljes egészében az alapoktól építi a drónokat, megmunkálógépek, különféle műszaki eszközök, és nagyon érdekes volt maga a tapasztalat, illetve a felismerés, hogy jelenleg az országban illegális ezeknek az eszközöknek a használata, tehát itt a kis kamerás drónokra is gondolok, nem csak a mezőgazdasági drónokra, de viszont már építik a gyárat, ami okvetlenül nem is biztos, hogy belföldre, hanem lehet külföldi exportra fognak gyártani. De viszont egy érdekes hozzáállás, hogy valószínűleg mindjárt engedélyezik, akkor rögtön építenek rá belsős gyártási lehetőséget. A közlekedés nagyon érdekes volt még, itt, hogyha gyárakról van szó. Kína után az első BYD gyár ott lett még építve, Chevrolet gyár, tehát minden autó Chevrolet vagy BYD, néhány koreai jelleg, néhány koreai autó még megjelent, és minden autó fehér vagy fekete. Nincsen más, nincsen kék, nincsen piros, nincsen zöld, fehér vagy fekete. Ez társadalmi státusztól függően, tehát hogyha valaki magasabb státusz van, akkor egy nagy SUV, valamilyen nagyobb kocsit feketét vesz, ha viszont egyébként meg fehér kis közepes autókat hajtanak.
1: Nagyon jók ezek a, vagy jó ez az Erasmus program, mert ugye így nem csak a, te is mondtad, nem csak a diákoknak van lehetőségük elmenni, ellátogatni másik országba, és azon ország diákjainak van lehetősége belátást nyerni az itteni oktatásba és az itteni kultúrába, hanem nagyon jó, hogy a tanároknak, az oktatóknak is lehetősége van a tapasztalatszerzésre, meg igazából egy teljesen új világot, mondhatom ezt szerintem, hogy világot megismerni, és amikor ugye visszatértél Szabadkára, haza, szerintem ezt is mondhatom, akkor gondolom volt valamilyen tanácskozás az itteni oktatókkal, akár a szakfiskolának az igazgatójával. Azt a tapasztalatot, vagy azt, amit te ott hallottál, láttál akár más oktatóktól, mennyire releváns mondjuk beépíteni az itteni oktatásba, ha nem is teljes mértékben, vagy akár megváltoztatni egy picit bármit?
2: Hát a megérkezésem napjától igazából próbáltam minél több információt, minél több hasznos dolgot begyűjteni. Először is pár szóban ugye az ottani oktatás jellege, egy új egyetemről van szó különben, főként egyébként humán tantárgyakkal foglalkoznak, illetve van külön részleg, külön departman, ami a műszaki oktatással foglalkozik. Az informatikát részesítik elsődlegesként, tehát mindenféleképp egy informatika központú képzésbe láthattam betekintést, és maga a hétköznapok itt ebben az intézményben, itt ugye Kokandi Egyetemről van szó, itt azért nem mondom teljesen más, de azért picit másabb, mint a hétköznapi európai értelembe vett hétköznapok. Kezdve attól, ahogy megjelennek a diákok, és megjelennek ugye a diákok hozzáállása a tanárokhoz. Először is minden egyes pillanatban, amint meglátnak egy tanárt, azonnal megállnak, köszönt, üdvözlik a tanárokat, illetve amikor mennek be a tantermekbe, mindenki szép nadrág, fehér ing, vagy fehér galléros póló, és a fiúk így várják az órákat, illetve hát ugye a vallás és a régió miatt ugye a hölgy, a női hallgatók viszont ugye jellegzetes teljes viseletben vannak, kendővel a fejjel. Ez nem az a szigorúan vett, amikor csak a szemvonala látszik a hölgyeknek, hanem a teljes arcuk, de viszont továbbra is a teljes test lepel, tehát ilyen ruhákban vannak, illetve a fejükön a kendő viselet. Ez mindenféleképp egy ilyen érdekes dolog volt, és mindenféleképp igazából hát egyfajta ugye magatartást ötvözött. Ő náluk nagyon, hát jelentős különbség, nagyon sok kisgyermek volt az édesanyja kezén, tehát ugye, hogy ezt nagyjából tudtuk is, tudjuk is, ott sokkal korábban vállalnak gyerekeket a párok, tehát itt 10-20-21-2 éves korukban már összeházasodnak és családot alapítanak. Ennek eredményeként ugye hát a diák lányok, ők ugye többnyire anyukák, sok esetben ők vitték a csecsemőt, de viszont nagyon sok esetben látni lehetett apukákat lézengni az egyetem környékén, hogy amíg az édesanyja órán van, addig az apuka vigyáz a kisgyermekre. Úgyhogy ez egy jelentős különbség az itteni egyetemen látottakhoz képest, és egy teljesen más tapasztalás volt. Ez egyébként jellemző rájuk a hétköznapokra is, illetve a családi formájuk is más az ott élőknek. Ott egy házban, együtt élő családokról van szó, tehát nem a hagyományos európai folyamatban halad a családalapítás, hogy összeállítunk a házat, kiépítjük, kialakítjuk, és majd utána gondolkodunk a családalapításon, hanem szülőkkel élnek, a szülőkkel egy házba, egy telken, esetleg külön házakban, de viszont őnáluk ez a legegyszerűbb, hétköznapi és normálisabb tevékenység. Na és akkor innen ugye megyünk át, ugye gondolván, hogy ez egy kicsit vallási központú környezet, na viszont az órák az maximálisan, tehát szinte mondhatom, teljes mértékben európai szintű, világszintű az órák, képzések, stb., tehát ugyanolyan szinten megy az előadás, ugyanúgy a matematika képzés, az informatikai képzés, szoftverek, programok használata, az viszont teljes mértékben világi. Tehát annak ez egy érdekes ötvözete a hagyománynak és magának a modern világnak, az egész atmoszféra, az egész körülmények, mindenek. az országnak egyébként most jelenleg egy borzasztó fellendülő állapotában láthattam az országot, rengeteg új építmény volt, rengeteg vadonatúj város rész volt, de viszont ami óriási különbség, hogy ott minden autentikusan épül. Tehát minden egyes épület a hagyományosan megszokott mintázatokkal, a hagyományosan megszokott módszerekkel, oszlopokkal, óriási ajtók, óriási mintás, arab jellegű épületek, nem viszont, nem pedig a akár Szabadkán is ismert tömbházaknak a kinézete, már pedig ugye mégiscsak. Látszik egy valamilyen jellegű liberalizáció az országban, nagyon sok új város rész épül, akár teljesen új várost is láttam kiépülőbe, és igazából a fiatalok költöznek külön, tehát lassan ott is haladnak ebbe az irányba, hogy a családok és a gyermekek attól függ, hogy a munkavállalás különféle okoktól függően nyilván ugye nem folytatható ugye az az életmód, ahogy korábban ment, de viszont azért egy kicsit lassabb tempóban, mint egy európai szinten.
1: Igen, és jó is, hogy így tulajdonképpen megtapasztaltad, saját szemeddel megláttad azt, hogy milyen az egyik világ, milyen a másik világ, vagy egyik oldal, másik oldal, de mégis egy helyen voltál, és mégis egy értéket, vagy egy kultúrát láttál, de hogy mind a kettőbe így egy picit így bele sikerült, ha nem is mélyedni, de tényleg ott voltál. És talán ez is jó az ilyen programokban, hogy van erre is lehetőség, és tényleg azt szűrtem le legalábbis én személy szerint a beszélgetésből, hogy ez a te életedhez is hozzátett, mert nyilván láttad azt, hogy ha ott esetleg egy picit nélkülözőbbek kellene, hogy legyenek, de akkor ott volt a picit mégiscsak fényűzőbb, ha mondhatom ezt is oldal. Úgyhogy összességében szerintem elmondható, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt a számodra, és hogy igazából ajánlani tudnád így a többieknek is, akár tanárok, akár diákok értelmében?
2: Igen, mindenféleképp mindenkinek ajánlom, hogy látogass, hogy ha csak van rá mód, látogassa meg akár Üzbegisztánt, akár bármely közép-ázsiai országot. Egy teljesen új tapasztalás lesz. Jelenleg ugye bár a világpolitikai helyzetek miatt vannak régiók, amik nehezebben elérhetők, nehezebben megközelíthetők. Ez nem ahhoz tartozik, itt teljes mértékben béke és nyugalom honolt. Illetve hát mindenkinek ajánlom, aki szeretne gyorsan milliómossá válni, hisz ott 100 euró 1.300.000 helyi szomnak felel meg, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Mindenféleképp a hétköznapi a tradíciókat is tudtam tapasztalni, a helyi ételek, helyi ételnek a legjellegzetesebb a plov, egy nagyon-nagyon finom igazából ételről van szó, rizses, húsos, és 4-5 euróból az ember jól tud lakni, a taxikat könnyen elérhető áron meg tudja tapasztalni, de viszont mégis maga az ambient, maga a környezet, maga, ahogy bánnak az emberrel, az maximálisan egy tisztelettudó, akár egy, mondhatjuk egy luxus minőségű élményt nyújt, akár nekem, akár bárki másnak, aki érdeklődik ebbe a közép-ázsiai régió felderítésében.
1: Erpé, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, további sikeres munkát kívánunk neked, szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, és köszönöm, hogy egy picit betekintést engedtél ebbe a világba, meg ebbe a lehetőségbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy tudtam róla beszélni.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként

0: 8 órától.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
1: Műsorajánló.
3: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Georgiában tartózkodik a szerb elnök, Alekszandar Vučić látogatásának második napján a georgiai kormányfővel, a parlament elnökével, valamint a két... Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Georgiában tartózkodik a szerb elnök, Alekszandar Vučić látogatásának második napján a georgiai kormányfővel, a parlament elnökével, valamint a két ország delegációinak tagjaival tárgyalt Tbilisiben.

0: Tartózkodik hivatalos látogatáson Georgiában, és egyébként ez az első hivatalos látogatása az országban. Ma a matematika záróvizsgával folytatódtak a kísérettségik Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai Telekom vezérigazgatója Vladimir Lucic. Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak a következő időszakban meg kell kötnie a megállapodásokat a Nyugat-Balkán országaival, ezt követően pedig a roaming szabályokat be kell építeni a jogrendbe, hogy azok minden szolgáltató számára kötelezővé váljanak. Lucic elmondta, hogy a roaming mint otthonrendszer azt jelenti, hogy a felhasználók az EU bármely országában ugyanazt a csomagot használhatják, mint saját országukban, és nem kell magasabb díjakat fizetniük a tarifákért. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon. A június 21-ig zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Egyetlen felelő döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja, írja a polisz.hu.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, még ma is változékony időjárás várható Szerbiában, szerdától azonban megérkeznek az igazi nyári hőmérsékletek, az ország délnyugati és déli területein felhős időre, időszakos esőre, záporokra és zivatarokra lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

0: a Pannon-presszó folytatásában egy olyan érdekességgel érkeztem, vagy egy olyan tárgyról szóló érdekességgel érkeztem, ami szerintem sokatok otthonában megtalálható, főleg, hogyha van gyerkőc is otthon, iskolás diákra gondolok. Ez pedig az a radír, aminek két színű oldala van. Az egyik az kék színű. Ez gyermekkorunk egyik legismertebb iskolai eszköze, nem csak a ceruza törlésére való. Lássuk még, hogy mire egyébként. A legtöbbünk fejében egy egyszerű eszköz ez a radír. Ha elrontunk valamit a ceruzával, elővesszük, pár mozdulat és el is tűnik a hiba. Csak hogy a klasszikus kétszínű radírnak van egy része, amelyről sokan a mai napig nem tudják, hogy pontosan mire is való. Ugyebár van a piros puhább oldala, és ennek az oldalnak a használata egyértelműnek tűnik, a kék oldal viszont sokáig inkább csak a rejtélyes tartozéknak látszott a toltartóban, pedig lehet ezt használni másra is. Sokan hallották már azt az iskolai legendát, hogy a radír kék oldala tintára való. A tapasztalatok szerint ebben valóban van igazság. Megfelelő papíron és óvatos mozdulatokkal a kék oldal képes eltüntetni a tintával írt szöveget, csak hogy van egy fontos bökkenő. A radír ilyenkor nem csupán a tintát szedi le a lapról, hanem a papír legfelső rétegét is koptatja. Hogyha túl erősen vagy túl sokáig dörzsöljük ugyanazt a pontot, hát könnyen elvékonyodhat, felsérülhet, sőt, akár ki is lyukadhat a papír. Vagyis a trükk működhet, de inkább óvatos javításra alkalmas, nem pedig arra, hogy nagyobb szövegrészeket nyomtalanul eltüntessünk, mert hogy annak bizony nyoma marad. És egyébként a fürdőszobában is jól jöhet. Nem csak az íróasztalnál lehet hasznos, a durvább felületű oldal makkacs szennyeződések eltávolításában is segíthet, hát különösen akkor, hogyha már más házi praktikák nem hoznak látványos eredményt, például bizonyos felületekről ledörzsölhetők a szappan maradványok, kisebb foltok vagy a lerakódások, például csempén vagy zuhanyzó környékén is bevethető, de itt is érdemes előbb egy kevésbé feltűnő helyen kipróbálni, hát nehogy megkarcolja az érzékenyebb felületet, és bizony, amit láthatatlannak akartunk csinálni, vagy láthatatlanná akartunk tenni, nehogy inkább még jobban látható legyen. Úgyhogy hát remélem, hogy egy picit rávilágítottam, és számotokra is világos lett, hogy mi mindenre lehet még használni azt a bizonyos kék oldalt.
1: Pörgesd fel a napod! Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Hamarosan kezdetét veszi a Grillbetyárok második évadának forgatása. A részletekbe Komlós Andor ötletgazda ad betekintést, ő Dóró Alen kérdezte.
1: Hogyan haladnak az előkészületek?
2: Az előkészületek jól állnak igazából, úgy gondolom. A nehezén már túl vagyunk, azaz elmúlt hetek voltak a legnehezebb része a szervezésnek. Elő vannak készítve az eszközök, a tűzelő anyagok, a fák, a faszén be van készítve, ki vannak választva a versenyzők. Az egy nehezebb feladat volt. Jelentkezők közül ismét 8 versenyzőt választottunk ki, akik képviselni fogják Vajdaság különböző településeit. Sajnos most női versenyzőnk nem lesz idén, a legnagyobb sajnálatomra ez nem jött össze, és mind a 8 versenyzőnk vajdasági ember lesz.
1: Ugye az előző évadhoz képest most egy új helyszín lesz, mennyit dob ez majd a műsoron, illetve milyen változásokat jelent?
2: Én szeretem a változatosságot, és azért is döntöttünk úgy, hogy próbáljuk meg áttenni egy új helyszínre, a Valkai-Sori Kóstanyára az idei forgatást és az idei versenyt. Lesznek változások nem csak a helyszínnel kapcsolatban, a műsorszámok, a versenyszámok is egészen mások lesznek többnyire. Ami maradt ugyanaz, abban is fogunk kis változtatásokat belecsempészni, de a legtöbb versenyszámot teljesen kicseréltük, pont ez miatt, hogy érdekesebb legyen a nézők számára. Új dolgokat láthatnak, tanulhatnak a műsorból.
1: Esetleg a nézőknek áruljunk el néhány olyan változást, ami érdekes lesz. Nagyon közkedvelt volt ez a műsor, sokan követték. Milyen újdonságok lesznek, néhány kulisszatitkot árulj el nekünk.
2: Például kicseréltük egy egész állatsütésére, nálunk a forgónyárs, ami leginkább aktuális szokott lenni. Most ezt kicseréltük egy argentin stílusra, egy asado kereszten fognak majd megsütni egész állatokat a versenyzők. Aztán egy disznótort is becsempésztünk a versenyszámok közé, ahol az azért érdekes, mert a nézők is mindenkit részt vett már disznótoron, és tudja is sokan az ember csinálni, és más szemmel fogják nézni ezt a részt, mint egy olyat, amit még soha nem láttak korábban.
1: Az első évadban, ugye tavaly nyáron nagyon melegben, úgymond egy blokkban zajlott a forgatás, most úgy tudjuk, hogy több részre lesz ez bontva, hány napból fog ez majd állni?
2: Ugyanúgy fog lenni, mint tavaly, tehát akkor is úgy volt, hogy 2x4 nap. Tehát 2 különböző héten, és mind a 2 héten 4-4 napból állt a forgatás tavaly is, és ez az idén is így lesz. Tehát kedden kezdünk, pénteken fejeződik az első hét, aztán szombat-vasárnapra szabadnapot kap mindenki, a versenyzők is pihenhetnek egyet, és a stáb is fújhat, és aztán hétfőn nekilendülünk, és csütörtökön befejezzük az egészet.
1: Ugye egy ilyen nagy versenyhez több 100 kiló húsra van szükség, honnan sikerül biztosítani ezt a nagy mennyiséget, mit tudhatunk a támogatókról?
2: Szerencsére jelentkeztek bőven támogatók, tehát vannak, akik a húst biztosítják, például a Big Chick vagy a Békési Húsmanufaktúra, aztán ott vannak az egyéb eszközökre, amik szintén anyagi források voltak szükségesek. Itt is vannak fő támogatóink, mint a Kecsenovic Team Csantavérről, valamint a Csantavéri Csabi Terem. És elnézést kérek, hogyha nem tudom felsorolni az összeset, de igazából közel 20 támogató jelentkezett, hogy idén szeretné támogatni a Grillbetyárokat.
1: Ez jó hírnek számít. Miért lesz érdemes követni majd ezt az évadot?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint a tavalyiak, hogy ez az évad is egyben szórakoztatni is fog, oktatni is fog, tehát egy nagyon érdekes műsor elé nézhetünk.
1: Ugye ennek az egész történetnek, a Grillbetyároknak, te vagy az ötletgazdája, aki kitalálta, hogy legyen ilyen műsor. Neked milyen érzés, hogy van folytatása is második szezon?
2: Hát mikor az első szezonban kérdezték, az első szezon után, hogy nekivágunk-e még egyszer, akkor az első válaszom az volt, hogy ne. Tehát nekem ez annyi időmet elvett a szervezés, hogy nem gondoltam volna korábban. Aztán, ahogy megláttam a tévében az epizódokat, jöttek egymás után, újra kedvet kaptam hozzá, és nagyon jó érzés volt, és remélem, hogy az újra így fog lenni, hogy örömmel fog eltölteni, amikor majd télen látni fogom a befektetett munkának, hogy beért a gyümölcse.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide hozzánk, és akkor sikeres munkát, sikeres forgatást kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
3: Pannon Rádió, a te hangod.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100-colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, a családok szolgálatában.

Várta jó idő, és a hétvégén még melegebb lesz, már akár 34-5 fok is lehet, és biztos vagyok benne, hogy ha szabadnaposak vagytok, főleg a hétvégén, akkor elővettétek már akár a grillt és grillhúsokat, példának gyanánt készítettetek, vagy akár bográcsoztatok is, viszont van egy egyszerű trükk, amivel meg lehet akadályozni azt, hogy a hús ne ragadjon rá erre a grill rácsra, mégpedig egy fél vörös hagyma is elég lehet ahhoz, hogy könnyebb legyen a sütés, és hogy mit is kell és hogyan is kell csinálni, hát ezzel érkeztem az elkövetkező pár percben. Hát ugye az egyik leggyakoribb kellemetlenség, amikor ráragad a húsi rátapad erre a rácsra, és sütés közben nehezen lehet megfordítani, és elméletileg, de hogyha van hozzászólni valótok, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, hogy ti akár hogyan szoktátok ezt tenni, vagy szoktátok ezt tenni, és ki szoktátok-e próbálni, vagy valami mást szoktatok elvégezni. Tehát az első például, ahogy említettem, be lehet dörzsölni vöröshagymával, amit ugye félbe kell vágni, be kell dörzsölni vele a grill rácsot, és ez elméletileg ugye segíthet, hogy a húsik ne tapadjanak le. Ugye a hagymának a nedvessége és a kis összetevői segíthetnek csökkenteni a letapadást, és így könnyen forgathatóvá válik a hús. Viszont nem csak a vörös hagyma lehet hasznos a számukra ebben az esetben. Teszem azt, egy fél nyers burgonya, vagy akár egy darab szalonna is szép eredményt hozhat. Fontos viszont, hogy a forró rácsot mindig megfelelő eszközzel, például hogy egy ilyen grill csipesszel kezeljük. És hát létezik egy még talán ennél is egyszerűbb módszer, hogy ugye nagyon sokan túl korán próbálják megfordítani húst, és a húsban található kis fehérjék hozzátapadnak a rácshoz. Később azonban ezek maguktól elengedik azt, és hogyha a hús elegendő ideig sül az egyik oldalán, akkor általában könnyebben leválik majd a rácsról, és arra is kell figyelni, hogy természetesen ne égessük oda a húst, mert utána nem feltétlen fogjuk megenni, vagy legalábbis a család többi tagja. Hogyha túl erős a hő, akkor érdemes magasabbra helyezni a rácsot, vagy csökkenteni a parázs intenzitását. És a kiváló és tökéletes eredmény érdekében a grillezni kívánt húst ugye ajánlott már körülbelül egy órával a sütés előtt kivenni a hűtőből, így ugye nem lesz túl hideg, és nem túl hidegen fog a forró rácsra kerülni, és szépen egyenletesen fog sülni, és jobb állagot is érhetünk el. Úgyhogy, ha betartjátok ezeket az egyszerű praktikákat, akkor nem csak könnyebbé válhat a grillezés, hanem a húsok is ízletesebbek, és hát látványosabbak tudnak lenni. De ha a számotokra van más bevált módszer, mert ebben egészen biztosan vagyok, hogy mindenkinek megvan már a jól bevált kis grillezési módszere, és nem idén fogtok először grillezni, akkor írjátok meg nekünk a 0636216605-ös SMS számunkra, Viberen, illetve a Presszó Facebook oldalán is el tudtok érni minket.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Zajlanak a kísérettségik Szerbiában. Jégverés volt több vajdasági településen, a termés megsínylette az ítéletidőt, és a gázhálózat kiépítéséről, valamint csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Megkezdődött a nyolcadikosok záróvizsga folyamata Szerbiában, ma a matematika záróvizsgával folytatódtak a kísérettségik, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. Hétfőn anyanyelvből írtak kísérettségit az általános iskolát befejező tanulók. Balázs Zita riportból, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. Hétfőn anyanyelvből írtak kísérettségit az általános iskolát befejező tanulók. Balázs Zita riportja.
2: A diákok többsége már egy óra alatt befejezte az anyanyelvet.

0: úgy keverve.
1: Vida Luca nagyon sokat készült a záróvizsgára, így az első feladaton kívül egyik sem okozott különösebb fejtörést számára.
2: Nagyon sokat készültem rá, tehát szerintem nem volt olyan nehéz. Az eleje, az első feladat, az nehéz volt. Igazából az ilyen megijesztő feladat volt szerintem. De aztán volt egy kis irodalom, volt egy kis, nyelvtan, és amúgy nem volt nehéz szerintem, úgyhogy...
3: Mi volt ez az első feladat, ami ilyen megijesztő volt?
2: Voltak benne szavak, és például meg kellett mondanod, hogy mi a jelentése annak a szónak. Például fantasy, akkor tudnod kellett, hogy az a fantasztikus regény vagy film.
1: A Palicsi Miroslav Antich általános iskola 54 nyolcadikosa vizsgázik idén, közülük 30-an magyar, 24-en pedig szerb nyelven teszik le a záróvizsgát. A diákok az elmúlt évek során folyamatosan készültek az anyanyelvi tesztre, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a vizsgán. Sörös Márta, a Palicsi Miroslav Antich általános iskola igazgatója.
4: Nagyon lelkiismeretes kolléganővel, szeptember 1-től biztos, tehát folyamatosan csinálták a teszteket, az előző évek fölméréseit. Nagyon alaposan, sokszor megcsinálták, de már lehet, hogy nem csak 8-ban, hanem folyamatosan az egész első éves tanulmányaik során kolléganő tapasztalt, és tudta, hogy milyen kérdések azok, amelyek majd előfordulhatnak ezen a záróvizsgán.
1: Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskolát, számukra pedig több mint 71 ezer férőhelyet biztosítanak a középiskolák. Dejan Vukstankovics, szerb oktatási miniszter. Ez egy olyan teszt, amelynek célja, hogy képet adjon a tanulók tudásáról és képességeiről, valamint segítsen meghatározni a továbbtanulásuk irányát, illetve a középiskolai választásukat, legyen szó gimnáziumokról vagy szakközépiskolákról. A szakközépiskolában 40 ezer tanuló számára van hely, a gimnáziumokban körülbelül 17 ezer, a speciális iskolákban mintegy 3 ezer, míg a művészeti iskolákban körülbelül 1700 diák számára biztosított férőhely. A diákokra még két teszt vár. Kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írják meg záróvizsgájukat. Az utóbbira a gyerekek 5 tantárgy közül választhatták ki azt, amelyikből a legbiztosabbnak érzik tudásukat. Ezek a fizika, a kémia, a történelem, a biológia és a földrajz voltak. Az előzetes eredményeket június 19-én, a véglegeseket pedig június 22-én teszik közzé.
5: Jégeső pusztított Vajdaság több településén is az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára, egész ültetvények semmisültek meg percek alatt, a gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés odalett, a viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített, Halász Zoltán riportja.
6: Heves vihar tombolt vasárnap délután Zentagonaras környékén. A parcellákat teljesen elverte a jégeső. Ali Róbert termelő szerint több tonna megy veszett kárba.
7: Tulajdonképpen ebbe a parcellába két parcellán két ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, be van 11 ezer fa. Most, hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 000-et, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
6: A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte. Januskó Maja, zentagonorosi tejtermelő.
8: Azt nézünk, hogy a zárpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, nagyon leverte a kalászokat. A napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
6: A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
9: Már sáros, latyakos időben, de ahol mi ki tudtunk jutni, ott, hogy hívják, látszott, hogy ki lett szakadva a kukorica, a földét szabdosva, szóval borzasztó nagy kár, az alsó levelek azok teljesen lelettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajt, tehát vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtű kezd el minden, akkor már jönnek a bogarak és minden, tehát itten nagy szenvedés lesz, hogy lesz-e termések, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
6: Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
10: A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy

0: emberek kellene, hogy legyenek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni.
1: A jégeső nem csak Zentagonoras és Topolya környékén pusztított, a bajmaki határban is hatalmas a kár.
2: A gázhálózat kiépítéséről és csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren. Az eseményen a beruházás részleteiről, a kivitelezés jelenlegi szakaszáról, valamint a hálózatra való csatlakozás feltételeiről tájékoztatták a lakosokat. Csernai Panna és Bálint Csaba beszámolója.
3: A beruházás Szabadka 15 kültelepülését érinti. Az illetékesek a fórumon elmondták, hogy a projekt jelenleg az előkészítő szakaszban tart. A rendezvényen a résztvevők feltették kérdéseiket, emellett magyar és szerb nyelvű tájékoztató kiadványt is kaptak a csatlakozás részleteiről. Fejér Opletán Zsolt, Csantavérről.
4: Beszeretném vezetni, már évek óta, már voltak előbb is ígéretek, hogy majd lesz Csantavéren, akkor elmaradt, vezetékek lerakva, tehát ez egy kicsit most, ami sokakat bosszant a faluban, az a sok túrás-fúrás, hogy már másodszor, de hát egyszer ez is elmúlik, és maga a gáz pedig szerintem hasznos. Igaz, hogy most per pillanat egy kicsit ebben is krízis van, mint mindenben, az üzemanyagban is, és a többi dologban, de hasznos. Különösen nekünk, akik már lassan így korba érünk, idősödünk, nem kell a fát hasogatni, hordani.
3: Az érdeklődők előszerződés aláírásával már most jelezhetik csatlakozási szándékukat. Ebben az esetben arra is lehetőség nyílik, hogy a gázvezetéket már a parcellájuk határáig kiépítsék. Azok pedig, akik a munkálatok ideje alatt élnek ezzel a lehetőséggel, kedvezményben is részesülhetnek. Góli Csilla, szabadkai alpolgármester.
5: Amikor arra kerül a sor, hogy a sárga doboz is kiépüljön, illetve elhelyezzék a házon, akkor 20% kedvezményre lesz lehetőségük. Tehát itt mondjuk egy átlagos háztartásnál maximum 150 négyzetméterig 980 euróról beszélünk. Ennyi a Szerbiagáznak az illeték a csatlakozáshoz, tehát a vezetéktől a sárga dobozig, és erre kapnak 20% kedvezményt azok a polgárok, akik már ezt az előszerződést, illetve valamivel kevesebb, mint 6000 dináros illetéket most, illetve a teljes vezeték kiépítéséig jelzik, hogy szeretnének élni a lehetőséggel, és ezt az előszerződést aláírni.
3: A fejlesztést a szerbiai gázművek valósítja meg. A beruházás összértéke megközelíti a 40 millió eurót. Milan Zdravković, a szerbiai gázművek üzemeltetési igazgatója. Itt arról van szó, hogy Szabadka teljes külterületi részén összesen mintegy 500 kilométer hosszú hálózat épül ki. Maga a hálózat megfelelő kapacitással rendelkezik. A most megkezdett beruházás a következő 2 év során megvalósulhat, és gyakorlatilag minden érdeklődő számára lehetővé teszi a csatlakozást. Mindenki, aki szeretne, rákapcsolódhat a gáz elosztó hálózatra. A lakosok a csatlakozás feltételeiről, a szükséges kérelmek benyújtásáról és a szerződés kötésről a csantavéri helyi közösségben érdeklődhetnek.
2: Az utóbbi évtized legfeszültebb televíziós vitájának lehettek a szem- és fültanúi azok, akik hétfő este a Pannon TV közbeszéd című műsorát követték a televízióban vagy a Pannon RTV Facebook oldalán. Először ült egy asztalhoz a vajdasági magyar politikai élet 4 meghatározó szereplője, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, illetve Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, hogy a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről, a magyar kormánnyal fenntartott viszonyról, a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreiről és a szerb-magyar kapcsolatokról mondja el véleményét. Aki lemaradt a vitáról, az a Szabadkai Magyar Rádióban a Deles híradó végén egy hosszabb összefoglalót hallgathat meg ebből, de a pannonrtv.com-on a teljes vitaműsort is visszanézhetik. A pontos idő 12 óra 11 perc.
6: Időjárás.
7: A reggeli hűvösebb és a kissé ködösebb, párásabb időt követően már bőven 20 fok felett van a hőmérséklet, és a nap hátralevő részében is napos, meleg időben lesz részünk 26 fokos csúcsokkal.
6: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Cirádaponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Újponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
10: Szolgáltatásaink:
11: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
16: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Az elkövetkező percekben egy olyan érdekességgel érkeztem, ami szerintem sokatok fejében megfordult már, és biztos, hogy van olyan a családban, aki mindent is kihúz utazások előtt, és hát van, aki vagy elfelejti, vagy van, aki nem feltétlen foglalkozik vele, és bedugva hagyja. De hogy miről is, mire is gondolok, hát hogy ki kell lehúzni a töltőket, hogyha éppen nem használjuk őket. Ugye egy háztartásban ma már szinte állandóan foglalt a konnektor különféle töltőkkel, gondolok itt a telefonokra, laptopokra, biztonsági kamerákra és más eszközöknek az adaptereire. Elméletben a legjobb megoldás az lenne, hogyha minden töltőt kihúznánk, amikor nincs használatban, viszont a mindennapokban ez sokszor hát nehezen kivitelezhető, és felmerül a kérdés, hogy valóban mindig minden egyes alkalommal ki kell húzni őket. Hát ugye vannak olyan töltők, amelyeket nyugodtan a konnektorba tudnánk, vagy tudunk hagyni, és hát hagyunk is szerintem, sokatok most úgy elgondolkodnak ezen az egészen. Hát két elismert energia és elektrotechnikai szakértő megadta mindezekre a kérdésekre a választ. Egyetértettek mindketten abban, hogy ha megoldható, akkor érdemes kihúzni a töltőket, amikor éppen nem töltenek semmit. Ha csak néhány adapter van otthon használatban, jó szokás lehet teljesen áramtalanítani őket. Ennek pedig két fő oka van, a túlfeszültség elleni védelem és a tűzbiztonság. Ugye kisebb a kockázat és az elektromos védelem mellett több további előnye is lehet annak, hogyha nem hagyjuk folyamatosan a konnektorban az adaptereket. Csökkenthető az úgynevezett fantomfogyasztás, mérsékelhető a villanyszámla, és akár a töltők élettartama is növelhető. Szerintem ezt is nagyon sokszor hallottátok már sok helyen, hogyha kihúzzátok, akkor esetleg tovább bírja majd a töltő. Hát nem tudom, hogy amikor ti elmentek otthonról, értelemszerűen jó kihúzni a vasalót, és sokan például teszem, azt le is fotózzátok, mert nyilván az egy olyan, ami hát különösen tűzveszélyes, de ez nyilván nem arra vonatkozik, hogy a különböző hűtőket is ki kell húzni, de már többször beszéltünk például itt a presszóban az airfryerekről, vagy a különböző kávégépekről, amiket elméletileg ajánlott kihúzni, mert tűzveszélyesek, de azért valljuk be, hogyha elmegyünk otthonról, főleg ha sietünk valahova, akkor nem az az első talán, hogy kihúzzuk azt is, mert hogy biztos vagyok benne, hogy sokan már el is felejtettétek. És ugye említettem ezt a fantomfogyasztást, ez a, hát nevezhetjük készenléti fogyasztásnak is. Egy-két töltő esetén ez még mondhatni alig észrevehető, de sok eszköznél már azért összeadódhatnak a költségek és a fogyasztások, úgyhogy azért elsőre talán elenyésztőnek tűnhet, hosszú távon viszont érezhető lehet a különbség, és hát nyilván mindenki maga fogja eldönteni, hogy mit hagy vagy hagyott eddig is már bedugva, és mi az, amit hát előszeretettel kiszokott húzni minden egyes eltávozás alkalmával otthonról. A szakértők szerint a biztonság és a kényelem közötti egyensúly a kulcs tulajdonképpen, és maradhatnak csatlakoztatva a kritikus rendszerekhez tartozó töltők, amelyek leállnának áram nélkül. Okos otthon eszközök adapterei, például a biztonsági kamerák, a videós kapucsengők és az alacsony feszültségű világítás, az autó akkumulátor karbantartók, az elektromos fogkefék töltői és az alacsony fogyasztású kis adapterek, illetve az otthoni orvostechnikai eszközök töltői. És érdemes mindig kihúzni a nagy akkumulátor és mikromobilitási eszközök töltőit, itt gondolok az e-bike-ra, az elektromos rollerre, akkor itt van még a sorban az akkumulátoros szerszámok töltői, a laptop töltők és a gyors töltő telefon adapterek. Hát ezeket ajánlják a szakemberek, ehhez is nyugodtan szóljatok hozzá, egyetértetek-e vele, nem, esetleg ti figyeltek erre, vagy nem.
1: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,3.

gyártó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

Bizonyos országokban a mesterséges intelligenciát használják már a rendőrségen is, viszont nem feltétlen mindig szolgálnak jó és pozitív eredménnyel, főleg nem ránk nézve. Történt egy eset is, és erről hoztam egy kis beszámolót, egy érdekességet. Az Egyesült Államokban egyre több helyen telepítenek ilyen AI alapú kamerákat, és arra hivatkoznak, hogy azok segítségével a rendőrség hatékonyabban tudja, vagy tudná végezni pontosabban a munkáját. Ez azonban nem feltétlenül igaz, hiszen Oakland városában olyan sok téves riasztást ad a rendszer, hogy a rendőrök egyszerűen figyelmen kívül hagyják őket, és túl terheli már az ő munkájukat is, illetve hát érdekes esetek is történtek, és egy bizonyos idő után már nyilván vagy nem vonultak ki, vagy hát eltekintettek tőle, és hogy pontosan mire is gondolok, hát akkor lássuk. 3800 gyorshajtás esetében azért kellett érvényteleníteni a büntetést, mert azok az átlagsebesség mérésén alapultak, és hát Görögországban aktuálisan nincs erre szankció. A számítógépes rendszer hiányosságát a fennmaradó 1300 eset jelenti. Például mobiltelefon használatának vette a rendszer, hogyha valaki e-cigarettát szívott, gesztikulált, vagy épp kézi kapcsolatú váltót használt. Több esetben jelzett a rendszer, hogy nem használták a biztonsági övet, épp csak azt nem vette figyelembe, hogy senki nem ült az érintett ülésben, illetve a fekete ruházat is megzavarta a kamerát. A buszsáv használatot is felismerte a rendszer, de azt már nem vette észre, vagy nem nézte, hogy azért hajtott oda az autós, hogy elengedje a mentőautót, vagy épp a rendőrjárőr terelte oda az autót egy kézmozdulattal. És hát a kormányzat a hiányosságok ellenére sikeresen ítélte a próba üzemmódot, még ezeknek a hallatára is, és hát nyilván már zajlik több, mint 1000 mesterséges intelligencia kamerára vonatkozó közbeszerzés, amivel az egész országot lefednék, viszont hát nyilván el kell gondolkodni azon, hogy ezek a hírek után, hogy ilyen téves esetek is voltak, és hogy ilyen példákat is fel tudtak hozni, vagy tudnak hozni, mert megtörtént esetek, akkor valóban majd lehet-e hinni ennek, mert nyilván senki sem szeretné, hogyha téves bírságot kapna azért, mert nem volt bekötve, holott be volt kötve, csak teszem azt, nem regisztrálta a rendszer. Egyébként Görögországban is beszámoltak már hasonló esetekről, sőt, ott is volt, hogy pontosan erről az esetről számoltak be, amiket már én is említettem az elmúlt másodpercekben, és ott is nagyon-nagyon sok 5500 jelentést ellenőriztek az emberek, a rendőrök, és ezek közül 5100-at érvénytelennek minősítettek, mindezek miatt, amiket ugye meg is írt ez a cikk, az Origónak a cikke. Hát el lehet gondolkodni szerintem ezen. Tegyétek itt is.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tévő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-án adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére számít a szerb elnök Georgiával még az októberben megrendezésre kerülő belgrádi borvásár előtt. Alekszandar Vučić hozzátette, az egyesség képezné a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének alapját. A georgiai miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón a szerb államfő meg is hívta a politikust Belgrádba. A kétoldalú kereskedelemmel kapcsolatban Vučić elmondta, hogy az idei év első négy hónapjában 36,4%-os növekedést regisztráltak, sőt a turizmus is fellendülést mutat a két ország között. Irákli Kobákhidze szerint a szerb köztársasági elnök látogatása fordulópontot jelentett a Georgia és Szerbia közötti kapcsolatokban. A georgiai kormányfő hangsúlyozta, hogy a két országot összeköti az európai integráció felé vezető út is. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming, az georgiai kormányfő hangsúlyozta, hogy a két országot összeköti az európai integráció felé vezető út is. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai

0: Mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették.
1: Sport.
0: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbnek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetünk.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
3: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
2: Tanulj itthon!
3: Tanulj magyarul!
4: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Az elkövetkező percekben Szendi Zsolt egészségügyi menedzser, vízimentő oktató fog a fürdőzés veszélyeinek részleteiről beszélgetni, mikre érdemes odafigyelni, akár családok tekintetében, akár amikor vízbe megyünk. Vajtai Viktória kolléganőm kérdezte.
1: Nyár folyamán is, és különben is, ugye nagyon fontos az, hogy tiszteljük a vizet, mivel ugye a víz az ugye nem az a közeg, amiben mi vagyunk normálisan, és ugye amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy nem tudom, megijedtünk, vagy valamilyen sérülés történik, akkor történik ugye a baj. Nagyon fontos az, hogy előkészítsük azt a napot attól függően, hogy hova megyünk fürdőzni, hogy medencére, nyílt vizekre, tóra, folyóra, tengerre, hogy egy picit járjunk utána az a fürdőhely karakterisztikái után, hogy mik azok a veszélyek, mik azok a lehetőségek, amiket azon a fürdőhelyen tudunk tenni. És valójában ugye az alapvető kultúra, fürdőzési kultúrához tartozik az, hogy fölkészítsük magunkat fölszerelésbelőleg is. Az azt jelenti, hogy vigyünk magunkat folyadékot, hidratáljunk, vigyünk magunkat több olyan ételt, ami könnyű, többször kevesebbet együnk, és nagyon fontos az, hogy egyszerűen vigyázzunk egymásra. Fontos a napvédők használata, és ez mellett ugye azokat a segédeszközöket, amelyeket fürdőzésre használunk, főleg gyerekek szempontjából, azokat ellenőrizzük, és olyan segédeszközök legyenek, amik biztosan használhatók, és biztosan jók, és ne vegyük azt figyelembe, hogy azok mindent megoldanak. Mert egy fölfújható mentőmellény, egy fölfújható izom gyerekeknek, amit ugye őrájuk helyezünk, az nem jelent 100%-os biztonságot, sőt, egy álbiztonságot ad, úgyhogy a szülők azok mindig a gyerekek mellett kell, hogy legyenek.
2: És hogyha a vízbe vagyunk, most ez akár tenger, folyó, bármi, melyek azok a dolgok, amire a legjobban figyelnünk kell magában a fürdőzés folyamatában?
1: Hát az első dolog az, hogy amikor megyünk be a vízbe, akkor próbáljuk lehűteni magunkat. Medencék környékén, sokszor tavak környékén is vannak ugye tussok, hogy hozzászoktassuk a szervezetünket a víznek a hőmérsékletéhez, hogy így mondjuk, hogy ne érje a szervezetünket egy óriási sok, ugye, hogy alapba veszük, hogy a szervezetnek a testi hőmérséklet 36 fok, és lehet, hogy kint ugye 40 fok körül van, és a víz meg 20 fok, akkor ez egy óriási sok a szervezetnek. Itt előfordul, hogyha hirtelen beleúrunk a vízbe, akkor mondjuk rá rögtön eszméletvesztés történik, és egyszerűen fuldokló, nem is fog fuldoklani, csak egyszerűen elmerül. Ez mellett ugye az alkoholt, ez nagyon nehéz az embereknek ugye elmagyarázni, de illetve megértetni, mert mindenki tudja ezt, tehát alkoholt ne használjunk a fürdőhely mellett, mert az alkohol és a fürdőhely, illetve a víz az soha nem volt jó kombináció. Úgy szintén, hogy mondtam már, a többször kevesebbet tenni. Tiszteletbe tartsuk a fürdőzésnek a szabályait. Tiszteletbe tartsuk a fürdőhelynek a szabályzatát, a házi rendjét. Mert az a házi rendet valaki kitalálta, valaki utána járt, valaki megnézte azokat a rizikeket, azokat a veszélyeket, amik azok a fürdőhelyen vannak, és valójában ezért kell őket tiszteletben tartani, hogy ne történjen baj.
2: Családoknak, akik kisgyermekük van, mi az a tanács, amit jó lenne mindenféleképp szem előtt tartani, mielőtt fürdőzésre mennek?
1: Amikor már fürdőzésre mennek, akkor ugye az, hogy a gyereket, kisgyereket, nagygyereket, lényegtelen, ne hagyjuk felügyelet nélkül, és állandóan legyünk ott mellette. Amikor készülünk, akkor ugye készítsük elő a napot, ahogy már mondtam, hogy mit fogunk vinni, hogy fogunk vinni, és járjunk utána annak a fürdőhelynek. Mondjuk rá most, hogyha Szabadkát venném, ugye tudjuk Palicsi tavat, hogy melyik részek jók, melyik részek azok, amik esetleg fürdőzésre alkalmasak, vagy az akvapark, vagy akármi, de mondjuk rá nem ugyanaz, mondjuk rá a Topolyai tó, nem ugyanaz a Tisza, nem ugyanaz, minden fürdőhelynek megvan a saját karakter. Sok információt megtudunk az interneten keresztül, de viszont ami fontos az, hogy próbáljunk a helyiektől. Főleg ugye tengerre, hogyha mennek az emberek, azt szoktuk mondani, hogy a helyi lakosok tudnak legjobban mindent, főleg a halászok, mert ők tudják a víznek a mozgását, az áramlatokat, stb. A legfontosabb dolog az, hogy vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk magunkra. Hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy velünk nem történhet semmi, mert nagyon sokszor a mi hibánk miatt sérül meg valaki, vagy történik baj valakivel.
2: És ugyanebben a szituációban esetleg a kicsivel idősebbek, akik már maguk mennek, ezek a tizenéves tinédzserek, náluk mi lenne a legfontosabb, amire figyelni kellene?
1: Valahogy eljutni hozzájuk, hogy fölfogják és megtanulják fölmérni a veszélyeket. És ez nem csak a vízre vonatkozik, ez ugyanúgy vonatkozik arra a helyzetre is, mikor beül valaki mellé az autóba, aki alkoholt konzumált, és utána történik egy baleset. Ez ugyanúgy vonatkozik a vizek mellett is, hogy például ugye nagyon ciki az, hogy nem tudom, megyünk csónakozni, és föl kell húzni a mentő mellényt. De nézzük meg, hogy van-e mentő mellény, és nem ciki, mert az fogja megmenteni az életünket. Úgyhogy valójában valahogy őket is föl kell készíteni. Ez valahol az iskolarendszer, és valahol az otthonnak a dolga.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Testerma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszoba szalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: egyszer!
1: Program ötletekkel jöttem, hogyha az elkövetkező napokban nincs programotok délutánra, akkor én most hoztam pár program ötletet. Elsőként is nézzük, június 18-a és 21-e között rendezik meg a Homeland Fesztivál programsorozatot, amely változatos kulturális eseményekkel várja az érdeklődőket. A négy napon át tartó fesztivál a kortárs művészet, a zene, a színház, a film és az alkotó közösségek különböző eseményeit helyezi a középpontba, mondhatnám így is, Kelebián lesz egyébként ez a fesztivál, és ennek keretében színházi előadások is lesznek, koncert, filmvetítések, műhelyfoglalkozások, felép többek között Csinszka, azért is említettem meg ugye a koncertet, mert ő Csinszka lesz az, aki egy picit megmozgatja majd az embereket, az érdeklődőket, de hazai és nemzetközi alkotók, zenészek, színészek és performance művészek is bemutatkoznak. A rendezvény célja egyébként a találkozási pontot teremtsen, vagy hogy megteremtse pontosabban ezeket a találkozásokat a különböző művészeti ágak és a közönség között értelemszerűen, miközben különleges kulturális élményt kínál a látogatóknak Kelebia egyedi környezetében. A részletes program megtalálható a panonertv.com-on, hogy ebben a négy napban, csütörtöktől kezdődően vasárnappal bezárólag mi minden lesz, és pontosan hány órától. Egy picit távolabbra megyünk, mégpedig Padéra, ugyanis június 20-án tartják a Keszék Károly emléknapot, illetve átadják a Közegellenállás című riportpályázat díjait is, és maga az emléknap ugye a Takács Rafael Magyar Kultúrkör nyári színpadán lesz. Rossz idő esetén az ünnepség bent kerül majd megrendezésre, úgyhogy ha érdekeltek vagytok, esetleg a környéken éltek, akkor ajánlom figyelmetekbe ezt. 17 órakor a szakkörkiállítás megnyitója lesz az Egyesület Székházában, 17.30-tól pedig a művelődési műsor és a díjkiosztó. Akkor 19-e egyébként, egy picit visszatérünk Szabadkához, mégpedig Bagi Natália Kártevő revű című monodrámája lesz látható a Szekeres László Alapítvány Pince helyiségében, tehát pénteken 19 órai kezdettel. Bővebb információ egyébként honlapunkon, a panonertv.com-on is olvasható. Topolyára ugornék át, ugyanis a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár hívja az érdeklődőket. Szilágyi Ildikó Megmaradni, vallomások a küzdelemről című fotókiállításának a megnyitójára. Ez Ildikó első önálló fotókiállítása, amely személyes történeteken és képi vallomásokon keresztül mutatja be a megmaradás, a kitartás és a belső küzdelmek témáját. És ezen a megnyitón tárlatvezetés is lesz, természetesen ugye beszélgetésre is sor kerül. Itt ugye lehetőséget kínál majd az olvasóval való személyes, az alkotóval való személyes találkozásra, és a kiállítás mélyebb megismerésére is. Tehát ez csütörtök, 18 óra. 18-a 18 óra, ezt a legkönnyebb megjegyezni. Topolyán, a Juhász Erzsébet könyvtárban. Erről is a bővebb info, a részletesebb információ megtalálható a honlapunkon. És még egy esemény, pedig Tisza Szent Miklós, a piros tulipán ünnepli évfordulóját, mégpedig a 10. évforduló alkalmában szerveznek ünnepséget június 20-án, és minden érdeklődőt, minden vendéget 16 órára várják, és kultúrműsor tartanak, vacsora is lesz, és kötetlen ünneplés is kezdetét veszi majd. Bővebben, még bőven vannak egyébként események, ez csak pár volt. Részletek, minden megszokottan megtalálható a honlapunkon.
2: Hallgass napjaink slágereit!
3: És légy tájékozott!
2: Ez a Pannon Rádió!

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kocika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: Már is elérkeztünk a Pannonpresszó végére. Holnap Regina számít majd a figyelmetekre. 10 és 14 óra között itt a 91.5-ön a Presszóban. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki a mai napon Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina voltam. Szép délután mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tevő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-áig adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Donald Trump jelezte, hogy kész ismét aktív szerepet vállalni az Ukrajna elleni orosz háború lezárásában. A Franciaországban összegyűlt G7 vezetőknek az amerikai elnök azt mondta, hogy Washington a Teheránnal kötött keretmegállapodás lezárása után most ismét erre a konfliktusra fordítja a figyelmét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Emmanuel Macron meghívására részt vesz a G7-ek mai munkaülésén, amelynek hivatalos címe a béke és a biztonság megteremtése Ukrajna és Európa számára. Kétoldalú megbeszélést azonban nem tart Trumppal. Az Ukrajnáról szóló ülés mellett a G7 vezetők munkaülést tartanak a közel-keleti stabilitásról is, amelyhez Egyiptom, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetői csatlakoznak. A G7 tagjai Franciaország, az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai Telekom vezérigazgatója Vladimir Lucic. Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak a következő időszakban meg kell kötnie a megállapodásokat a Nyugat-Balkán országaival, ezt követően pedig a roaming szabályokat be kell építeni a jogrendbe, hogy azok minden szolgáltató számára kötelezővé váljanak. Lucic elmondta, hogy a roaming mint otthonrendszer azt jelenti, hogy a felhasználók az EU bármely országában országában ugyanazt a csomagot használhatják, mint saját országukban, és nem kell magasabb díjakat fizetniük a tarifákért. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjedt. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették.
0: Sport.

0: Bemutatkozik az angol válogatott a VB-n, ráadásul nem is akárki ellen. Horvátország ellen játszanak majd 22 órától Arlingtonban.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetünk.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban. A szerkesztők választása. I need time, love, joy. I need space, love, I need me.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licensz is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tevő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-áig adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Kisorsolták a 910 ezer eurót érő ötös lottót. A szerb állami sorsjáték közlése szerint a nyertes szelvényt egy lajkovácsi fogadóhelyen adták fel. A befizetés összértéke 150 dináros volt. A szerencsés játékos egy ötös lottó kombinációt és egy joker számot játszott meg. Rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került önhibáján kívül a keresztény értelmiségi kör. A 24 éve működő szervezet közleménye szerint az idei támogatások jelentős része késik, csökkent vagy teljesen elmaradt, ezért a központi iroda működése és a programok jövője is veszélybe került. A keresztény értelmiségi kör Vajdaság szerte szervez előadásokat, zarándoklatokat, lelkinapokat és közösségi rendezvényeket, amelyek évente több száz embert érnek el. A szervezet most támogatást kér mindazoktól, akik fontosnak tartják a keresztény értékekre épülő közösségi és kulturális szolgálat fennmaradását. Azt, hogy hogyan lehet támogatni a szervezetet, megtalálják az Egyesület Facebook oldalán, valamint honlapunkon is. 10,7 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a petkalózok a Tiszán, írja a Sokszínű Vidék. A cikk szerint a résztvevők Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs és Tiszanán a Dinnyés háttérségében dolgoztak. Magyarország egyik legismertebb folyótisztító akcióján idén 22 csapat, köztük 17 visszatérő és 5 újonc legénység vett részt, összesen több mint 360 petkalózzal. A június 11-e és 14-e között zajló verseny központja ezúttal is visszafüred volt. Innen indultak útnak a PET palackokból épített hajók és a kísérő kenuk, hogy 3 napon keresztül megtisztítsák a Tiszató és a Tisza érintett szakaszait az évek során felhalmozódott hulladéktól.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetnek.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta!
10: Soha nem mondtam el.
0: És nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
6: Tanulj itthon!
7: Tanulj magyarul!
8: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
11: A szerb kormány és a magyar MOL csoport részvényesei megállapodást írtak alá a NISZ jövőbeni irányításáról. 20 millió dinár értékben támogatja a tartomány a hivatalos nyelvhasználatot Vajdaságban. Matematikából záróvizsgáztak ma a nyolcadikosok Szerbiában, és jégverés volt több vajdasági településen. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A szerb kormány és a magyar MOL csoport részvényesei megállapodást írtak alá a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ jövőbeni irányításáról. A megállapodás akkor lép hatályba, ha a MOL sikeresen megszerzi a Gazprom Neft 56,15%-os részesedését, és a tranzakciót az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala is jóvá hagyja. Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter közölte, a szerződés értelmében Szerbia további 5%-nyi NISZ részvényt vásárol, a pancsovai kőolajfinomító pedig legalább a következő 10 évben a korábbi kapacitással működik tovább. A megállapodás célja az ország energiaellátásának biztonsága, valamint a NISZ-hez kapcsolódó vállalatok, köztük a petrokémia zavartalan működésének biztosítása. A MOL vezérigazgatója Hernádi Zsolt hangsúlyozta, az egyesség fontos lépés a bizonytalan időszak lezárása felé, azonban a felvásárlási folyamat még nem ért véget, mivel a Gazprom Neft-tel kötendő adásvételi szerződést véglegesíteni kell, és szükség van az amerikai OFAC jóváhagyására is. A felek szerint a sikeres tranzakció hozzájárulhat Szerbia és a térség energiaellátásának hosszú távú stabilitásához. 20 millió dinár értékben támogatja a tartomány a hivatalos nyelvhasználatot Vajdaságban. Felhívásukra 58 intézmény, szervezet és helyi közösség pályázott sikeresen több nyelvű táblák kihelyezésére. Loboda Árpád összeállítása.
0: A pályázati kiírás célja a tartomány területén a nemzeti közösségek által hivatalos használatban levő nyelvi jogok megvalósítása. Ennek jelentősége a Vajdaság területén élő emberek mindennapjaiban köszön vissza. Az eszközöket két és több nyelvű táblák kidolgozására ítélték oda. Starek Lilla, a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola igazgató helyettese.
12: Iskolán 200 ezer dinár értékbe kapott támogatást. Mi 4 nyelvű táblákat fogunk majd az oktatási központba kihelyezni, és erre kaptunk támogatást.
0: Helységnévtáblák, utcanévtáblák, nyomtatványok és kiadványok, valamint az elektronikus ügyintézés 2 és több nyelvű kidolgozására lehetett pályázni a kiíráson. Dobai János, tordahelyi közösség tanácselnöke.
13: Pegaszentgyörgyi község, ahol Torda is tartozik, tehát több nemzetiségű község, és 3 nyelv is hivatalban van, a szerb mellett a magyar és a román, ezért szükségesnek tartottuk azt, hogy tehát a településen belül is, tehát utcanevek, terek, különböző táblák több nyelvűek legyenek, mert szükség van arra, tehát, hogy a helybeli polgárok is tehát anyanyelvükön tudjanak tájékozódni.
0: Az illetékes tartományi titkárság idén 3 pályázati kiírást tett közzé, amelyek a nemzeti közösségek nyelvhasználatát érintik összesen 95 millió dinár értékben. Ótot Róbert, tartományi nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkár.
14: Ennek a pályázatnak köszönhetően tudjuk folytatni a 2 nyelvű útjelzőtábláknak a kihelyezését. Fontos azt elmondani, hogy a tavalyi évben Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben már sikerült 40 év után 2 nyelvű magyar és szerb útjelzőtáblákat kihelyezni. Ennek a pályázatnak köszönhetően további községekben tud ez majd megvalósulni, Szabadkán, Törökkanizsán, Csókán, Becsén és Kishegyesen is. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy mérföldkő, és nagyon fontos a magyar közösség számára.
0: A tartományi titkár szerint nem csak törvényes kötelezettség a több nyelvűség tiszteletben tartása, hanem a...
14: Úgyhogy ilyen szempontból ez egy mérföldkő, és nagyon fontos a magyar közösség számára.
0: A tartományi titkár szerint nem csak törvényes kötelezettség a több nyelvűség tiszteletben tartása, hanem a tisztelet jele is a Vajdaságban élő nemzeti közösségek tagjai felé.

0: Az örök mumus matematikából záróvizsgáztak ma a nyolcadikosok országszerte, tegnap az anyanyelv, holnap a választott tantárgy következik. A középiskolába való beiratkozáskor az általános iskola eredményeit, valamint a záróvizsga pontjait veszik figyelembe. A nyolcadikos tanulók legfeljebb 60 pontot vihetnek magukkal az iskolai eredményeik alapján, míg a záróvizsgán legfeljebb 40 pontot szerezhetnek. Balázs Zita és Vajtai Viktória összefoglalója.
1: A betűket számokra cserélték a nyolcadikosok, hiszen az anyanyelv után most matematikából kellett számot adniuk tudásukról. A diákok a matek-teszt kitöltésével teljesítették a kísérettségi kétharmadát, így már csak az utolsó harmad a választott tantárgyál előttük. A matematika záróvizsgán a diákok könnyebb karikázós feladatokkal, valamint összetettebb számításokat igénylő példákkal is találkoztak. Ez a vizsga nehezebbnek bizonyult az első anyanyelvi kísérettségénél, ugyanakkor még mindig nem számított különösebben nehéznek, mondják a leendő középiskolások. Németh Regina.
2: Egy picit nehezebb volt, mint a tegnapi, de annyira nem volt vészes.
3: Milyen feladatok voltak az érettségin?
2: Hát volt, ahol megvoltak az a számolások, és akkor le kellett ellenőrizni, hogy helyese vagy félre számolták, és akkor meg kellett karikázni a helyes válasz, voltak számolósak, meg karikázósak.
3: Melyik volt számodra legnehezebb, amivel esetleg egy kicsit meggyűlt a bajod?
2: Hát a számolósokkal, ott az utolsó háromban az a meggyűlt a bajom egy kicsit.
1: Dér Georgina számára a számításokat igénylő feladatok bizonyultak a legkönnyebbnek. A matematika egyszerűbbnek tűnt számára, mint az anyanyelvi teszt, ugyanakkor alapos felkészülésének köszönhetően egyik feladat sem okozott neki különösebb nehézséget.
4: Én nekem jobban ment a számolás az ilyen képletekkel, és az jobban ment nekem.
3: Hogyan készültél az érettségire, most pont a matekra?
4: Hát bejártam felkészítőkre, meg otthon megcsináltam újból azokat a papírokat, amit a tanárnő adott.
3: Mit gondolsz, hogy sikerült most a matek?
4: Hát szerintem jó sikerült, jobban, mint a próba érettségi, az biztos.
1: A csantavéri Hunyadi János általános iskolában 38 tanuló is érettségizik, ebből 34-en magyar, 4-en pedig szerb nyelven. A felkészülés hónapokkal ezelőtt megkezdődött az iskolában. Szabó Gábor, a Hunyadi János általános iskola igazgatója.
5: Felkészítő órák már évek óta nálunk a szeptember 1-ével kezdődnek, és gyakorlatilag úgy osszák be a tanárok, a szakkollegák a felkészítést, hogy minden órá becsempészik valamilyen módon a kísérettségre való készülés minden tantárgyból, de alapvetően a törvény által előírt 10 óra az megtörtént itt a júniusi időszakban, amikor befejezték a nyolcadikosok a hivatalos iskolát, vagy a hivatalos iskolába jár, akkor a 10 kötelező felkészítő órát is elvégezték a tanárok, illetve tanulók.
1: A tanulók a matematika feladatlap kitöltésével már túljutottak a záróvizsgák nehezén. Szerdán még vár rájuk a választásuk szerinti fizika, kémia, történelem, biológia vagy földrajzvizsga, amellyel lezárják az általános iskola 8 évét. Az előzetes eredményeket június 19-én, míg a végleges eredményeket június 22-én hozzák nyilvánosságra.
0: A pontos idő 16 óra 9 perc.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk, és hát holnap szerdán, illetve holnap után csütörtökön is napos, meleg időre lehet számítani. Még melegebb lesz a hőmérséklet, csúcsérték elérheti majd a 30-31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akkor akár 33 fokot is mérhetünk környékünkön.
8: Hallgass napjaink slágereit,
9: és légy tájékozott!
8: Ez a Pannorádió.
10: Reklám.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
9: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabad

0: Csapkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Csillaghullás. Könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Vines és a Memories. Egy újdonsággal indult a mai csillaghullás ezen a kedd délutáni napos, hát azért többnyire napos időben. Nyakunkon a hőhullám bizony, ahogy azt hallhattátok. Egyre csak emelkedik a hőmérséklet, a hétvégére pedig 30 feletti értékeket mérhetünk majd, úgyhogy hűsítő dallamokkal tudok csak szolgálni. Tartsatok velem a továbbiakban, 20 óráig nincs megállás, jönnek a legnagyobb kedvencek, köztük kérések, kívánságdalok, úgyhogy írjátok meg 19 óráig, mit is hallgatnátok. Na 90-es évektől egészen napjainkig, erre pedig a jól ismert elérhetőségek. Ezek állnak rendelkezésre. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre. És ott van még a Facebook is, Csillaghullás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Néhányan már meg is tették, úgyhogy hamarosan már az első mai kérések teljesülnek. Előtte azonban jön Jesse J., egy jól ismert név, rengeteg slágert utat magának, az utóbbi időben annyira nem ütöttek be a dalai, de szerintem ez a legújabb, a California című egész jól sikeredett. Úgyhogy ez jön most, aztán pedig Camel Fett és a So Good, ez is egy új keletű dalocska, még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Kellemes időtöltés, jó zenehallgatást! Ezt tudom kívánni. Na, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok a csillaghullásról és velem. Az elkövetkező közel 4 órában a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Dance volt Camel Fett újdonsága. A folytatáson pedig már az elsimói kérések teljesülnek. Kérjetek kívánjatok a 90-es évektől napjainkig. Ez azért fontos betartani ezt az időkorlátot. Szép napot, a Welcome to Saint-Tropez számot kérném a kívánság műsorban. Köszönöm, Esti, egy igazán jó pörgős dal, DJ Antoine és Welcome to Saint-Tropez, ez jön majd a blokk végén. Szia, Valmartól pörögjön az éget a nap mindenkinek, aki szereti. Kösz szépen, Gabi, erre a hétre bizony éget a nap teljesen aktuális lesz, bár a víz már nem annyira hideg, mint ahogy a dalban szól. Jön majd Valmar és Manuel dala. Hali a jobb munkakert felzi, jöhetne az It Feels So Good. Kösz Alen, jó műsort Valentin Kanizsáról. Valentin, hát a jobb munkakert felz, na azt tudom kívánni, legyen így. Jó munkát, kitartást, a jó zenéket pedig nyugodtan bízd rám. Te is egy jó zenét kértél, jön Mátsza, Száli, Hugel és Sonic. It Feels So Good, ezt hallgatjuk a harmadikként. Üdv Alen, Crazy Town Butterfly zenét pörgess le nekünk. Kellemes délután kívánunk Ildi és Dani. A pillangók bizony Crazy Town, jön a Butterfly mindjárt elsőként. És még egy üzenet, kedves csillakulás, Magdi Nyári Zápor című dalát szeretném. Köszi, Anna Mari. Egy jó kis dal, Zápor az ma nem lesz. De Nyári Zápor itt a csillakulásban, igen. Jön Rózsa Magdi Lotfi Begivel, előtte Crazy Town, aztán Hugolék, majd Valmar Manuellel. És itt lesz még DJ Antoine, és még rengeteg teljesülendő kérdés kívánságdal az újabbak egészen 19 óráig érkezhetnek.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót. Let's go!

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, it's Katy Perry.
7: What's up? This is Pink.
8: Hey, this is Lady Gaga.
9: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Szembecsukva, Children of Distance újdal a Szőcs Renivel, erről mesél nekünk az énekesnő Szőcs Reni, illetve a Childrenből Shady.
2: Alapjában hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55

Dubs és Nelly Furtado újdonsága. Ez volt a Torture of the Heart itt a Csillagolás mai második órájában. Újabb kívánság dolog teljesülnek. Sziasztok, szeretném kérni Never Gonna Give You Up, ugye Rick Astley-től, Lydia Mérgestől. Lydia, ne legyél mérges, de ez egy 80-as évekbeli dal, úgyhogy egy feldolgozásban tudom hozni. Never Gonna Give You Up jön majd Triple. Újra gondolásom a kicsit pörgősebben, hát nem Rick Astley-től. Az nem fér bele korosztályba. A műsorba, ahogy említettem, a 90-es évektől lehet kérni. Sziasztok, Imagine Dragons! Radioaktív zeneszámokat szeretném remixben. Ezt meg Gyuri kérte. Gyuri, hogyha remixen van a hangsúly, akkor a Demons fog szólni az Imagine Dragons-től. Ez bizony remixben. A Radioaktív az nem tud remixben szólni. Úgyhogy erre helyeztem a hangsúlyt. Jön a Demons mindjárt elsőként, de az remixben. Hello, Tóth Abigailtől a Pillangó Hatás című dalát szeretném a Kívánság műsorban. Ivet János Almáról. Érkezik majd Tóth Abigail a Megasztár felfedezetje, aki egyébként elég jó kis lágereket utat magáinak. Köztük ugye otthon a Rabmadár, na hamarosan hallható Pillangóhatás, vagy éppen a Sugar Daddy is. És még egy üzenet, illetve kettő egészen pontosan. Sziasztok, megyfejtés mellé kérnénk egy jó számot, Halott pénztől a Gyerekek című dalt. Köszi Ákos és Timi Oromról. Srácok, jó megyfejtést, mindjárt jön nektek Varsalkó Dávidéktól, te egyik legújabb dala, tehát a Halott pénznek, a Gyerekek című felvétel, ezt pörgetem másodikként. És akkor még egy üzenet, Halli Melón szól a műsor, nagyon jó, ha belefér az Overdrive pörögjön. Köszi előre Viktor Topolyáról, örülök, hogy tetszik, belefér bizony, te is pörges fel a fordulatszámot. Meg hát ugye a hangerőt. Offenbach, Norma G. Martin és az Overdrive a mai kedvencek közül. Ez jó majd a blokk végén. Előtt a Tóth Abigail, itt lesz a Rick Astley feldolgozása, Triple, Halott pénz, egyik legújabb dala, kezdésnek pedig Imagine Dragons.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Script és egy olyan újdonság, amely a Hall of Fame-hez hasonló, a Man in the Arena.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Ugye nem bántad meg egy Jimmy feldolgozással. Mennek most nagyon Dr. Béresék, Velép Tamással készítette ezt a feldolgozást. Erről mesélnek nekünk.
2: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam meg, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambo Jimmy, én már nagyon szerettem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
3: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
4: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
3: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen, de hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáin külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
2: De ez nyilván, bocsánat, szabadban, hogy ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
3: egyértelmű,
2: igen. Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi taps a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
4: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
2: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
4: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat. Itt vagy.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
10: Műsorajánló.
11: A 2000-es évek buli himnuszai kedden este

0: kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 17:53 perc van, 2 kívánság, de ami még teljesül ebben az órában. Szép napot, Alen, Léci, pörgesd le, Minelli, rampampam, küldöm minden hallgatónak. Tigi üzenete volt ez, úgyhogy jön a román énekesnő, Inna után szabadon. Maradunk az országnál is, hát a stílusnál is, jön Minelli és rampampam, utána pedig kedves Alen, egy Diaz Menta számot szeretnék kérni, amelynek a címe Idegen. Köszönöm, ez pedig Ágnes kérte, úgyhogy jön Diaz Menta a legutóbbi dala, hamarosan még újabb felvétel jön tőlük, ezt már beharangozták a srácok, illetve hát ugye Diazzal beszélgettem is itt a műsorban, amikor az előző A méreg című dal jött ki, mint egy 12-14 évet követően. Úgyhogy jön most az Idegen, előtte pedig a rampampam.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon.

Bibi Rexha Faithless szólította fel a legendás Insomniát. Mai kedvencek közül ez volt a New Religion. Itt a Csillagkulás mai harmadik órában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Ebben az órában érkezhetnek egyébként még újabbak. Hello, Florida! Right round a kérésem, és pörgős délután mindenkinek. Tárpi kérte. Az SMS számunkat hiába hívja valaki éppen, mert hogy a nevében benne van SMS szám, úgyhogy nem fog senki jelentkezni, ez csak úgy közérdekű közleményképpen mondom. Szóval jön majd Flowrider is a Right Round, egy jó kis dal Kesha-val. Flowrider ezt a hétvégén, egészen pontosan szombat este Szegeden is előadta a koncertje végén. Szia, lenne szuper a műsorod, de a Despacito, ha még beleférne, még szuperebb lenne. Köszi, MS-e. Ezen nem múlik. Örülök, hogy tetszik Luis Fonsi, Daddy Yankee és a Despacito. Egy nagy latin kedvenc, ez jön mindjárt elsőként. Halljon egy jó a buli ma is. Pörögjünk rá egy nagy kedvencre. Hugel Moving to the Sun, ezt kérném. Kösz szépen, Armin. Bizony, a nagy mai kedvenc egyébként, a nyár egyik legnagyobb sikervárományosa. Hugel Ultranate és a magyar vonatkozás ebben a dalban Imail Angel, vagy Angel, vagy Gangó Bernadett, aki ezt a dalt elkészítette, Hugel megvette tőle a jogokat, mert hogy annyira megtetszett neki, és újra énekeltette. Ultranate-val, szóval így jelent meg hivatalosan a Moving to the Sun, és nagy-nagy kedvenc, igazán tarol klubokban, rádióállomásokon, mindenfelé világszerte. Úgyhogy ez jön majd a blokk végén. És akkor van még két üzenet. Ciao, az álomhajót ad le a Len. Kösz szépen, üdv Kelebiáról, Bandi. Carpe diem is egy nyári felvétel, jön majd az álomhajó. Illetve szia, Dese és Nagy Bogi közös dalát, a Jól leszek újrát szeretném. Köszi szépen, Niki. Ez is szólni fog mai magyar kedvenc Nagy Bogi Dessel, előtte Luis Fonsi Daddy Yankee-vel, itt lesz Flowrider Kesha-val, jön a Carpe Diem klasszikusa, egyébként egy remix változatban, illetve Hugh Galéktől a Moving to the Sun. A legnagyobb

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jöjjön a doktor Véres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Olaszosan megyünk tovább. Kökény Attila és Rakoncai Viktor mesélnek a legújabb dalukról, amelyet egyébként Marics Petivel közösen készítettek, a címe pedig Tutto e Bello.
2: Nagyon várjuk már a nyarat, hogy jöjjön a jó kis nyári hangulat, és nem véletlenül készült egy ilyen dal is. Ráadásul ugye azért most már egy jó ideje ilyen olasz lázban élünk, tehát nagyon sokszor elmondtuk, mert nagyon szeretjük az olasz stílus, dallamvilágot, temperamentumot, és ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal címe az Tutto e Bello lett, ami...
3: Ja, szépen kimondtad.
2: Igen, az, pedig a dalban az ét azt annyira nem énekeljük el, vagy énekli az Attila, de a címben szerepel, mert így helyes. A lényeg az, hogy Attilának volt egy nagyon jó ötlete, hogy mi lenne, hogyha valamelyik fiatal előadóval dolgoznánk most együtt az új dalon, meghívnánk így énekelni, és az igazság, hogy gyakorlatilag egyszerű volt a választás így a fiatalok közül, mert fontos volt, hogy egy olyan valakit találjunk, aki a mi zenénkhez is stimmel, és ugye Marics Petiről van szó, akit ugye nagyon sok fiatal szeret, viszont az ő szüleik, azoknak a fiataloknak a szüleik, meg minket, illetve hát Attilát nagyon kedvelik, és ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, mert pontosan találkozik a mi közönségünkkel is, és onnantól kezdve abszolút így elindult a kreatív része, és abban biztos voltam, hogy tényleg egy ilyen nagyon temperamentumos, nyári hangulatú dal szeretnénk, és hát abban a pillanatban, hogy elénekelték a fiúk, rögtön mindenki érezte, hogy jó nyomon vagyunk.
3: Amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor nyilván én ismertem a Petit, már előtte dolgoztunk együtt, meg minden, és tehát megmondom őszintén, hogy ott is korrekt volt, tehát nem voltak ilyen problémák, hogy nem jövök el, nincsenek ezek a sztárelőrök, meg ami másnál esetleg megérkezik, de tehát mindenhol pontos volt, korrekt volt, és hogyha én bátorkodtam egyébként azért is őt választani, amellett, hogy nagyon jól énekel, és nekem nagyon tetszik maga a hangszíne, a stílusa, meg mindene, úgyhogy hát az nagyon fontos volt nekünk, mert azért most már mi nem 20 évesek, hogy tehát valakire várni kell órákat, ott olyan kikészülök, tehát hogy én attól nagyon kivagyok, a gyerekemre kell várni, attól is kivagyok, tehát hogy nem fél, tök jó volt vele dolgozni, rugalmas, együtt írtuk a szöveget, egyébként hárman írtuk meg a szöveget, jött oda is pontosan.
2: Egy kis kulisszatitok, hogy a dal címe, illetve a bemondás az hogy született, ugye, hogy készül egy ilyen demo, most általában olasz nyelven írjuk azt is meg, ilyen úgynevezett ilyen kamu olaszsal, és akkor a Peti meghallgatta a dal, tetszett neki nagyon, és mondta, hogy figyelj, ezt a bemondást meg kell tartani. Mondom, komolyan? Azt mondja, persze, ez simán belefér, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy maga a bemondás, az ő ötlete volt, hogy akkor ez legyen Tutto Bello, és hát az igazság, hogy tényleg nagyon, tehát itt a fiatal érából nagyon tehetségesnek tartjuk.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Műsorajánló.
9: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: No me importa lo que de mí se diga, vivo usted su vida que yo vivo.
2: Ezt a jó kis dalt is kértétek. Hello, Elena Peppas számot kérném a tanulás mellé. Köszi szépen, jó a műsor szokásosan, Evelyn. Evelyn, jó tanulást! Itt van Fárókó és a Peppa, utána pedig szép napot kívánok, szeretném meghallgatni Groove House Hajnal című dalát, és további jó műsort kívánok. Ez pedig már Gyöngyi kérte, úgyhogy Fárókó, Peppa, utána pedig Groove House Hajnal itt a Csillaghullásban.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
6: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
5: Tanulj itthon!
6: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Fatboy Slim és a Rolling Stone Satisfaction Skank, micsoda vegyítés. 19 óra 3 perc van, itt vagyunk a Csillaghullás mai utolsó órájában is, elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánságról teljesül még. Szeva Szalen a Summertime zenét kérném a C-blocktól, Edwin kérésére jön majd, teljesen aktuális C-block jön, mégpedig Charming Horses és Cookie változatában a Summertime, körülösebben az eredetinél, illetve Sziai Zalán, K. Kevin Jacuzzi számát szeretném, köszi! K. Kevin a BSV-vel, előtte pedig a beígért Summertime jön.
1: Hi, this is Sabrina Carpenter.
2: This is Benson Boone.
1: This is Billie Eilish.
2: It's The Weeknd.
1: Turn the rhythm up, stay on the beat.
3: Csillaghullás.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

Lesban, ő pedig a világsztárok estének állandó szereplője. Szombat esténként a harmadik órában, vagyis 22 és 23 óra között hallgatható a rádió műsor a Connection Radio Show. Legalábbis még ezen a héten, mert ugye a világsztárok estéje is a jövő héttől nyári szünetre megy, úgyhogy ezen a szombaton, ezen a héten még 20 órától egészen hajnali 1 óráig világsztárok estéje, aztán pedig legközelebb majd szeptemberben térnek vissza a világsztárok ide a Pannon Rádió hullámhosszára, ahol is most jön a Csillagulás Mix 2000-es évek, nagy-nagy zenék egyvelekben mixben egészen 20 óráig, utána pedig 20 és 22 óra között rádiós válogatás ebből az évtizedből, de akkor már nem mixben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, rengeteg jó zenét kértetek, és jó zene szólt itt a mai Csillagulásban is, és hát további jó rádiózást kívánok a 2000-es évekkel, és utána természetesen még napjaink kedvenceivel is, itt a 91.5-ön. A műsor házigazdáját a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok, további szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás. Tavankúton, Misityevón és Bajmokon pusztított leginkább a szélsőséges idő. A károk jelentősek, több ezer hektárt érintett a probléma. A károk felmérése még folyamatban van, azonban a pontos veszteség majd a betakarításkor derül ki. Rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került önhibáján kívül a keresztény értelmiségi kör. A 24 éve működő szervezet közleménye szerint az idei támogatások jelentős része késik, csökkent vagy teljesen elmaradt. Ezért a központi iroda működése és a programok jövője is veszélybe került. A keresztény értelmiségi kör vajdaság szerte szervez előadásokat, zarándoklatokat, lelki napokat és közösségi rendezvényeket, amelyek évente több száz embert érnek el. A szervezet most támogatást kér, hogy fenntartsák működésüket. Az ehhez szükséges információkat megtalálják az Egyesület Facebook oldalán, valamint a honlapjukon. Fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek június 15-e és 21-e között Európa szerte egy nemzetközi akció keretében. A kezdeményezéshez a szerb közlekedési rendőrség is csatlakozott, az ellenőrzések célja pedig az alkohol és a pszichoaktív szerek hatás alatt vezető sofőr kiszűrése, valamint a közlekedés biztonsági javítása. Az akció részeként június 19-én 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak az illetékesek.
3: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától. Joy, I need space. Love, I need me.

mundo se ve que muere. Suis mes pas, je te séduirai.

2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
1: I hope that you finally found it all. All the things that you said.
0: Rádió.